Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Május 18-a van, hétfő a mai napon. Az Erikek, az Alexandrák és a Szandrák a névnaposaink, de a Kamillák, a Bódogok, a Klaudiák, a Félixek és az Erikák is ünneplik a névnapjukat. Nagyon boldog névnapot nekik, a születésnaposoknak pedig sok-sok boldogságot. Május 18-a a Múzeumi Világnap. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 77 májusában Moszkvában megtartott 11. konferenciáján határozták el ennek megünneplését, így aztán 78. május 18-án tartották meg először. Ha teheted, látogass meg egy jó kis múzeumot ezen a héten. Illetve a mai az internet egyik világnapja, na nem

Nemzetközi Távközlési Egyesület kezdeményezésére. 1865. május 17-én ugyanis Párizsban 20 ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére tartják ezt a távközlési világnapot egyébként a mai napon. Ez tehát május 18-a, amit ígérhetek, hogy ma is rengeteg jó hazai zenét hallatsz. Itt a Petőfin kísérjük a hétfődet a legjobb aláfestőkkel. Az Abaházi RT érkezik most már is, ez az eldobott kő.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó hír a természetnek, hogy egy picit végre megázhatott az elmúlt napokban. És jó hír nekünk, hogy a pünkösdi hosszú hétvége már nyárias meleget tartogat az előrejelzések szerint. Fokozatosan megindul a melegedés. A mai napon már akár 17-18 fok is lehet, aztán ahogy megyünk a hétvége felé, inkább már a 20 fok feletti értékek érvényesülnek. Közben már egyre kevesebb eső jön. A mai napon még azért szélre, elszórtan záporokra, zivatarokra készülhetünk, úgyhogy nem baj, ha még a következő órákban egy-egy esernyő be van készítve mellénk. A lényeg, hogy a pünkösdi hosszú hétvégére egészen nyugodtan lehet tervezni a szabadtéri programokat. A Petőfi pedig ma is szóljon a fületben, kísérünk a legjobb hazai zenékkel, a Simplán duóval megyünk tovább, már is a dal 2025-ös mezőnyéből jönnek, ez a Madaram.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A hétfő hajnalodat is feltöltjük hazai kedvencekkel, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A következő percekben találkozhatsz majd a The Sign-nal, Hitlivel, vagy éppen most a kezdésben Ferenci Györggyel és az első pesti rackákkal, ez a Hey Ördögé.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Egy boldog dallal itt volt Cserpes Laura, Petőfin, ahol minden magyar. Hölgyek követik egymást a hétfő hajnalunkban. Már is érkezik Szelina, aki olyan témákat boncolgat, mint a céltudatosság, a bátorság, az eltántoríthatatlan hit, a szeretet és a szabadság megélése, a felelősségterhe, vagy éppen a szürke hétköznapok. Ő Dósa Szelina. Már a 20-as éveinek elején már is több rangos elismeréssel díjazták munkáját. Többek között elnyerte csapatával a Cseh Tamás ösztöndíjat és a Veszprémi utcazene fesztivál fődíját is. Jön már is Szelina és a Hazatért, itt a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az elmúlt hetekben jó híreket kaptunk a Balaton felől, mert nagyon úgy tűnik, hogy jóval kisebb árvaszúnyog rajzás várható, mint tavaly. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a rajzás előtti tavaszi lárva állománya teljes tóra nézve most csak nagyjából a tavalyi mennyiség 40%-a, vagyis már elég hamar látszott, hogy szerencsésebb lehet az idei szezon. Tavaly ugye hetekig elhúzódott a rajzás, főleg esténként volt igazán látványos és egyben zavaró a part közelében, idén viszont ennél sokkal kedvezőbb a kiinduló helyzet. A prognózis szerint a Keszthelyi és a Szigligeti medencében nagyjából az évtizedes átlag környékén alakulhat a rajzás, a tó középső és keleti részén pedig ugyan még az átlagosnál erősebb lehet, de a tavalyi nagyon kellemetlen helyzethez képest így is már csak nagyjából harmadannyi repülő rovarral kell számolnunk, és ez azért elég komoly különbség. Na, a folytatás persze még azért az időjáráson is múlik, ha most május vége felé és még júniusban is szépen fokozatosan emelkedik a levegő és a vízhőmérséklet, akkor akár már a nyári szezon elejére le is csenket az egész, vagyis most nagyon úgy néz ki, hogy a balatoni esték idén azért valamivel nyugodtabbak lehetnek, mint tavaly. Na, a balatoni hírek után pedig irány a nyár, itt van a fél óra nyár, Nyári Alizzal a Petőfin.

0: Ha hazai zene, akkor Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Az egyik pillanatból jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenre, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ébredezzünk együtt, vagy éppen próbáljunk ébren maradni, kinek mi jutott ezekre a percekre, pillanatokra. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Megyünk tovább a hétfő hajnalunkban, egyenesen a reggel felé vezető úton. Ezúttal a Jacuzzi Rituállal, a kezdésben ez a gyönyörű romlás.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A hétfő hajnalunkat a Bohemian Betyár csapatával folytatjuk, akik május 1-én egy vadonatúj lemezzel jelentkeztek, ráadásul nem is akármilyen anyagról van szó, tisztán csak saját dalokkal érkeztek. A korábbi kollaborációs lemezekkel ellentétben ezen az albumon nincsenek vendégelőadók, a banda gyakorlatilag teljesen befelé fordul, és egy sokkal személyesebb, mélyebb, sokszor melankolikusabb hangvétel a főszereplő a lemezen. Erről az új korongról jön a most következő dal, a Magam se tudom. Ha pedig szeretnéd élőben is hallani a vadonatúj lemez anyagát, akkor június 4-én a Budapest Parkban láthatod, hallhatod a csapatot. Addig itt egy kis ízelítő. Ez tehát a Magam se tudom, a Petőfim.
1: Rengetegemnek sűrűjében tévutamat követem.

jegyem van a földre, kell, sose kérdezték. De ha így van meg az egyensúly,

0: Wolfi Rádió.
1: Mondom a gondom, beleakadok folyton, a szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom, bírnám, ha kettőnk megérne egy próbát.

ahol minden magyar. Mostanság nagy volt a csend a nyíregyházi csapat a Tortuga körül, aztán márciusban megérkezett a szomorú hír. Az urak ugyanis bejelentették, hogy feloszlik a Tortuga zenekar. A tornacipős rockerek mindezt egyébként a Facebookon tették meg. Azt mondják, hogy sok beszélgetés és gondolkodás után jutottak arra a döntésre, hogy 8 év közös zenéléssel a hátuk mögött szögre akasztják a tornacipőt. Ez a 8 év egyébként rengeteg örömöt adott nekik, persze néha nehéz pillanatokat is, de mindenek előtt egy olyan közösséget és barátságot, amit örökre magukkal visznek. Nagyon hálásak a közönségnek és egymásnak is ezért az időszakért, a rengeteg élményért, amit együtt élhettek át. Azt mondják, nagyon fontos számukra, hogy a közönség tudja, a barátság a csapattagok között megmaradt, most viszont a zenekar lezár egy fejezetet. Hát reméljük, hogy egyszer majd még valamilyen formában találkozhatunk az urakkal. Jön a Tortuga, most a Petőfire a hétfő hajnalunkba, ez a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítsuk együtt hazai zenékkel a hetet, a hétfőt, május 18-án itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Mindjárt számíthatsz a Mayfly csapatára. Itt lesz a Távolodom tőlük, de előbb Benji érkezik hozzánk, és a With You. Jó reggelt!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenék.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Kifejezetten színes lesz az eheti felhozattal is a Hajrá Magyarokban, az élő stúdiókoncert sorozatunkban, mert hogy Mák Katához a legkülönbözőbb csapatok, előadók érkeznek a legváltozatosabb műfajokban. A mai napon például Dimák Patrikkal találkozhatsz, holnap jön majd a Lila Keszeg, szerdán Pál Balázs Kármán és Oliver from Earth duója, csütörtökön a Red Bug zenekar, pénteken pedig a Kertek Alatt. Ezeket a koncerteket élőben hallhatod itt a Petőfin, és láthatod is a YouTube csatornánkon, valamint a Facebook oldalunkon. Szóval ne feledd, minden hétköznap, hajrá magyarok, 13 órától a Petőfin. Most Bari Lacival folytatjuk a reggelünket, vagy éppen indítjuk be a reggelt, a hétfőt itt a Talán a Petőfin.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó reggelt! Többfelé felhősen indulhat a hétfő, úgyhogy záporok, zivatarok azért előfordulhatnak. Nem árt, ha van nálunk még esernyő, mert hogy a következő órákban akár szükségünk is lehet rá. Aztán napközben már egyre több felé feloszlanak a felhők, és előbújhat a nap. Ráadásul, ahogy közelítünk majd a hét közepéhez, a hőmérsékletek is 20 fok fölé kúsznak, amit pedig már most tudunk, hogy a pünkösdi hosszú hétvégére beköszönhet újra az igazi nyárias idő, úgyhogy lehet tervezni a szabadtéri programokat. A Petőfi kísérjen utadon ezen a héten is, rengeteg jó hazai zenére számíthatsz. A folytatásban például már is itt van az Arcosok klubja a Patóval. Jó reggelt!

0: Petőfi Rádió, ahol minden magyar hazai zenék minden mennyiségben, a legfrissebb infók és érdekességek a hét kezdésedhez itt a Petőfin. A folytatásra jön Habocki Máté kollégám, én pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Az elmúlt órákban Medgyessy Gábort hallottad, találkozzunk holnap is. Legyen nagyon szép a hétfőd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Megkezdi külföldi tárgyalásait a miniszterelnök, nyitva lesznek ma is a múzeumok. Szeles esős idővel kezdődik a hét.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső sávon lehet haladni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő a gazdasági és energetikai miniszterrel. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek. Magyar Péter és Tarr Zoltán megüresedett helyére, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját Lakos Eszter vezeti. A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és média ismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve a szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. Ma van a múzeumok nemzetközi napja. Ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat. A többi között a Néprajzi Múzeumban, a Nemzeti Galériában, a Győri, valamint a Nyíregyházi kiállítóhelyeken is. Mától már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében van érvényben tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, hogy mivel az elmúlt időszakban Csongrád-Csanád vármegyében is elég eső esett az erdei talaj átnedvesítéséhez, ezért ott visszavonják a tilalmat.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A Duna-Tisza közén és a Tiszán túlon borult az ég, elszórtan lehet eső. Napközben északon lehetnek egyre több felé záporok, zivatarok, máshol többnyire napos száraz idő lesz. Délután általában 17-23 fok, este 9-16 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Indul egy újabb hét, 2026. május 18-a van. Ez a Halló Magyarok. 6 óra után járunk már, természetesen ma is a magyar kedvencek várnak minket. Elsőként a Bagosi Brothers Company és a Parnograszt. Fúj meg szél!
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

0: a lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
2: Ma délután instrumentális élményben lesz részünk, hiszen Dimák Patrik gitárművész érkezik hozzánk, aki a 2018-as 4. országos jazz zenei verseny második helyezettje volt. Szóló karrierjében mérföldkő a 2022-es debütáló EP lemeze, melyen az általa nagyra tartott zenészekkel Ferenc Péter Pittel, Herold Péterrel és Zolbertel, a hazai smooth jazz ikonjaival dolgozhatott együtt. Két évvel később egy Los Angeles-i lemezkiadóval kötött szerződést, ahol a mai napig együtt dolgozik a 18-szoros Billboard lista vezető gitáros producerrel, Adam Holyval. Legfő célja a hazánkban még kevésbé elismert smooth jazz zene népszerűsítése, és valami olyan egyedit alkotni, ami eljut az emberek szívéig. Nemrég a Kultúrfitnessben is járt, a Petőfi Rádió SoundCloud oldalán és Spotify csatornáján megtalálod a vele készült beszélgetést. Ma délután 13 órától pedig stúdióban élőben láthatod, hallhatod a játékát. A folytatásban pedig a Zaporozsec következik itt a hétfő reggelünkben, azon az éjszakán, most a Petőfi.

0: Halló magyarok! Induljon rutinból, jól a napot!
1: Jó reggelt kívánok! A reggeli tisztánlátást, a szemüveg utáni tapogatózást a Carson Coma segítette az elmúlt percekben. A múzeumok nemzetközi napja van ma, a hétvégén már gyűjtögethettük az élményeket a múzeumi majálison. A rendezvény egyik célja az volt, hogy megmutassa, a múzeum nem csupán kiállítótér, hanem egy közösségi tér is egyben, amely valóban mindenkit összeköt történeteinken, emlékeinken és értékeinken keresztül. Akár csak egy ikonikus mese, mint például a Frakka macskák réme. Ennek még lesz jelentősége a héten itt a Halló Magyarokban, bővebben hamarosan, de most fél hét van, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, aztán várlak vissza mezőmisiékkel, egy szó miatt mindjárt a Petőfi.
2: Csak egy szó, és semmi más a boldogság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
3: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül, vagy bandával.
3: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
4: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
3: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Keleten még esős, a Dunántúlon már napos idő lesz ma. Lengyelországba majd Bécsbe utazik Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István miniszter. Nőtt a kalauzok és a buszsofőrök elleni támadások száma.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sávon lehet haladni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
5: Távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét, a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. A kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte a Fidesz frakció vezetője, hogy Magyar Péter miniszterelnök távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást. Gulyás Gergely közösségi oldalán azt írta, ezzel az új kormány a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni. Feljelentést tesz a volt építési és közlekedési minisztérium tevékenységével kapcsolatban a kormányfő. Magyar Péter tegnap délután újabb videót tett közzé, amelyben arról számolt be, hogy ledarált iratokat, Fidesz szóróanyagokat, valamint magyar zászlókat talált az épület pincéjében, ami szerinte több bűncselekmény gyanúját is felveti.
6: Ezeket egyrészt az állami számvevőszéknek kellett volna vizsgálni, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni, mi feljelentést teszünk, és amikor lesznek információk arról, hogy kit hallgatott ki a rendőrség, vagy más hatóságok, milyen nyomozati cselekményeket folytattak, és hogy ki követte ezt, Lázár János, az ő beosztottjai, vagy esetleg kormánytisztviselőket kényszerített arra, hogy ezeket sokszorosítsák, legyártassák, itt tárolják, akkor jelentkezni fogunk.
5: A Tiszapárt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Magyar Péter és Tar Zoltán helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját Lakos Eszter vezeti.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
5: Lengyelországba majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő a gazdasági és energetikai miniszterrel. Kapitány István közösségi oldalán hangsúlyozta, fontos partnerekről van szó. A tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség a magyar cégeknek. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadítását. megoldásáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, milyen feltételekkel, milyen ütemben juthat pénzhez Magyarország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról fognak dönteni. Máté Réka Zsuzsanna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársa szerint a következő lépés a konkrét szakmai egyeztetések lebonyolítása lesz.
7: Mindenképpen úgy tűnik, hogy arról van szó, hogy hogyan lehetne ezeket a pénzeket valamilyen pénzügyi eszközök, vagy valamilyen banki intézményeken keresztül előbb elküldeni Magyarországra, és aztán annak függvényében, hogy hogyan valósultak meg, az Európai Unió Bizottság felügyeletével az az intézmény utalná a már megvalósított programokra, de később a pénzeket.
5: Egyeztetést kezd a szakdolgozói bérek rendezéséről az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt már a héten találkozik a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a magyar egészségügyből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
5: Folyamatosan nő a kalauzok és a buszsofőrök elleni erőszak Magyarországon. A MÁV közölte, hogy idén az első 4 hónapban már 69 esetben támadták rá a dolgozóikra. 9 alkalommal fizikai sérülés is történt. Báci Viktor, a MÁV szóvivője azt mondta, aki egy kalauzt vagy buszsofőrt megüt, akár 5 év börtönbüntetésre is számíthat.
8: Fontos azt tudni, hogy a vasúttársaság munkatársai minden esetben közfeladatot ellátó személyek, tehát súlyos bűncselekménynek számít az őket ért bántalmazás. A vasúttársaság mindent megtesz annak érdekében, hogy minél több testkamerát használjanak a kollégák, jelenleg 200 testkamerát használnak, illetve alapvető elvárás már minden új beszerzésű vasúti járműnél, illetve autóbusznál, hogy fedélzeti kamerarendszerrel rendelkezzen.
5: Egyre több rollerező gyereket ér baleset az utakon. Magyarországon tavaly 600 személyi sérüléssel járó közlekedési balesetet okoztak, úgynevezett mikromobilitási eszközökkel, leggyakrabban rollerekkel. Ez majdnem a kétszerese az előző évének. Minden harmadik baleset súlyos sérüléssel végződött, amelyek között halálos kimenetelőek is voltak. Krakusz Kristóf, a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság megbízott sajtóreferense azt mondta, a szülők csak akkor engedjék ki a gyerekeket rollerrel a forgalomba, ha meggyőződtek arról, hogy képes a szabályos közlekedésre és visel védőfelszerelést.
9: Aki nem ismeri a közlekedés szabályait és nem tud őket betartani, az ne használjon ilyen gépi meghajtású járművet. Elsődleges az, hogy a szülőknek oda kell figyelni a gyermekükre, kizárólag akkor engedjék a gyermeket rollerezni elektromos rollerrel, ha képes a jármű irányítására, ismeri a közlekedési szabályokat és visel védőfelszerelést.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
5: Megtartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsó rakparton vonultak végig, az embermentők emlékműve alatti dunaparti nagy színpadhoz, ahol a felszólalók a közöny és a gyűlölet elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozták. Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség közalapítvány elnöke arról beszélt, fontos, hogy a fiatalabb nemzeték is megismerje, átérezze, miről szól ez az esemény.
10: Ismerniük kell annak a 600 ezer zsidó, magyar zsidó embernek a történetét és a történelmét, ahogy ők éltek, ahogy ezt a társadalmat építették, és aztán ahogy elpusztították őket, és nyilván ez a történelmi tény csak az építésüket tudja szolgálni, mint az egész magyar társadalomnak a építését, azzal, hogy egyrészt szembenézzünk a történelmünkkel, és másrészt levonjuk a kellő következtetéseket belőle.
5: Covid-árvákat és félárvákat látott vendégül a Regőci Alapítvány Budapesten. Több mint 1600 pártfogoltyúk van, közülük minden ötödik gyerek 7 évnél fiatalabb volt, amikor egyik vagy mindkét szülőit elveszítette a járvány miatt. Herceg Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke kiemelte, a járvány ugyan már lecsengett, a gyerekek támogatása nem szűnt meg, bőven van még feladatuk. megkezdődtek az előkészületek a csíksomlyói búcsúra. A hagyományőrző rendezvényt május 22-e és 25-e között rendezik meg. Sokan már napok vagy hetek óta zarándokolnak a Mária úton Csíksomlyó felé. A székelyföldi Mária kegyhelyen 459. alkalommal tartják meg a pünkösdi búcsút. Témár Sándor Asztrika, csíksomlyói kegy templom igazgatója elmondta. Az idei búcsú jelmondata Szent Maximus tanításából ered.
11: A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Ezzel azt szeretnénk üzenni, hogy hűségesen kövessük Jézus Krisztust, azáltal, hogy a keresztségben részesültünk. Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök úr lesz a szónok. Reméljük, hogy majd az ünnepi szónok átadja majd ezt az üzenetet, amit mi szerettünk volna elmondani a zarándokoknak.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Nyugat felől csökken a felhőzet, de keleten még több felé lehet esőre, záporra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon azonban már több órás napsütés valószínű. Napközben 17-23 fokra számíthatunk. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: Petőfi Rádió. Sport.
12: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. A magyar férfi kézilabda válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki Nisi két gólos vereség után vasárnap Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát. A magyarok ugyanakkor még reménykedhetnek a szabadkártyában, míg a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra kijuthatnak a következő Európa-bajnokságról is. A Vasas nyerte a másodosztályú labdarúgó bajnokságot, miután az utolsó fordulóban hazai pályán 2-1 legyőzte az Ajkát. Az ezüstérmet a Honvéd csapata szerezte meg, a kispestiek zárásként 4-1-re kikaptak a BVSC vendégeként. A két fővárosi alakulat 3 év után jutott vissza ismét az élvonalba. A magyar válogatott 4-2-re kikapott a tavaly negyed döntős osztrák csapattól a svájci jégkorongvilágbajnokságon, így két fordulót követően pont nélkül áll a zürichi csoportban. Majoros Gergely szövetségi kapitány együttesének hétfőn szünnapja lesz, majd kedden 20 óra 20 perckor kezdődik a bentmaradásért zajló legfontosabb mérkőzés a szintén 0 pontos britekkel szemben. 3 arany, 2-2 ezüst és bronzérmet szerzett kajakkenu válogatottunk a Brandenburgban rendezett világkupa verseny záró napján. A délelőtti 500 méteres távokon győzött Kurusz Levente és Fodor Bence férfi kajakpárosa, míg a női kenu 4-es ezüsttel zárt. Szintén 500 méteren harmadikként ért célba kajak 1-esben Nádas Bence és bronzéremmel gazdagodott Fejes Dániel és Hajdú Jonatán kenu 2-ese is. 5000 méteren, aztán kenu 1-esben a Szegeden is győztes Csorba Zsófia ezúttal sem talált legyőzőre, és a szám kétszeres világbajnoka Adolf Balázs is a dobogó legfelső fokára állhatott. Női 5000 kajak 1-esben Kőhalmi Emese ezüstérmes. Guzi Blanka ezüstérmet nyert az öttusázók bulgáriai világkupa versenyén. Az idei sorozat második állomásán a kairói Vékányi tányon győztes Guzi 8 pont hátránnyal végzett a győztes török Özüksel mögött. A másik magyar induló Bauer Blanka ezúttal 15. helyen zárt. A férfiak mezőnyében Tárkányi Zsombor 17. Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie Balatonalmádi és Veszprém közötti záró szakaszát. A belga kerékpárosnak ez volt a versenyen a 3. szakasz győzelme. Az összetetben a svéd Jakob Söderqvist megőrizte előnyét, a legjobb magyar kerekes pedig Walter Attila lett. Köszönöm figyelmüket!
3: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Kávé helyett halló magyarok.
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánunk. Május 18-a van ma, az Erikek és Alexandrák ünnepelnek névnapot. Isten éltesse őket. Május 31-én pedig gyereknapot ünneplünk majd. Erre már ezen a héten hangolódunk méghozzá egy játékkal. A Frakk és a Macskák családi társasjátékot nyerheted meg. Keresd az órazenét, hogyha pedig meghallod a játékszignált, küldd el a dal előadóját és címét SMS-ben a 0630303380-ra, hogyha pedig téged hívlak, akkor a szlogenünket is jó, ha tudod, Petőfi Rádió, minden magyar. Benne hét után mindjárt jön Paulina és az összes nő, itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Micsoda aroma.
3: Olyan, mint Olaszországban.
4: Ez az igazi kávé.
5: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
6: Shell. Go well.
7: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
8: Szia, drágám. Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
7: De jó neked. Mi a titkod?
8: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
7: Sedacur Forte.
8: És a koncentrációt nem befolyásolja.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvos.
1: Egy reggel indulhat így is.
7: Meg így is.
1: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
10: One, two, three, let's go!
0: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indít.

családi társasjáték. A tvmacibolt.hu kínálatában a klasszikus mesefigurás plüssök, játékok, kiegészítők, régi és új kedvencek között megtalálod a tökéletes ajándékot minden korosztálynak, minden alkalomra. A mese folytatódik.

0: Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
2: Távozásra szólították fel a kúria elnökét, medvetámadás történt Bulgáriában. Szeles esős idővel kezdődik a hét.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
2: Távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét, a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kormányfő emlékeztetett, hogy a tisztviselőt úgy nevezték ki, hogy korábban nem dolgozott bíróságon. A kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte a felszólítást a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint az új kormány a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni. Lengyelországba majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő, a gazdasági és energetikai miniszterrel. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Kiterjedt dróntámadást indított tegnap Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és környékéről is. 4 meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország továbbra is támadta az ukrán településeket, köztük Dniprót és Zaporizsját, sokan megsérültek. Több lakóház és ipari létesítmény is megrongálódott. Izraeli légicsapásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban. Egy lakásba csapódtak be rakéták az ország keleti részén. Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken is folytatódtak a támadások. 5 meghaltak, köztük 2 gyerek is, sokan megsérültek. A zsidó állam hadserege korábban felszólította az ott élőket, hagyják el a térséget. Halálos medvetámadás történt Bulgáriában. Egy hegyi kunyhó közelében támadt rá egy férfira egy nagy vad és annak bocsa, nem messze Szófiától. Az áldozat holttestét szombaton találták meg. A balkáni országban több száz barna medve él. A Vitosa hegységben történt mostani incidens szokatlannak számít, mivel a ragadozók többsége más területeken fordul elő.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon borult az ég, elszórtan lehet eső. Napközben északon lehet borongós az ég, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután általában 17-23 fok, este 9-16 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok, 7 óra után járunk, ez a Halló Magyarok. 2026. május 18-a van, hétfő. Játékot is tartogatok erre a hétre, no meg természetesen a magyar kedvenceket. Kezdés ezúttal Paulinával, jön az összes nő.
0: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag magyar zenékkel.

0: kéri,
1: Útonas iskolába, óvodába.
2: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
1: Ez a Halló Magyarok.
2: Itt a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
3: Jó reggelt kívánok, bízom benne, hogy a hétvégi élmények után újult erővel megy az út, a reggeli út az intézmények felé. Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából a Csukás Meserádió és az M2 Mese TV közösen hirdetett korábban egy Süsüke Mesés Világa című rajzpályázatot, amire több mint 400 pályamű érkezett az ország minden tájáról. A pályázók saját fantáziájuk szerint népesítették be Süsüke környezetét távoli bolygókkal, csillogó meteoritokkal, különleges űrjárművekkel és kedves földön kívüli barátokkal. Na, a fantáziadús alkotások is bizonyítják, hogy a Csukás univerzum ma is inspiráló világ. A legendás meseíró eddig kiadatlan egyben utolsó művét premierként mutatta be a Csukás Meserádió még áprilisban, Süsüke világot lát címmel. A 26 részes hangjátékot már eléred a Csukás Meserádió Spotify oldalán, illetve a www.csukásmeseradio.hu-n is újra hallgatható. A pályázaton egyébként egy élményekkel teli gyermeknapi programon való részvételt lehetett nyerni a MIPA üvegtermé. És ne feledd, a Csukás Meserádió elérhető a csukásmeserádió.hu oldalon, valamint iOS és Google Play áruházban letölthető ingyenes applikáción keresztül is. És maradva a gyerekek és a mesék világánál, a jövő heti gyereknapra hangolódva ezen a héten minden reggel a Frakk és a Macskák családi társasjátékot

teheted meg a Halló Magyarokban. Keresd az órazenét, hogyha pedig meghallod a játékszignál, küldd el a dal előadóját és címét SMS-ben a 0630303380-ra, hogyha téged hívlak, akkor pedig a szlogenünket is jó, ha tudod. Petőfi Rádió, minden magyar. Benne a folytatásban a Heaven Street 7 következik, akik hamarosan majd két koncert erején összeállnak újra. A Fishing on Ocean, illetve a Budapest Parkban is láthatjuk őket júniusban, valamint augusztusban. Egyik ikonikus daluk következik.

0: magyarok. Induljon rutinból, jól a napod.
1: Jó reggelt kívánok, ez volt a Fish, és a Ne is figyelj rám, te viszont figyelj, hogyha szeretnéd megnyerni a Frak és a Macskák családi társasjátékot, hiszen az óra zenéje még nem volt. Volt viszont már baleset a fővárosban, a Szent Mihály úton, a Füredi utca előtt, de itt türelmes jönnek a továbbiak, aztán a Zanzibár is, a Nem vagyok tökéletes, itt a Petőfim.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Távozásra szólították fel a kúria elnökét, folytatódnak az írásbeli érettségig. Szeles esős idővel kezdődik a hét.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt a 67-es főúton Kaposvár átkelési szakaszán. A 41-es kilométernél a Zselic-Szentpál felé vezető oldalon lezárták a külső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kormányfő emlékeztetett, hogy a tisztviselőt úgy nevezték ki, hogy korábban nem dolgozott bíróságon. A kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte a felszólítást a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint az új kormány a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek. Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját Lakos Eszter vezeti majd. Több zsáknyi ledarált iratot, fideszes szóróanyagokat, valamint DPK gyűléseken használt kellékeket találtak az egykori építési és közlekedési minisztérium pincéjében. Magyar Péter videóban számolt be a történtekről. A miniszterelnök szerint a megtalált tárgyak felvetik a tiltott pártfinanszírozás és egyéb bűncselekmények gyanúját, ezért az ügyben feljelentést tesznek. Juhász Tünde, a tárca korábbi közigazgatási államtitkára a Hírre reagálva közölte, minden hivatalos iratot iktattak, illetve átadták a jogutódnak. A videóban látható szemetes zsákok hivatalos iratot nem tartalmaznak. A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és média ismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja. Rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat. A többi között a Néprajzi Múzeumban, a Nemzeti Galériában, a Győri, valamint a nyíregyházi kiállító helyeken is.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A Duna-Tisza közén és a Tiszán túlon borult az ég, elszórtan lehet eső. Napközben északon lehet borult az ég, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Délután általában 17-23 fok, este 9-16 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, lassan-lassan el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy mi is legyen egy kedves kis meglepetés majd a jövő hétre, hiszen május 31-én gyereknapot ünneplünk. Ilyenkor sok-sok plüss, játék, különböző kiegészítő kis gazdára találnak, vagy esetleg családi élmények, és talán egy kicsit mindezt összekapcsolja a régi és új élményt egyaránt biztosító Frakk és a Macskák családi társasjáték. Na, mai napon ezt nyerheted meg nálam itt a Halló Magyarokban, illetve egész héten minden reggel. Figyeld az órazenét, keresd a játékszignált, ha meghallod, akkor küldd az előadót és dalcímet SMS-ben a 0630303380-ra. Hogyha nálad csörög a telefon, akkor még na, a szlogenünket is kérdezem majd. Petőfi Rádió, minden magyar. Benne most Dániel Fiekkel a 100 virágban.

0: Halló magyarok! Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, ahogy említettem a héten, minden reggel játszunk itt a Halló magyarokban, méghozzá egy nagyon klassz kis társasjátékért. Lássuk, halljuk, kinek adhatom az első darabot.
2: Igen.
1: Halló, halló, itt Habóczky Máté, Petőfi Rádió, kihez van szerencsém?
2: Szép jó reggelt, én pedig Inci vagyok.
1: Inci, köszöntelek, Inci, merről írtál nekünk, merre vagy?
2: Én Törökszentmiklósról.
1: És hogy indul a hét így ezen a kora reggelen, hétfőn?
2: Hát most itthon.
1: Otthon, szabadság, nem ilyen, nem betegség?
2: Nem, hál' Istennek nem vagyok beteg.
1: Rendben, mörüdök neki, az egészségünk mindenek előtt, és ezt akár segítheti egy kis boldogsághormon is, ami meg lehet egy nyeremény mellett. Mondj nekem kérlek egy előadót és egy dal címe.
2: Ez a Halott pénzdala volt, Szét szeretlek.
1: Így van, és mi a Petőfi szlogenje?
2: Petőfi Rádió, minden magyar.
1: Gratulálok, Inci, gyereknapi nyereményed a TV Maci bolt újdonsága, a Frak és a Macskák családi társasjáték.
2: Köszönöm szépen, nagyon örülök neki.
1: Gyerkőcök vannak a családban?
2: Kis unokáim vannak, és az egyiknek most lesz hó végén a születésnapja, úgyhogy szerintem nagyon fog örülni ennek a játéknak.
1: Tökéletes ajándék. Hát olyan fiatalos volt a hangod, elnézést akkor, hogy így tegeződtem veled, de hát
2: nem
1: nagyon...
2: Nem tudta letegezni. Köszönöm.
1: Rendben, köszönöm szépen, nagyon fiatalos voltál. No, akkor mindent megbeszélünk adáson kívül, arra kérlek, ne tedd le a telefont, közben pedig megyünk tovább magyar kedvencekkel itt a Petőfi.
2: Rendben, köszönöm szépen, és az idő elszalad,
0: éljünk talán úgy, mi szép volt megmaradt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Hány óra?
6: Hajnal 2.
5: Megint nem alszol?
6: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
5: Próbáld ki te is a Sedakurt.
4: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Alszol.
4: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Egy reggel indulhat így is.
7: Meg így is.
3: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
8: 1, 2, 3, let's go!
0: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczky Mátéval.
3: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
0: A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb és

társasjáték. A tvmacibolt.hu kínálatában a klasszikus mesefigurás plüssök, játékok, kiegészítők, régi és új kedvencek között megtalálod a tökéletes ajándékot minden korosztálynak, minden alkalomra. A mese folytatódik.

0: Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Lor kávékapszulák, az 1 kg-os 20%-os magyar tejföl és egyes Varta Long Life elemek. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Megkezdi külföldi tárgyalásait a miniszterelnök. Már a héten egyeztetnek az egészségügyi dolgozók béréről. Szeres, esős idővel kezdődik a hét.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt a 67-es főúton Kaposvár átkelési szakaszán. A 41-es kilométernél mindkét irányban csak egy-egy sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő, a gazdasági és energetikai miniszterrel. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel, milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a hazai egészségügy, jelentette ki a területért felelős miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, több területen pedig már a betegbiztonság is veszélybe került. A tárcavezető a héten egyeztetést kezd a szakdolgozói bérek rendezéséről. Mától jövő csütörtökig látható a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás Pécs főterén. A szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző, több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás később több nagyvárosba is ellátogat. Budapesten szeptember 15-től lehet megnézni a Kapa központban. Karbantartás miatt változik a H5-ös hév menetrendje. Mától csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A Dunától keletre borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek. Arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Máshol többnyire napos, száraz idő lesz. A szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon megerősödik. Délután általában 17-23 fok, este 9-16 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó reggelt kívánok! 2026. május 18-a van, hétfő, elmúlt 8 óra, folytatódik a Halló Magyarok. És hát ahogy az lenni szokott, hétfőn mindig egy kicsit nehezebb az indulás, de az inspirációt, a motivációt kapjuk Talján Zsófitól és Kis Tibitől. Jön az Élet szép!
3: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra 19 perc a pontos idő. Sportélményekben gazdag hétvége után vagyunk, hiszen Jakob Söderqvist nyerte a Tour de Hongria országúti kerékpáros körversenyt, aminek vasárnapi záróetapján Tim Elliott diadalmaskodott. Az összetett legjobb magyarjaként pedig a 9. Walter Attila érdemelte ki a fehér trikót, Fetter Erik pedig a legjobb hegyi menőnek járó piros trikót. A magyar férfi kézilabda válogatott sajnos nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki 31-29-es vereség után vasárnap Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát a selejtező visszavágóján. A Vasas 2-1-re legyőzte a vendég Ajkát a labdarúgó Merkantil Liga vasárnapi záró fordulójában, ezzel bajnokként jutott fel az élvonalba. A szombaton rendezett futókörök napján pedig 25 helyszínen több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, összesen csaknem 90 000 kilométert teljesítettek, noha az időjárás korán sem volt ideális, és országszerte záporok nehezítették a futók dolgát. A települések közötti versenyt egyébként Budapest 18. kerületét is Gyömrőt megelőzve Dabas nyerte 10.897,95 század kilométerrel, úgyhogy nagy-nagy gratuláció nekik, illetve természetesen mindenkinek, aki mégiscsak futócipőt húzott a hétvégén. Hogyha erre a hétre tervezel egy futóedzést, azért már lényegesen jobb idővel kalkulálhatsz, bár most még az ország keleti felében záporok, zivatarok előfordulhatnak, de minden igaz, akkor hamarosan észak-kelet felé majd elvonul a csapadékzóna, és a héten túlnyomó többségében napos időnek örülhetünk. Akár napos időben, akár záporok között autózol, vigyázz magadra, a 81-es főúton Töltéstava térségében a 77-es kilométernél baleset van, az érintett útszakaszon félpályán lehet haladni, a 67-esen pedig Kaposvár átkelési szakaszán egy autó és egy busz ütközött a 41-es kilométernél, mindkét oldalon egy sávon halad a forgalom. A fővárosban pedig baleset okoz torlódást az Üllői úton befelé, az Ecseri út előtt, úgyhogy itt is elkél a türelem. 0630303380 az SMS számunk, hogyha pedig útinfód van, akár a Messengeren vagy Viberen is elküldheted. Én pedig küldöm a magyar kedvenceket a folytatásban a Vatfruttikkal, Szemben a nappal, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar száján, olyat hallgattuk, ez volt a Drift Lul, ezzel érkeztünk 8:30. Ez a fővárosban baleset okoz torlódást az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, és megy az araszolás az M0-áson is, erről már is jönnek a részletek. Aztán pedig a Blaha Louisiana, akik a hétvégén majd Balaton a karatján is játszanak. Kámóra, de nem veled, mindjárt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hamarosan lejár az adóbevallás határideje, nincs Magyarországon hantavírus veszély. Szeles esős idővel kezdődik a hét.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Dolgoznak az M0-ás déli szektorában, Halászteleknél az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 16-os kilométernél csak a külső sávon halad a forgalom, már több kilométeres a torlódás. Baleset történt a 67-es főúton Kaposvár átkelési szakaszán. A 41-es kilométernél mindkét irányban csak egy-egy sáv járható. A 81-es főúton Győrnél az M1-es csomópontjánál baleset történt. A 77-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ. A kiegészítést, a módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Már működik a NAV info vonala, a 18-19 is, amelyet szerdán este 8 óráig lehet hívni. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, milyen feltételekkel, milyen ütemben juthat a pénzhez Magyarország. Több mint 10 milliárd euróról van szó. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, ezt írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt kiemelte, magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán nem valószínű, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rágcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Továbbra is fennáll a sztrájk veszély a Samsungnál. A dél-koreai szakszervezetek ma ismét tárgyalnak a vállalat vezetéssel, a fizetésekről és a bónuszokról. A csütörtöktől tervezett, csak nem 3 hetes, 45 ezer dolgozót érintő munkabeszüntetés súlyosan érintheti Dél-Korea gazdaságát, és megzavarhatja a globális ellátási láncokat. A digitális kultúra a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és média ismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A Dunától keletre borult az ég, elszórtan lehet eső. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek. Arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Máshol többnyire napos, száraz idő várható. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután általában 17-23 fok, este 9-16 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: kávé helyett halló magyarok.
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: A konyha zenét nekünk 8 óra 44 perc a pontos idő. Jó reggelt kívánunk. Nem olyan jó ma reggel az M0-áson, a déli szektorban, az M1-es M7 felé vezető oldalon. Halászteleknél ugyanis munkavégzés kezdődött, a 16-os kilométernél csak a külső sáv járható, úgyhogy jelentős a torlódás, már az M51-esről is nehéz felhajtani az M1-M7 irányába, és az 51-es is megérzi mindezt Dunaharaszti felől, úgyhogy légy türelmes, mást sajnos kerülőutat sem tudok itt javasolni, itt jó néhány plusz perccel lehet számolni. A hétvégi programok közül sajnos több meghiúsult az időjárási körülmények miatt, azonban bánkódni nem érdemes, végre kiadós mennyiségű esőben volt részünk az ország jelentős területén. A Dunántúl középső és déli részén, a Dunántúli középhegységben, valamint a Duna-Tisza közén esett a legtöbb 40-50 mm-nyi mennyiség, egyes körzetekben a 60-at is elérte, és szerencsére tegnap a keleti ország részbe is megérkezett az égi áldás, igaz, helyenként villámlással és jeges kísérettel, Makón egyébként 50 mm-nél is több hullott, és hát jelenleg észak-kelet felé tart ez a csapadék zóna, ott lehet most záporokkal, zivatarokkal találkozni, aztán, hogyha minden igaz, akkor hamarosan majd el is hagyja az országot, és egyre melegebb napok jönnek, délutánunként 25 fokkal, a pünkösdi hosszú hétvégére pedig a jelenlegi előrejelzések 27-28 fokos maximumokat jósolnak, úgyhogy bátran tervezhetők a szabadtéri programok. Egy-egy futózápor érkezhet maximum a jelenlegi adatok szerint, úgyhogy már-már a strandolás is rajta lehet a programlistán a következő hétvégétől. No, meg akár természetesen egy-egy kiváló koncert, a folytatásban a 4S Street csapata vár ránk, akikkel egyébként majd Szarvason is találkozhatsz hamarosan. Ez a Mesélek a bornak, itt a Petőfi.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Petőfi Rádió minden magyar az Ivan and the Parazol zenélt, ez volt Jól áll nekem az élet, a srácoknak pedig a nagy színpad is jól áll, legközelebb majd a Belfesten játszanak május végén. Hogyha a fővárosban autózol, akkor figyelj, baleset okoz torlódást az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, és az M0-áson is megy az araszolás a déli szektorban, de már is jönnek a további részletek. A következő órát pedig Fábián Júli nyitja majd. Like a Child itt a Petőfin.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyekszel, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
8: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Reklám. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
10: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
11: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
10: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Rak Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Új stílus a nyárra. Térj be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kick. Több, mint gondolnád.
2: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Távozásra szólították fel a kúria elnökét, nyitva lesznek ma is a múzeumok. Szeles esős idővel kezdődik a hét.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Dolgoznak az M0-ás déli szektorában, Halászteleknél az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 16-os kilométernél csak a külső sávon lehet haladni, több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét, a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kormányfő emlékeztetett, hogy a tisztviselőt úgy nevezték ki, hogy korábban nem dolgozott bíróságon. A kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte a felszólítást a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint az új kormány a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját Lakos Eszter vezeti. Kiterjedt dróntámadást indított tegnap Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és a környékéről is. Négyen meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is támadta az ukrán településeket, köztük Dnyiprót, Zaporizsját. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Izraeli légi csapásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban. Egy lakásba csapódtak be rakéták az ország keleti részén. Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken folytatódtak a támadások. Öten meghaltak, köztük két gyerek is, többen megsérültek. A zsidó állam hadserege korábban felszólította az ott élőket, hagyják el a térséget. Ma van a múzeumok nemzetközi napja. Ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat. A többi között a Néprajzi Múzeumban, a Nemzeti Galériában, a győri, valamint a nyíregyházi kiállító helyeken is.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A Duna-Tisza közén és a Tiszán túlon borult az ég, elszórtan lehet eső. Napközben északon borult az ég, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másútt többnyire napos, száraz idő lesz. Délután általában 17-23 fok, este 9-16 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó reggelt kívánok! Keleten felhők és záporok, zivatarok, nyugaton, illetve a középső ország részben viszont szikrázó napsütés. Így indulunk neki ennek az órának. 9 óra múlt 2026. május 18-án hétfőn. Kezdés Fábián Juliékkal, jön a Like a Child.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel.

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Ásó kapa, szól a nagy harang. Ugye nincs harang? Ugye nincs harang?

0: magyarok. Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Múzeumok, kiállítások világában kalandozunk ebben az órában. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja, mely idén a múzeumok társadalmi szerepét hangsúlyozza. A hétvégén is számos programot tartottak már ennek jegyében, és ma is sok helyen várnak országszerte. De hol máshol is kezdhetnénk, mint az év múzeumában, ami idén a Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett. Az 1956-ban alapított múzeum Tiszaföldvár és a 12 település magában foglaló Tiszazug térségének kulturális identitását erősíti, a természettudományi, földrajzi, helytörténeti és néprajzi gyűjteményekre építve példaértékű ismeretátadási és közösségfejlesztő munkát végez. A Tisza és a Körös által határolt kistáj természeti és történeti örökségét mutatja be. Hazánk egyik legnagyobb őslénytani gyűjteményét is itt találod, köztük eredeti mamutcsontokkal, nemrég pedig cérnaszálon függő történelem,

Szemelvények a ruhagyártás eszköz történetéből címmel nyílt időszaki kiállítás, ahol megismerkedhetsz a gépesített ruhagyártás eszközeivel, varrógépek, vasalók, nyomódúcok, szabórádlik, egyéb szabóvarró eszközök, valamint fotók és hirdetések is helyet kaptak a tárlatban. Úgyhogy érdemes ellátogatni ide is. No, meg akár egy jó kis koncertre, például a Kistehén koncertjére, amin azért nem minden nap lehetünk ott, hiszen 4 év szünet után 2 koncert erejéig áll újra össze a banda. Május 22-én majd a Budapest Parkban, június 26-án pedig a Fishing on Orfű Fesztiválon lépnek színpadra. Valamennyi slágerüket eljátsszák, köztük természetesen a Szájbe egy gyereket is.

0: Halló magyarok! Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon.
1: 9:28 a pontos idő, jó reggelt kívánok, mindjárt Pécs felé kalandozunk, de előtte mondom, hogy a 67-esen Kaposvár átkelési szakaszán egy autó és egy busz ötközött a 41-es kilométernél mindkét irányban. Csak egy-egy sáv járható. Az M9-esen Szekszárnál kigyulladt egy kamion, az 1-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán pedig a Paks elkerülő szakaszán kialakított terelésben baleset történt. A 110-es kilométernél a főváros irányába megállt a forgalom, úgyhogy ha teheted, a 114-es jelű csomópontban letérve a 6-os főúton kerülhetsz, mindenképp plusz menetidővel számolj, és vigyázz magadra, hogyha úton vagy. Hogyha pedig infód van, akkor küldd el a Petőfinek is, SMS-ben 0630303380, illetve Messengeren, Viberen szintén írhatsz nekünk. És hát ha már az M6, akkor így menjünk inkább Pécs felé, arra gördülékenyebb a haladás. A Széchenyi téren láthatod először a 44. magyar sajtófotópályázat legjobb alkotásaiból összeállított szabadtéri vándorkiállítást, méghozzá mától május 28-áig. Idén 258 szerző, összesen 6196 fotóval nevezett a pályázatra. A kiállítás a tavalyi év legfontosabb híreit, sorsfordító társadalmi eseményeit és az emberi lélek legmélyebb rezdüléseit mutatja be 14 kategóriában, a hírfotótól a sporton át a természet fotóig, mindez egy egyedülálló ingyenes kulturális élményt kínál, úgyhogy érdemes ellátogatni rá. A vándor kiállítás egyébként Pécs után több nagyvárosban is ott lesz majd, Budapesten szeptember 15-től látható a Kápa központban. Egyébként jó időnek nézünk elébe, Pécsen már most is szikrázó napsütés vár minket, és a következő napokban is nagyjából ez lesz a jellemző, úgyhogy a szabadtéri időtöltésnek abszolút hódolhatunk. A következő pillanatokban pedig bármerre jársz az országban, kísér a subscribe és az álomtégla itt a Petőfém.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szombathelyen az FM 98.2-n.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Halló Magyarok. Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Maradunk Pécs városában, ahol a Zsolnai Vilmos pécsi porcelángyára által világhíresített Eosin Lüstermász technika kortárs újraértelmezésével találkozhatsz. Az újjáéletfény kortárs Zsolnai Eosinok című időszaki kiállítás a 173 évvel ezelőtt alapított porcelán manufaktúra örökségét értelmezi újra. A tárlat arra keresi a választ, hogy hogyan képes a 21. századi művészet megújítani az Eosin Lüstermász technika másfél évszázados hagyományát. A tárlat anyaga a 2008 óta megrendezett kerámia szimpóziumokon, a Zsolnai Kulturális Negyed műtermeiben és a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának kampuszán született egyedi stúdiómunkákból állt össze. A sorozatgyártásba soha nem került alkotások magángyűjteményekből érkeztek a kiállításra. Mitológikus lények, állatok és mesei motívumok a zsolnai hagyomány képi nyelvét idézik meg, míg a geometrikus precizitás és a kézzel formált szobrászi megoldások a pécsi kortárs absztrakt képzőművészet hagyományaival teremtenek párbeszédet. A kiállítás szeptember 20-áig látható, nagyon-nagyon érdekes, úgyhogy tényleg érdemes ellátogatni. De a következő pillanatokban pedig egy valódi utazósdal következik, bármerre jársz, a Road kísér, ahol a hegyeket látod. Itt a Petőfi.

0: beír.
1: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
2: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok, 9:56 a pontos idő. Ha már bejártuk Pécs kulturális értékeit az órában, akkor a 30Y sem maradhatott ki a sorból. Nyögzenéltek, ez volt a Révbeír, amivel egyébként már is 10 órához érkezünk, úgyhogy mindjárt jönnek a legfrissebbek. A 30Y pedig jön majd a Fishing on Orfűn idén először, június közepe vége felé láthatod őket. Természetesen az utakon ma is légy fokozott figyelemmel, türelemmel, baleset miatt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat a fővárosban, a Budaörsi úton, az Egér út közelében, és baleset okoz torlódást az Üllői úton befelé, az Ecseri út előtt. Hogyha infód van, akkor jöhet SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen. Északkeleten még tartják magukat a záporok, zivatarok, az esőfelhők, de hamarosan remélhetőleg majd ott is süt a nap, bár a földeknek meg jól jön az eső, úgyhogy minden jól van így, ahogy van. Iri Mafia, Kell egy ház, ezzel pedig megyünk az óceánpartra a következő óra elején. Itt a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
1: Ha több fronton kell helytállnod,
4: le kell adni a prezentációt.
1: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás. Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Második Rigó Jancsi napok Kapusváron. Fellép a Swingala Django, az Orbai Lilla Quintet, Temesi Berci és barátai, Miss Chris és a Jazz Tonight, a Sárközi Kollektív és még sokan mások. Zene és gasztronómia találkozása június 12-én és 13-án. rigojancsinapok.hu.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé?
6: Vagy ki sem látsz a dugóból?
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól?
6: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről, nőttek a diák munkaóra bérek, szeles esős idővel kezdődik a hét.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
8: Az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt. A rendőrség a 114-es csomópontban letereli a forgalmat. Az M9-es autóúton Szekszárdnál kigyulladt egy kamion. Az 1-es kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: Megkezdik a magyar-ukrán kétoldalú szakértői egyeztetéseket a kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről. Tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter, aki ukrán kollégájával állapodott meg erről. A tárgyaló delegációk első egyeztetése holnap lesz online. Ismét több száz drónnal támadt ukrajnai célpontokat az orosz hadsereg. Az eszközök többségét a légvédelem ugyan megsemmisítette, de így is sokan megsérültek, főleg Dnipróban és Odesszában. A két térségben több lakóház, civil intézmény és ipari létesítmény is megrongálódott. Elérték a vevők a fizetőképességük felső határát az ingatlan piacon. Ezt mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balogh László azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a tavalyi ütemes áremelkedés már lecsengőben van. A várakozások szerint Budapesten hamarosan 10% alá mérséklődhet az éves drágulás üteme, ami legutóbb 2024. novemberében fordult elő. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre válaszolnak. A kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala, a 1819, amelyet szerdán este 8 óráig lehet hívni. Emelkedtek a diák munkabérek. Idén-nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a tanulók, ami éves szinten mintegy 10%-os növekedés. Ez derült ki az egyik iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. A nyári munkát tervező hallgatók egyelőre rengeteg lehetőség közül válogathatnak.
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Ma északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Máshol többnyire napos, száraz idő lesz. A szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon megerősödik. Délután általában 17-23 fok, este 9-16 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
7: A hírek után...
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánunk! Már is itt vagyunk a mai utolsó 60 percünknél, hiszen elmúlt 10 óra, 2026. május 18-án. Egy hétfői napunk van, a hétvégi fáradalmak után, a mai feladatok előtt irány az óceánpart. Az Ári Maffiával jön a Kellegyhár.
6: Itt egy újabb óra.
7: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó munkát kívánok 4 perccel, 4:11 után. Mint a forrásvíz, 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes címmel nyílt kiállítás pénteken a Hagyományok Házában, ahol korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetsz. Na, az időszaki kiállítás egyik legizgalmasabb egysége az együttes első nemzetközi sikereit mutatja be, például az 52-es kínai látogatást, melyen különleges ajándékokat, többek között egy kínai viseletbe öltöztetett agyakkatonát is kaptak. Felidézi a 74-es párizsi turnét, amikor a világ hírű színésznő Ingrid Bergman megismerkedett a társulattal, vagy épp azt, amikor a Walt Disney Studio munkatársai eljöttek forgatni hozzájuk. Egy külön

Különleges jelmezeket bemutató gyűjtemény is helyet kapott a tárlaton. Látható többek között az ecseri lakodalmas legendás menyasszonyi ruhája, valamint olyan emblematikus előadások viseletei, mint a naplegenda, a lisztmozaik vagy a szarvasének. A néptánc művészetnek ezúttal nem csak szemlélője lehetsz, hanem aktív résztvevője is, hiszen eredeti gyűjtő felvételek, archív turnéfilmek és oktató videók is helyet kaptak a kiállításon, amelyek segítségével a néptánc alaplépéseit is kipróbálhatod. Mindezt november 15-ig teheted meg, tehát a Hagyományok Házában. Hát az már jócskán ősz közepe a november, de addig még vár ránk a nyár. No meg Margyal, a váratlan nyár. Most a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 10:34 a pontos idő, jó reggelt kívánok. A tankcsapda zenélt, miközben az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks elkerülő szakaszán 2 baleset is történt. A rendőrség a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat, úgyhogy ha erre jársz, akkor mindenképpen plusz menetidővel számolhatsz. Baleset nehezíti a közlekedést a fővárosban, az Üllői úton befelé, az Ecseri út előtt is, hogyha pedig neked is van infód, akkor várjuk SMS-ben, Messengeren, avagy Viberen a Petőfinek. S ha már balesetek, több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak tehát a villanyrollerek, és bár továbbra sincs pontos statisztika, nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de az elmúlt időszakban megjelent becslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Összesen 635 személyi sérüléses balesetet okoztak a motoros rolleresek tavaly, ami 73%-os emelkedés a tavaly előtti adatokhoz képest. Emellett a személyszállító járművekkel, például autóval, motorral, kerékpárral és elektromos rollerrel okozott személyi sérülések, balesetek több mint 5%-át okozták elektromos rollerrel. Jelentős egyébként az alulbiztosítottság az érintett mikromobilitási eszközök esetében. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének becslése szerint 10-ből 7-8 rollernek nincs biztosítása, pedig kötelező lenne. A szabályozás szerint azokra az eszközökre kell kötelező biztosítást kötni, amelyek tömege meghaladja a 25 kilót, és a gyártó által tervezett sebesség 14 km per óránál magasabb, valamint azokra, amelyeknél a tömegüktől függetlenül a 25 km per órát meghaladja a gyártó által megadott sebesség. Úgyhogy ha netán te is használsz ilyen járgányokat, akkor érdemes tájékozódni a pontos szabályozásról, és mindenképpen érdemes körültekintően közlekedni ezekkel a járművekkel is. A következő pillanatokban bármerre jársz, az Ice Boys kísér a Petőfi hullámhosszain. Esztelenül fiatalon, ezt hallgatjuk a folytatásban. Itt a Petőfi.

0: rossz idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: 10:45 a pontos idő, jó reggelt kívánok. Sajnos az elmúlt percekben újabb balesetről érkezett hír, ezúttal az M7-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Veszprémi csomópont és a Levsényi pihenőhely között egy autó a szalagkorlátnak ütközött a 87-es kilométernél. Csak a belső sáv járható, emiatt lehet fennakadás, és a korábban lemaradtál róla, mondom, hogy az M6-oson Budapest felé Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt. A rendőrség a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat, úgyhogy mindenképpen plusz menetidőre számíthatsz. 11-től pedig számítunk ma is Mákatára, aki programajánlatokkal készül, aztán 13 órától jön hozzánk koncertezni Dimák Patrik, úgyhogy gitárszólóknak alig ha leszünk hiány. Aztán 16 órától jön Szikora Tomi hazáig kísér, este itt a Kívánság műsorral vár, 9-től pedig a Kultúr Fitnessben a táncé a főszerep, itt lesz ugyanis Széchenyi Krisztián táncművész, aki a néptáncról mesél majd, illetve ifjabb harangozó Gyula táncművész szintén, akivel a klasszikus balett, az Operettszínház és a Hófehérke előadás is szóba kerül. A következő pillanatokban pedig Kornis Anna zenéjére robhatjuk itt az Again, a Petőfim.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Berki Artúrt hallgattuk az óra végén, ez volt a Végtelen harc. Ezzel érkezünk mindjárt 11 óra, az egész pontosan 2 perc múlva. Én köszönöm szépen a mai nap figyelmét. Az elmúlt 5 órában Habóczki Mátét hallottad. Holnap hajnalban újra találkozunk majd, és ne feledd, hogy a héten minden reggel nyerhetsz is akár egy családi társasjátékot, Frakk és a macskák. Úgyhogy érdemes figyelni, fülelni a reggeli órákban. És a folytatásban jön Mákatai, még egyszer köszönöm, hogy velem tartottál. Bármerre jársz határon innen vagy túl, vigyázz magadra és tarts a Petőfivel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül. Kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
4: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
3: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
5: Két láborával táncoltatta a patást, ami szintén kivaradt a filmből, mint egy napjáránál.
6: Úgy táncol, mint én.
7: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám.
8: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
3: Új stílus a nyárra. Térd be a kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Lemondásra szólították fel a köztársasági elnököt, nincs Magyarországon hantavírus veszély. Folytatódik az enyhe időzáporokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M6-os Budapest felé vezető oldalán Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt. A rendőrség a 114-es csomópontban letereli a forgalmat. Az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon a Veszprémi csomópont és a Lepsényi pihenőhely között baleset történt. A 87-es kilométernél csak a belső sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben. A 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Távoznia kell az államfőnek hivatalából, erre figyelmeztetett ismét a miniszterelnök. Súlyog Tamásnak erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet az államfő az Indexnek adott. Abban a köztársasági elnök kifejtette, nincs oka lemondani. A kormányfő szerint azonban Súlyog Tamás egy párthoz volt lojális, és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra sem, ezt írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt kiemelte, magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán nem valószínű, hogy világjárvány alakuljon ki, hozzátette. Fontos a megfelelő rákcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Emelkedtek a diákmunkabérek. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabére számíthatnak a tanulók, ami éves szinten mintegy 10%-os növekedés. Ez derült ki az egyik iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és a telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. A nyári munkát tervező hallgatók egyelőre rengeteg lehetőség közül válogathatnak.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Bár a magyar férfi kézilabda válogatott 31-30-ra győzött Szerbia ellen a világbajnoki selejtező veszprémi visszavágó mérkőzésén, összesítésben azonban egy góllal a szerbek bizonyultak jobbnak és szereztek indulási jogot a jövő januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. Nemzeti csapatunk így már csak abban bízhat, hogy megkapja a Nemzetközi Szövetség két szabad kártyájának egyikét, amivel ott lehet a VB-n, de a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra a következő Európa-bajnokságról is kijuthat együttesünk. A negyedik helyen végzett az Esztergom női kézilabda csapata az Európa Ligában, miután a dijoni 4-es döntő bronzmérkőzésén 35-30-ra alul maradt a dán Viborggal szemben. A feljutást már korábban bebiztosító Vasas lett az aranyérmes a labdarúgó MB2-ben, miután az angyalföldiek a 30. záró fordulóban 2-1-re legyőzték az Ajkát az Illovszki stadionban. A szintén a bajnoki címért harcoló Budapest Honvéd meglepő 4-1-es vereséget szenvedett a Szőnyi úton a BVSC-től, így a kispestiek végeztek másodikként. A finnek elleni szombati 4-1-es vereség után tegnap Ausztriától 4-2-re kapott ki a magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elit világbajnokság második fordulójában. A svéd Jakob Söderqvist nyerte meg a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, az összetettben a legjobb magyar sportolónak járó fehér trikót a 9. helyen végző Walter Attila érdemelte ki, Fetter Eriket pedig a legjobb hegyi menőként a piros trikó illette meg.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
4: Ma főként északon, északkeleten lehet borult az ég, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. A szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon megerősödik. Délután általában 17-23 fok, este 9-16 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Jó hetet, szép napot! Indul az Itthon-Otthon, a Petőfi Rádió programajánló műsora. Előttünk a hosszú hétvége, pünkös, sok-sok programmal. Már is mondom a részleteket, hol és mi minden vár rád. 0-30-30-30-380, itt osztasz meg te is jó programötleteket.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

0: Petőfi Rádió.
1: Mikor vele vagyok, olyan happy minden, de ha távol vagyok, másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondta, nem tri a pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt, azt

mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar. Ez a legújabb magyar zene. Minden.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttony száj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál, te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek

0: sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Már is mondom a heti kínálatot, hogy pontosan mi minden várád, mindig itt tudhatod meg 11 és 1 óra között a Petőfin az Itthon Otthonban, ez a programajánló műsorunk. A két bosszilány pedig háromszorázott rommát tegnap. Tudjuk, hogy kell az eső, de valószínű Moni megfázott már 38-2 aláza, nem jól kezdjük a hetet. Sajnálom, pedig hányszor említettük, ugye a gumicsizma, esőkabát, esernyő. Na, de most ne is ezzel foglalkozunk, hanem mielőbbi gyógyulást kívánok, és jönnek a gyógyító magyar slágerek is. Meg jó kis programok, úgyhogy lehet készülni, mert egyre szebb időnk lesz, ahogy megyünk majd a napokkal is közelítjük meg a hosszú hétvégét, ugye közelít a pünköst, és hát bőven 20 fok fölötti értékeket látok, napsütés, csapadék már nem nagyon lesz, szél az előfordulhat. Na, és egy fontos a másik dolog, hogy az internet világnapja mellett ma van a múzeumok nemzetközi napja, aminek az idei elmondata: a múzeumok összekötik a megosztott világot, és pont ma Magyarországon ugye a legtöbb múzeum hagyományosan zárva tart, mint mindig hétfőn. A Néprajzi Múzeum viszont ezúttal is nyitott kapukkal vár mindenkit, este 6-ig saját tempóban lehet felfedezni a múzeum kiállításait, történeteit és játékait. Arra biztatják a látogatókat, hogy ne csak végignézzék a kiállításokat ma, hanem kapcsolódjanak a tárgyakhoz, történetekhez és egymáshoz is, egyéni felfedezéseken, játékokon és közös élményeken keresztül. Ma például kipróbálható először a vadonatúj múzeumi kék túra analóg pecsétgyűjtő játék. A különleges útvonal a kék színi jelentéseit követi végig a múzeum tereiben, a kerámia térből indul, a Zoom kiállításon átvezet, majd a gyűjteményi kiállításban teljesedik ki. Pecséteket lehet elgyűjteni, miközben fel lehet fedezni, hogy mennyi mindent jelentett a kék szín a világ különböző kultúráiban, lehet egyszerre rang, ünnep, védelem, hit vagy akár a hétköznapok része is. Ezen kívül érdemes kipróbálni a Néprajzi Múzeum mobilapjának játékait is, az 5 talizmán titka című kincskereső játék küldetések és feladatok mentén vezeti a látogatókat a gyűjteményi kiállításon, míg a szív küldi szívnek játékban szív motivumokat kell megtalálni a múzeum tereiben. Sóstói múzeumfalu is készül, úgyhogy mindjárt jönnek a további programok itt a

a gyermekem három múlt, én meg ültem az áropon, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunk rövésre, hogy béke, béke, Van még itt valami, hagyd a harcot, ma haza

0: otthon. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: A múzeumok szerepe a kulturális örökség megőrzésében és átadásában felbecsülhetetlen, és ezt az értéket ünnepli minden évben a Múzeumi Világnap, ami most igaz hétfőre esett, viszont például a Néprajzi Múzeum és Nyíregyházán a Sóstói Múzeumfalu is várja az érkezőket. Kiemelt figyelmet érdemel ez utóbbi a régió legnagyobb szabadtéri néprajzi gyűjteménye ugyanis, mely ezen a napon rendkívüli nyitvatartási idővel és soha nem látott tematikus kínálattal készül. Ez nem csupán egy kiállító hely, egy élő, lélegző időutazás a múltba, ahol testközelből megtapasztalhatod a hagyományos falusi életet, az építészeti remekeket és a népi mesterségeket. A világnap alkalmából a Sóstói Múzeum falu szakértői számos tárlatvezetést tartanak, melyek során a résztvevők milyen betekintést nyerhetnek a gyűjtemények titkaiba, a tárgyak történetébe és a régió néprajzi sajátosságaiba. Ezek a vezetések nem a megszokott száraz előadások, hanem interaktív élmény alapú séták, melyek a legfiatalabb korosztály számára is izgalmas felfedezéseket tartogat. A rendkívüli nyitvatartás pedig ma lehetőséget biztosít arra, hogy a megszokottnál több időt lehessen eltölteni a falu hangulatos utcáin, hogy részt lehessen venni kézműves foglalkozásokon, meg lehessen ismerni azokat a hagyományos technikákat, melyek már a szinte feledésbe merültek. Legyen szó kenyérsütésről, fafaragásról, vagy a régi paraszti eszközök használatáról, mindenki talál magának valami érdekeset. Múzeumi Világnap tehát a Sóstói Múzeum faluban, Nyíregyházán, és itt a Petőfin pedig most a Vellelója folytatás.

0: Otthon van programod. A stúdióban.
1: Nákató vagyok, csodás napot, jó hetet kívánok mindenkinek. Már is részletezem, hogy hol és milyen programok várnak rád. A múlt hét vége az kicsit időjárás szempontjából átalakulhatott sokaknál, viszont van mire felkészülni. Előttünk a pünkösdi hosszú hét vége, fantasztikus időnk lesz, bőven 20 fok fölötti hőmérsékleti értékekkel, sok napsütéssel, úgyhogy figyelem, lehet jegyzetelni. A pasió játszás hagyománya például Magyar Polányban az 1990-es évek elejére nyúlik vissza, és a település 93 óta otthont ad a szabadtéri előadásnak, melyet a hagyományokhoz híven a falu lakói, a helyi közösség tagjai visznek színre. A Magyar Polányi Pasió fennállása óta több formában is színpadra került, az egyes rendezői koncepciók eltérő megközelítésben mutatták be Jézus szenvedés történetét, miközben az előadás közösségi jellege mindvégig változatlan maradt. A produkció különlegessége pedig éppen ebben rejlik, a pasió szereplői nem hivatásos színészek, hanem Magyar Polány lakosai, akik évről évre együtt hozzák létre ezt az emelkedett hangulatú, mély lelki tartalmat hordozó előadást. A festői környezet, a Kálvária domb atmoszférája és a falu közösség részvétele tehát együtt teszi a Magyar Polányi Pasiót országosan is egyedülálló eseményé. Ez tehát nem csak egy színházi előadás, hanem közösségi és spirituális esemény is, mely a falu hagyományait, összetartozását és kulturális értékeit is erőteljesen megmutatja. Magyar Polányi Pasió, ez is beírhatott tehát a naptárba, és természetesen sok-sok egyéb meglepetés is érkezik még, ami a programokat illeti. Ha velem tartasz itt a Petőfi mindenre fényderül, illetve ha valami esetleg kimaradna, akkor jelezd. Számunk 06 30 30 30 380, itt oszthatsz meg jó programötleteket, illetve élménybeszámolókat is természetesen. Egy-egy program élményről SMS-ben is, Viberen várom a részleteket, míg jön a Follow the Flow, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar. A közelgő pünkösdi hosszú hétvége nyitott pincéget csak gasztró eseményt is hoz. Jönnek a további részletek rögtön a hírek után, és ahogy a Kompakt Diszpo mondja.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
0: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
2: Egy reggel indulhat így is.
1: Meg így is.
2: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
4: One, two, three, let's go!
1: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás

0: koszorúskoromától függetlenül legyél a leggyorsabb, és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor gyermeknapi nyereményed a tvmacibolt.hu újdonsága, a Frakk és a Macskák családi társas játék. A tvmacibolt.hu kínálatában a klasszikus mesefigurás plüssök, játékok, kiegészítők, régi és új kedvencek között megtalálod a tökéletes ajándékot minden korosztálynak, minden alkalomra. A mese folytatódik.

0: Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Ha több fronton kell helytállnod,
0: le kell adni a prezentációt.
2: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
3: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után... frissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Hamarosan lejár az adóbevallás határideje, nincs Magyarországon hantavírus veszély. Folytatódik az enyhe idő záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt, ezért a rendőrség a 114-es csomópontban letereli a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással. 8:30-6 óráig várják az ügyfeleket. Működik a NAV infóvonala is, a 1819-es is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online lesz. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Abban a köztársasági elnök kifejtette, nem látok ott a lemondására. A kormányfő viszont fenntartja azt az álláspontját, hogy mivel az államfő egy párthoz volt lojális, és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra sem, ezt írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt kiemelte, magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán nem valószínű, hogy világjárvány alakuljon ki, hozzátette. Fontos a megfelelő rákcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyogírtás. Az állandó vizekben, holtágakban és a nádasok szegélye mellett gyérítik a rovarokat. A biológiai kezelés kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el. Más élőlényekre ártalmatlan.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Főként északon, északkeleten lehet borult az ég, ott záporzivatar is kialakulhat, máshol többnyire napos száraz idő valószínű. A szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon megerősödik. Délután általában 17-23 fok, este 9-16 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 12 után már is folytatódik az Itthon-Otthon, a Petőfi Rádió program ajánló műsorán. Sok gasztroesemény felsorakozott, például a Pampuska Fesztivál. Ez továbbá országos gulyásverseny, pásztortalálkozó és nyitott pincék is várnak. Jönnek a részletek?

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Jó volt.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Már is jön egy kis kedvcsináló a mai ebédhez, ha esetleg még nem lettél volna éhes, ha pedig már épp az asztalnál ülsz, akkor nagyon jó étvágyat hozzá. Na hát nézzük, hogy mi minden vár ránk itt az elkövetkező napokban. Sok gasztro esemény, ahogy korábban említettem, így például a

0: Puska Fesztivál, melynek középpontjában természetesen a szalagos fánk áll majd, hiszen ezt hívják így, különféle ízésítésekben lehet majd megkóstolni. Patak községben minden évben megtartja ezt az egyik legmeghittebb és legvidámabb közösségi eseményét, mely a helyi gasztronómiai különlegesség, tehát a Pampuska köré szerveződik. Ez a falunap nem csupán egyébként az ízletes fánkról szól, hanem a palóc kultúra megőrzéséről és a falu lakóinak összetartozásáról is. Célja pedig, hogy a hagyományos recept alapján készült édességek mellett változatos kulturális és szórakoztató programokkal kínáljon kikapcsolódást minden korosztálynak, az óvodások fellépésétől kezdve a népszerű hazai előadók koncertjeig. Nógrád megyében tehát a pataki sportpályán majd egymást váltják a színpadon a helyi tehetségek és országos hírű fellépők, ott lesz többek közt az Alma együttes, a Cappuccino együttes is műsort ad, és Dolly koncert is lesz. Ha viszont az édes élvezetek helyett valami másra vágynál, akkor ne feledd, hogy országos gulyás verseny és pásztor találkozó is lesz. Mindjárt mondom a további részleteket itt a Petőfi. Jó program ötletekkel, élménybeszámolókkal ne feledd, mindig lehet csatlakozni. Számunk 0630303380, ide a részleteket SMS-ben és Viberen küldheted el. Most pedig Lábas Viki énekel itt a Petőfi, jön az álompor.
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az

0: ajánlunk minden nap.
1: Sok program felsorakozott, előttünk ugye a hosszú hétvége és pünkösd, az országos gulyás verseny és pásztor találkozó pedig úgy szintén, amit majd Hortobágyon tartanak. A rendezvény célja ridegtartásban nevelt hortobágyi szürke marhát őrző gulyások körében. Ma is élő hagyományok, valamint a pásztor mesterség gyakorlati fogásainak bemutatása. Az esemény hiteles képet ad a magyar pásztorkultúra egyik legfontosabb máig élő rétegéről, úgyhogy ha ilyen különleges programra vágysz, akkor mindenképp érdemes ellátogatni. Az országos gulyás versenyt és pásztor találkozót minden évben megtartják egyébként Hortobágyon, az ország számos pontjáról érkező gulyások a pusztai állatpark területén és a Faluvásárterén gyűlnek össze. A selejtezőket követően majd aztán a legjobbak a nagy közönség előtt is számot adnak mesterségbeli tudásukról. A fő versenyszámok a mindennapi pásztori munkából vett feladatokra épülnek, így tehát szerepel többek közt marhakifogás, vízhúzás, pányvadobás, gulyásbot használata, valamint karikásostor kezelése. A gulyásverseny elmaradhatatlan záró akkordja pedig minden évben a közreműködők és a közönség közös csergetése, mely látványos és hangulatos lezárása az eseménynek. A rendezvény kísérő programja pedig a Hajdú Tánc Együttes által szervezett pásztortánc verseny, ahol meg lehet ismerkedni a hortobágyi pásztortáncokkal, azok jellegzetes mozdulataival, ritmus világával és viseleteivel. A programok ideje alatt el lehet merülni a 9 lyukú hídtól mindössze 1,5 kilométerre található pusztai állatpark világában is. A népművészeti vásár forgataga mellett pedig hagyományos pásztorételek kóstolására is lehetőség nyílik, miközben a jellegzetes alföldi állattartó épületek között sétálva számos régi magyar házi állatfajtával is meg lehet ismerkedni. Az országos gulyás verseny és pásztor találkozó tehát különleges alkalom arra, hogy bepillantást nyerj a pásztorélet egyre ritkább mégis élő világába, megcsodáld a hagyományos viseleteket és táncokat, valamint testközelből megtapasztald a hortobágyi puszta páratlan kulturális örökségét.

0: Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkötöm mosolygól, szép napot és hetet kívánok mindenkinek. Részletezem mindig ilyenkor 11 és 1 óra között, hol is milyen programok válnak ránk, ahol kikapcsolhatunk és feltöltődhetünk. Az országban ide-oda ugrálunk. Lehet csatlakozni természetesen ötletekkel mindig a 0630303380 a számon. SMS-ben is Viberen küldheted a részleteket. Na, most irány Sopron, hiszen a borászat egyik hazai fellegvára. Ez a város ugyanis nem csak a város, hanem a környéke is ugye kiváló adottságokkal rendelkezik a szőlőtermesztéshez, a fertőtők közelségének, illetve a lajtahegység lankáinak köszönhetően, melyek ideális feltételeket biztosítanak a minőségi szőlőfajták termesztéséhez. A soproni borvidék különlegessége a kék frankos szőlőfajta, mely a helyi borászatok zászlós hajója. A soproni borünnep idei eseménye pedig a szőlőtermesztés és a helyi borkészítés hagyományai előtt tiszteleg, egyébként már évek óta, és ennek során a főtértől a Bástyagödrön át egészen a Kisvár kerületi színpadig színes programok várnak minden érdeklődőt. Az esemény középpontjában ugye a helyi borászatok bemutatkozása áll, viszont rengeteg kulturális és szórakoztató programmal készülnek. Lesz például a Kisvár kerületi színpad, illetve a főtéren a pódium színpad, ahol délutáni óráktól várják az érkezőket, például Deniz és Orsova Ireni, lesz Delta koncert, bemutatkozik a Juventus koncert, fúvószenekar, lesznek majd musical részletek a soproni Petőfi Színház társulatának előadásában. Ezen kívül a Honeybeast, Morozvik és a Nova Kultúr zenekar, Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Hooligans, valamint Kovácsovics Fruzsina is készül gyerekkoncertjével. Ne feledd, soproni borünnep tehát hamarosan, itt a Petőfin pedig folyamatosan megtudhatod, hogy hol és milyen programok várnak rád, még aktuálisan és részletesen hozom a kínálatot. Visz!

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Van kedved benézni hozzánk? Megmutatom, hogy néz ki egy élő stúdió koncert 1 és 2 óra között. Felsorakozott a csapat, fantasztikus művészek Dimák Patrikkal, a gitárművész zenei producerrel az élen. Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon láthatod mindjárt, amit nálunk történik. Egy óra után indul az élő stúdió koncert, a hajrá magyarok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább. Ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyeksz el, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
6: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
7: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
8: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Reklám. 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
12: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú urzinol tabletta.
11: Használd az urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
10: Ez a Petőfi Rádió.
13: Lemondásra szólították fel a köztársasági elnököt, tárgyalják a kárpátaljai magyarok jogait. Folytatódik az enyhe idő záporokkal.
10: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt. A rendőrség a 114-es kilométernél letereli a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
10: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
13: A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Abban a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem látok ott a lemondására. A kormányfő viszont fenntartja azt az álláspontját, hogy mivel az államfő egy párthoz volt lojális, és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Nyílt levélben fordult a miniszterelnökhöz Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. Magyar Péter még pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. A döntést bírálták az ellenzéki pártok. Egyeztetések kezdődnek holnap a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online lesz. A tárca vezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépéseket vár a kisebbségi jogok rendezésében. Közben Ukrajna és Oroszország ország között folytatódtak a kölcsönös dróntámadások. Dnyipróban és Odesszában csaknem 30-an megsérültek, több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be, 8 régió és az Azovi tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a krími híd vasúti forgalmát. Tévhit, hogy összefüggés van az aszály és a jégkár mérséklő rendszer között. Az Agrárkamara ismét emlékeztetett, a zivatar felhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét csökkentsék. A 8 éve beüzemelt rendszerrel csaknem felére esett vissza a jégkárral érintett terület aránya. Az idei tavaszi aszályban 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban pedig be sem kapcsolták.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Ma főként északon, északkeleten lehet borult az ég, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Máshol többnyire napos, száraz idő lesz, a szél megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. Délután 17-23 fok, este 9-16 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egyután ma is élő stúdió koncert itt a Petőfin, nézd be hozzánk Facebook oldalunkon, vagy YouTube csatornánkon. Itt a gitárművész, zenei producer, aki számtalan alkalommal bizonyította már zenei tehetségét. Itt a Petőfin, Dimák, Patrik és csapata. Jó szórakozást, a hajrá magyarokhoz!

0: Hajrá, magyarok! Stúdió koncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És szuper zenészekkel itt a stúdióban. Dimák Patrik van itt az élen a gitárjával. Hello, Patrik! És akkor hát menjünk egy kis névsorolvasás. Vas Gyuszi hátul a doboknál. Hello, hello! Magán Olivér a billentyűnél. Hello, bello! Van egy basszusgitáros, Vermes Gábor, aki nem bújt elő, is látható, igen, és egy szaxofonos, aki egyelőre még most nem szeretné felfedni magát, de majd ő is bemutatkozik hamarosan. Na, hello, srácok, sziasztok!
2: Szia, köszönjük, hogy itt vagyunk.
1: Mi köszönjük, hogy eljöttetek. Jó zenészekkel mindig jól hamar eltelik az idő, úgyhogy azt várjuk, hogy ma is elvarázsoljatok minket. Egy picit, Patrik, azoknak mutasd be magad, akik nem nagyon hallottak még rólad, mert azért te sokat jártál Amerikában is az utóbbi időben, amit én így láttam, hiszen... Én itt vonogatnak már a háttérben a többiek, mert hogy kötöttél egy szerződést egy lemezkiadóval, és ott hát fantasztikus munkálatok kezdődtek el. Mesélsz erről egy picit?
2: Hál' Istennek, igen, annyit helyesbítek, hogy Amerikában még soha nem jártam.
1: Nem jártál?
2: Angliába szoktam koncertezni.
1: Miért? Valamint én azt gondoltam, hogy ha már egy ilyen lemezszerz, vagy egy ilyen kiadóval van egy összeköttetés, akkor biztos, hogy megfordultál ott, de ezek szerint akkor ma már nem...
2: Még nem voltam, viszont ez a lemezszerződés az ide köthető vissza az A38-a jóra. Egy pénzköző koncerten találkoztam egy Adam Holly nevezeti úriemberrel.
1: Aha! Na jó,
2: és
1: akkor tegyél
2: minket kezdődött kívül. Minden.
1: Értem.
2: Lényegében.
1: Na, és akkor hogy folytatódott? Szóval itt találkoztatok. Megbeszéltétek, hogy mind a ketten szeretnétek a zenével foglalkozni. Jó, viccet félretéve, tényleg mi történt?
2: Érkezett hozzám egy felkérés, hogy szeretne velem dolgozni az Adam, mivel itt az A38-on adtam neki egy példányt az első lemezemből. Ezt ő meghallgatta, és egy hónappal később felkeresett, hogy mi lenne, hogyha mi együtt dolgoznánk az ő kiadójánál, és ennek örömmel tettem én is eleget, és azóta folyamatosan dolgozunk az új dalaimon, új lemezeimen. Úgyhogy ez egy nagyon gyümölcsöző kapcsolat eddig.
1: De akkor online tartjátok a kapcsolatot, vagy sokat van itt Magyarországon?
2: Online tartjuk a kapcsolatot, tavaly viszont együtt koncerteztünk Londonban, úgyhogy félig személyes, félig pedig social media alapú.
1: Gyuszi, szeretnél hozzáfűzni valamit? Azt mondtad, hogy te is szívesen beszélgetsz velem. Adáson kívül. Na, mi mindent hoztatok? Milyen ödalt hallatunk ebben az órában?
2: Saját dalokat hoztunk, és van egy meglepetés feldolgozás, ami igazából a nagy koncertjeimnek a oszlopos dala. Uh-huh. Ez pedig egy Simply Red feldolgozás, úgyhogy nagyon nagy szeretettel hoztuk el ezt is nektek.
1: Ezt majd a végére tartogatjuk. Mi lesz az első dal?
2: Az első dalunk a Double Back lesz. Ez egy single dalom, ami közel fél éve jelent meg, és még viszonylag keveset játszottuk, úgyhogy úgy voltam vele, hogy beszeretném mutatni itt mindenféleképpen.
1: A háttéréről tudhatunk valamit? Valami érdekességet, amit szívesen elmondanál a hallgatóknak?
2: Lényegében arról szól a dal, hogy az embernek mindig vannak olyan időszakai, amikor kicsit letér arról az útról, amit szeretne vinni, és időnként vissza kell találnunk önmagunkhoz. Ez az üzenete lényegében a dalnak.
1: Oké, okay, Double Back itt a Petőfin élőben, Dimák Patriktól, minden látható, nem feled, Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Az Új Városból hallgat most egyébként minket. Ez volt ugye a Double Back, és hát tulajdonképpen egy vokállal ezt csak elrontani lehetne, nem? Amit hallottunk.
1: Ez így komplex, de egyébként át lehet dolgozni.
0: Uh-huh. Lehet erre esély?
1: Nem ígérek semmit, de még meglátjuk.
0: Na, nagyon titokzatos vagy, úgyhogy mindjárt innen folytatjuk tovább. Dimák Patriknak te is üzenhez, te is kérdezhetsz tőle itt a Petőfin, vagy a 06303030380 a számunkon, vagy a Facebook oldalunkon.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: magyarok, közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: Dimák Patrik, na hát a zene világnyelv, ez több ízben kiderült itt a háttérben, ugye a műfajok közül talán, de mennyire értetek vele egyet, a jazz ezek közül is az éle jár, nem?
2: Lényegében igen, azért ez egy komplexebb
1: dolog. Sok mindennek az alapja. Igen. És akkor hát, hogy milyen véletlen egybeeséseknek köszönhető az, hogy neked lett egy Los Angeles-i kiadód, ugye így erről is beszéltünk itt adáson kívül, hogy ki ismerte, honnan ismerte, hogy jött a közös munka, és aztán hogy van az, hogy van egy Los Angeles-i kiadód, és még nem jártál Amerikában. De hát én már itt megelőlegeztem neked az amerikai utat több vízben, úgyhogy remélem, hogy sikerül eljutnod, gondolom szeretnél kicsit körülnézni.
2: Nagyon szívesen,
1: persze. Akkor ezt így kikürtöltük a világba. Ugye itt a fókuszban a gitár van, és a kísérő hangszerek. A vokállal mi a helyzet? Gondolkodtál ezen, vagy szóba se jön?
2: Nekem valahogy sose fordult meg ez a fejemben. Nyilván próbálkoztam azért vele egy négy fal között, de valahogy mindig a gitár volt előtérben, és mindig így tudom leginkább elképzelni ezt az egész produkciót.
1: Igen, ugye számos amerikai kampányon azért túl vagy, én ezt is itt olvasgatom. Itt-ott, ezek milyen kampányok voltak? Mit árulhatsz el a hallgatóknak?
2: Lényegében ezek ilyen single

0: megjelenésekhez fűződő rádiós kampányok. Ezek ilyen több hónapos időszakon keresztül végigrongyul a rádiókon az az adott szingledel, ami éppen megjelenik a kezeink közül.
1: Uh-huh. És hát ugye nagyon sokat beszéltünk már itt ebben a stúdióban arról, hogy hogy ezt valahol így két részre kell választani, a dalszöveget és a zenét, mert ugye sok érzelmet meg lehet jeleníteni csak zenében, meg lehet jeleníteni dalszövegben, tök jó, hogyha a kettő találkozik egymással, és mondjuk így teljesedik ki, de az, hogy csak hangszerek vannak, szerinted más jellegű utazás indul el az emberben? Tehát más gondolatok jönnek, mint hogyha mondjuk hall hozzá egy dalszöveget is?
0: Valahol igen, mert én azt gondolom, hogy itt hatásuk is érik igazából a hallgatókat, és igazából mindenki bele tudja egy kicsit vinni a saját gondolatait, hogy nyilván elkerülünk egy hangulatba, hallunk egy zenét, és mindenki a saját életében ezt el tudja magának pakolgatni, még mondjuk a szöveg egy konkrétabb megfogalmazása tud lenni egy üzenetnek.
1: Milyen lelki állapotokban íródnak nálad dalok?
0: Ez nagyon változó. Tehát van olyan, amikor nagyon, nagyon mély pont van, és akkor úgy jönnek a dalatátok, de nyilván hatalmas boldogságból is lehet dalt írni.
1: Mi a jellemzőbb inkább?
0: Mostanában talán ez a mély pontos sztori, de igazából nálam vegyes, tényleg minden pillanatomat tudtam olyat alkotni, ami szerintem jól sült el.
1: Akkor azért egy kicsit egy ilyen kis háttér morzsát adj nekünk a következő dalról, amit mindjárt meghallgatunk, az It's Alright-ról.
0: Az It's Alright az hallgatószám tekintetében a legsikeresebb dalom eddig. Az volt az első dal, amit kiadtunk az új kiadóval. Ezt több helyen hál' Istennek már játszhattam, külföldön is bemutathattuk, illetve talán ez volt az egyik legsikeresebb ilyen rádiós kampányos dalunk.
1: Minek köszönhető szerinted a sikere?
0: Az a dal csak így kijött belőlem. Igazából elindítottam egy felvételt, és végigjátszottam elejétől a végig a dalt, hogy annyira jól és gyorsan kijött belőlem, hogy talán ez az őszinte, mondjuk így, hogy muzikalitás az, ami hallatszik ebben a dalban.
1: Na hát kíváncsian várjuk, most élőben szól itt a Petőfin is az It's Alright, Dimák Patriktól és az ő csapatától, akik láthatók Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdió koncertit a Petőfi Rádióban fantasztikus zenészekkel, Dimák Patrik az élen, a nagy gitár virtuóz itt a Petőfi stúdiójában, mögötte Vas Gyuszi a dobnál, Magán Oliver a billentyűnél és Vermes Gábor a basszusgitárnál, és jön még egy meglepetés vendég is, egy vendégművész, aki majd csatlakozik a következő dalokhoz. Balú írja, gratul először is a zenekarnak, szeretném megkérdezni, hogy ilyen minőségi gitárszólóhoz és zenei alaphoz nem akartok bevenni egy miniszoknyás, combfixes, videkoltázsú, énekes csajt? Mármint én nem akarok jelentkezni, csak eszembe jutott. De igen, a zenekarból van, aki egyetért.
1: Olivernél lehet jelentkezni, majd a telefonszámát kírjuk.
0: De elvinné a fókusz. Hát pont ez a lényeg, hogy semmi ne vigye el a fókusz, nem? Hogy a képzeletünk kezdjen el szárnyalni, hogy csak hallgatjuk, becsukjuk a szemünket, és oda bármit és bárkit elképzelhetsz, úgyhogy Balú most lebuktál, te a miniszoknyás combfixes videkoltázsút képzelted el ez a zenéhez. Na hát köszönjük szépen, várjuk a visszajelzéseket, és lehet kérdezni természetesen a 0303030380-as számon, vagy a Petőfi Rádió Facebook oldalán, és mindjárt innen folytatjuk tovább az élő stúdió koncertet.
2: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!
3: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel!
4: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene!

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mákkatával. A stúdióban
1: Dimák Patrik, akit te is látasz a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, sőt, ha velünk tartasz, az is feltűnhetett, hogy egy vendégművész is megérkezett, aki eddig itt bujjált. Zolbert, azaz Albert Zoltán, aki szakszofonozni fog. Hello! Igen, és akkor magán Oliver ugye a billentyűnél, továbbra is Vas Gyuszi hátul a dobnál, és Vermes Gábor a basszusgitárnál, ilyen, vagy így áll össze a mai csapat. És közben Viki is itt reagál az üzenetekre, ezek a csajok igen be vannak indulva. Kár, hogy nincs okostelefonom, de a Patrikot én is megnézném. Nagyon. Hát, egy fes fiatal ember, ennyit biztosan elmondhatok, igen, úgyhogy érdemes valahogy megnézni az élő stúdió koncertünket, ezt tudom neked tanácsolni. Lacus a vidéki pedig szintén velünk, támogatom Balút, jöhet a miniszoknyás lányzó. Kész, elkerül a fókusz a zenéről, hát még ilyet. Na, Patrik, gyerekként kik voltak azok a gitárosok, vagy zenészek, zenekarok, akik a legnagyobb hatással voltak rá? Tehát, hogy jött a gitár az életedbe is maradt, és aztán ez lett a cél, hogy ebben tárulkozz ki?
2: Nálunk otthon mindig minőségi és jó zenék szóltak.
1: Nekem nagyon... Bocsánat, hogy közbeszólok, csak akkor gyorsan elkezdeni. Igen, mi a minőségi jó zene?
2: Például Michael Jackson nagyon sokat hallgattunk otthon, abban nekem nagyon meghatározók voltak a gitáros részek is, és igazából addig nyaggattam a szüleimet, amíg nem kaptam egyszer egy gitárt karácsonyra, és onnantól kezdve 8 éves koromtól gitározom, és onnantól kezdve ez meghatározó pontja az életemnek.
1: Uh-huh. És ki az, akiket a mai napig követsz és inspirálnak?
2: Hát a mai napig nekem a George Benson egy hatalmas gitáros ikon. Zeneileg meg egyébként nekem most a Brian Culbertson az, aki nagyon meghatározza a hangszereléseket, illetve a dalszerzéses folyamataimat.
1: Eric Clapton itt járt nemrég. Voltál a koncertjén?
2: Mondom úgy, hogy sajnos nem, viszont aznap a Paladi Orkesztrával játszottam az arénában, úgyhogy most inkább azt választottam.
1: Megértem, oké. Okay. És egyébként egy ilyen átlagos héten, hogy képzeljük el, mennyit gyakorolsz?
2: 3 napot tanítok, viszont sokat van hangszer a kezembe, és próbálok arra fókuszálni, mindig új dolgokat tanítsak magamnak is. Mm. Úgyhogy viszonylag nagyon sokat van a hangszer a kezembe, hál' Istennek.
1: Mi az, amit folyamatosan gyakorolni kell? A gyorsaságot például, vagy hogy képzeljük el így az átlagos hétköznapokat?
2: Fontos technikailag is karbantartani magunkat. Én inkább a hangulatra is, hogy minél jobban tudja közvetíteni a hangszerein, azzal foglalkozom legtöbbet.
1: Mm. Na hát ezt pedig mi örömmel halljuk. És ösztönből szoktál játszani, hogy érzed, vagy inkább, hogyha van egy ilyen felépített szóló, akkor az tudatos, vagy tényleg nem tudom, hogy a gondolataid irányítanak és az érzések?
2: Valahol ez a két dolog szerintem összekapcsolódik. Én nagyon jó alapokat kaptam, hál' Istennek, de mindig próbálok a pillanatnak élni, és azokat a dolgokat és hatásokat, érzelmeket kijátszani magamból, ami most is itt van például a stúdióban.
1: Uh-huh. És akkor hogy jöhet be egy hangszer, vagy hogy eshet ki? Mert ugye most szaxofon is hallható lesz a következő dalban, ami még egy kiadatlan dal, úgyhogy itt lesz a premierje a Petőfi Rádióban.
2: Nagyon szeretem a szaxofont, annak ellenére, hogy soha nem tanultam, és nem játszottam előtte soha. Szerettem kiegészíteni a gitár témákat szaxofonnal, úgyhogy vannak olyan dalok, amit magamnak írok, egy kicsit önzőbb módon, és vannak olyan dalok, amit pedig közösen írunk.
1: De a dal premiere akkor itt élőben a Petőfi Rádióban jön a First Time. Dimák Patriktól és az ő csapatától mindenki látható továbbra is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, ez még egy kiadatlan dal, premierként hallottad, First Time, ez a címe, Dimák Patriktól, vendégművész Zolbertől, aki szaxofonozott, az az Albert Zoltán, magán Olivier a billentyűnél, Vas Gyuszi hátul a dobnál, és Vermes Gábor a basszusgitárnál. Hát milyen szépen reagál egymásra, ugye a két hangszer, a gitár és a szaxofon, egy ilyen igazi zenei párbeszédet hallottunk, csodás zenei háttérrel, kísérettel természetesen, és hát vannak ötletek, szépen akarok fogalmazni, szívecskék érkeznek. Azért ezt mindenképpen szeretném leszögezni, és velünk van Zola is. Hallom, hogy a fiúk vokálos miniszoknyás lányt szeretnétek. Szerintem kettő kellene, hogy nehezebben lehessen választani, és hogy jobban megoszlik a figyelem. Szerintem pedig ez így tökéletes. Nem kell mindig a szemet etetni, sokszor elég a füllel hallgatni. Hát igen, ugye? Van itt párbeszéd, tehát van történés a zenében, anélkül, hogy ugye bármiféle vokál megszólalt volna, vagy bármiféle látvány itt elvette volna ezt az egészet. Hát látványként itt vannak ezek a fantasztikus hangszerek. És a fantasztikus zenészek. Ugye 4 éve írtad ezt a dalt egyébként 2022-ben, és úgy tudom, hogy a zenétben akkor egy ilyen új korszak vette kezdetét. Ez azóta is tart, ez a korszak?
1: Azóta már egy harmadik korszakban tartunk. Igazából ezt a dalt akkor írtam, amikor megjelent az első lemez, amit az a Zolbertek közösen jelentettünk meg. És utána ez volt az első dal, amit megírtam, és éreztem, hogy ez egy kicsit más hangvétel, és egy másfajta stílus, még ha a műfajon belül is egy másfajta stílus, mint amit eddig képviseltem, és ezért lett maga a címe is, hogy First Time.
0: Élőben, dal premierként hallhatok itt a Petőfi Rádióban, és akkor melyik korszakkal folytatjuk majd?
1: A harmadik korszakkal megyünk.
0: Oké, majd mindjárt akkor arról is beszélünk itt a Petőfin. Tarts velünk!
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Hurrá magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: Dimák Patrik és fantasztikus zenész társak, a háttérben már is, ha mondom a népfelsorolást újra, azon gondolkodom, hogy hát mit ki nem hoz az emberből pár hangszer, és ugye persze azok tökéletes megszólaltatása. Vokalista hián ugye itt a képzelet tovább szárnyal. Lacos a vidék írja, hogy legyen inkább 3 miniszoknyás lányzó, de csak miattam, hogy nehéz legyen a választásom. Kicsit rajta maradtunk ezen a vonalon. Profik egy rakáson közben Barbara írta, és abszolút egyetértek. Magán Oliver látható a billentyű mögött, Vas Gyuszi hátul a dobnál, Vermes Gábor a basszusgitárnál, ugye vendégművész Zolbert szaxofonjával megérkezett. Az előbbi dalhoz, ami egy dalpremiér volt, a First Time is maradt, szerencsére. És akkor visszatérve Patrikhoz, és életed harmadik zenei korszaka, ugye? Ott tartottunk, hogy most ebből is kapunk egy kis ízelítőt. Akkor ezt hogy tudnád jellemezni, ezt a harmadik zenei korszakot?
2: Itt igazából ez az a történet, amikor már az új kiadóhoz kerültem, és ez már egy olyan kompozíció, ami ugye az első képdel is volt, meg most a következő is. Ez egy olyan szempontból különleges szerzemény, az Amplitude fog következni, amit Michael Linton kiváló smooth jazz szaxofonossal közösen készítettünk el, és ez volt az első rádió toplistás első helyezésem. Úgyhogy ez egy nagyon hatalmas büszkeség számomra ez a dal, és nagyon-nagyon szerettem rajta dolgozni.
1: Milyen volt a közös munka?
2: Nagyon gyors. Igazából 2 nap alatt megvoltunk ezzel a dallal, wow. Úgy összességében. Ez nyilván egy hatalmas profizmusra is utal, ami nagyon-nagyon elgondolkodhatott sokféle szempontból, de nagyon-nagyon nagy élmény volt vele együtt dolgozni.
1: És akkor is szakmailag miben tudott neked segíteni, vagy mit láttál, amit ott elsajátítottál, esetleg ami segített a további, vagy segít a továbbiakban neked?
2: Inkább az emberi oldalon segített nagyon sok mindent, hogy igazából egy világklasszis szaxofonos csávóról beszélünk, aki meg tud maradni embernek ennyi siker és ennyi mérföldkő után is.
1: Neked is ez akkor cél, gondolom.
2: Nagyon egy fontos. Ez a lényeg.
1: Ez a lényeg. Aha, oké. Okay. Amplitude. Ez volt tehát élőben itt a Petőfi Rádióban Dimák Patriktól és zenész társaitól. Mindenki látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon érdemes csatlakozni hozzánk, és továbbra is hallgatni, figyelj!
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, Dimák Patrikkal, Zolbertel, aki szaxofonozik, és hát Magán Olivre ugye a billentyűnél, Vas Gyuszi a doboknál, és Vermes Gábor a basszusgitárnál. Ők láthatók a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Molnár Zoltán írja, nagyon jó, kellemes, egész nap hallgatnám, úgyhogy őt is elvarázsoltátok, és hát nagyon tudjátok itt közben, hogy kell kacérkodni a
1: Igen.
0: A hangszer, a dallam és az előadás volt közben itt. Felhívná a figyelmet Zolbert csípő mozgására, amit itt nem félt megmutatni több vízben. Patrik folyamatosan mosolyog, ha kicsit jobban koncentrál, akkor a szeme csillog tovább, szóval nem, tehát tényleg nagyon jó a látvány a hangzás összességében. Nem kell ide vokalista, tényleg, szóval ez most már így biztos. Balú pedig még egy műhely titkot szeretné, ha elárulnátok. Egy fellépés után hány csaj írja fel a telefonszámát egy szalvétára? Mert ha neki, vagyis hogyha nem kell énekelni, akkor csatlakozna hozzátok, ő elbohóckodik ott a háttérben valami kamu hangszerre. Hát ha neki is jut egy telefonszám a közönségből.
2: Egy úri ember nem fedi fel a titkait, én erre azt mondom.
0: Igen, közben már visszareagálva egy bal üzenetére, sokszor felmerült, hogy melyik az a hangszer, amíg az ilyen csajmágnes, a gitár, vagy a dob, vagy a szaxofon. Gitár-szaxofon. Na, hát figyelj, Balú, igen, és a többieknek üzenem, hogy mindenképpen érdemes hangszeren tanulni, bárhogy is legyen, egy hangszer szerintem mindig, minden körülmények között a másikat el tudja varázsolni. Ha egy kicsit jobban tudsz játszani, mint mondjuk nem tudnád. Tehát, hogy egy kis gyakorlás azért nem árt, meg egy kis szakmai hozzáférés, igen. Na, hát itt lassan érkezünk a műsor végéhez, sajnálatos módon, nagyon gyorsan elment az idő, pedig még rendkívül jól itt, azt hiszem a hallgatók is el tudnának titeket szórakoztatni, hogy még mit tudnának elképzelni a csapatban. Egyébként más hangszer, még ezeken kívül, ami most itt látható a stúdióban, elképzelhető a felállásban?
2: Az én produkcióm az így teljes, de egyébként meg ki lehetne egészülni szájharmonikával, hegedűvel, bármi egyéb ilyen meghökkentő dologgal, én azt gondolom.
0: Na hát akkor lehet, hogy majd...
2: Trombitával akár.
0: Akár, lehet, hogy majd színesedik ebből a szempontból a felhozatal. És akkor a végére választottatok egy feldolgozás, méghozzá Simple Red-től. Miért?
2: A Simple Red mindig is közel állt hozzám zeneileg, és pont amikor próbáltunk, a Zoli kijelentett egy tök érdekes mondatot, hogy neki az első zenei élmény ez a Simple Red dal volt, úgyhogy úgy voltam vele, hogy tökéletes választás volt ez nekünk, úgyhogy...
0: És itt ilyenkor mi a legfontosabb egy feldolgozásnál? Tiszteletben tartani az eredetit, vagy inkább egy kicsit a saját világra formálni?
2: Aki ismer, azt úgy, szeretem felrúgni a szabályokat, ezért igazából a saját stílusomra próbáltam egy kicsit átformálni az egészet, úgyhogy kicsit azért átformáltuk.
0: Hogyha valaki ennyire jól ismer egy bizonyos dalt, akkor most igazából itt a többieknél bár nincs mikrofon, de őket kérdezem, hogy mennyire könnyű letérni az útról és visszatérni, vagy egy kicsit könnyű? Könnyű, de mégis megtartva azt a hangzást, amit az ember megszokott, hiszen ugye világslágerekről van szó, és akkor az ember ezt úgy, mivel eredetiben ismeri, azt is várja valahol viszont, de mégis, ha egy kicsit átmódosítják, akkor azért abból is nagyon jó dolgok kisülhetnek.
2: Hogyne, persze.
0: Nagyon-nagyon kíváncsiak, várjuk a folytatást. Something Got Me Started, ezzel folytatjátok Simple Red dala. Egy kicsit másképp Dimák Patrikéktól. Figyelj!
3: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.

0: stúdió koncert itt a Petőfin Rádióban. Mondhatnám, hogy ilyen egy átlagos hétfő délután itt nálunk a Petőfin. Azt a mindenit, de jó lenne, amíg maradnátok. Nem, még egy órát nem húztok el véletlen.
1: Megbeszéljük.
0: De nagyon-nagyon köszönjük az élményt, és egyben azt is, hogy mindenki egy kicsit reflektorfénybe érezhette magát, mint vokalista. Szerintem nagyon sokan énekeltek, úgyhogy köszönjük a háttérzenét hozzá. Hát fantasztikus volt tényleg a Petőfi Rádió Facebook oldalán, aki ott lemaradt, mindent bepótolhat, hiszen az adás visszanézhető, visszahallgatható. Zoltán írja, hogy ismét felkerült arra a bizonyos íra a pont, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Még pár szóban, Patrik, mi várható veled kapcsolatban itt a jövőben?
1: Készül az új lemezem, hál' Istennek készülünk új single dalokkal is, illetve koncertezni fogunk őre az Egyesült Királyságban, illetve Európa több számos országában most szerveződünk, úgyhogy mindenkit tájékoztatunk a jó kis információinkról.
0: Oké, rendben, nagyon szépen köszönjük, hát fantasztikus volt az élmény. Divák Patrik, Albert Zoltán, azaz Zolbert, a szaxofonnál, a billentyűnél Magán Olivér, Vasdiszi a dobnál és Vermes Gábor a basszusgitárnál. Nagy taps a csapatnak, nagyon szépen köszönjük a zenei utazást, ami folytatódik tovább itt a Petőfi, mindjárt a Valmárral.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
3: Egy reggel indulhat így is.
5: Meg így is.
3: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
6: One, two, three, let's go!
2: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás.

családi társasjáték. A tvmacibolt.hu kínálatában a klasszikus mesefigurás plüssök, játékok, kiegészítők, régi és új kedvencek között megtalálod a tökéletes ajándékot minden korosztálynak, minden alkalomra. A mese folytatódik.

0: rádióban.
1: Minden magyar.
0: Hány óra?
2: Hajnal 2.
0: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
0: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
3: A Sedaqurt Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
0: Alszol.
3: Sedaqurt Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Marozsi Simonetta. Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap már többnyire napos idő lesz, nincs közvetlen hantavírus fenyegetés Magyarországon. Folytatódik a szúnyoggyérítési program.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M6-oson Budapest felé Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt. Emiatt a rendőrség a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat. Aztán a 2-es főúton Récságnál két autó összeütközött. Az 54-es kilométernél Szendehely felé csak a belső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Megkezdik a magyar-ukrán kétoldalú szakértői egyeztetéseket a kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről. Tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter, aki ukrán kollégájával állapodott meg erről. A tárgyaló delegációk első egyeztetése holnap online lesz. A laborvizsgálatok megerősítették, hogy hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfinál az európai vírustörzset mutatták ki. Állapota stabil, öntudatánál van és együttműködő. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget karanténba helyezték. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Hondius óceánjáron észlelt góchoz, ahol az andoki vírustörzs okozta a fertőzést. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelyen még több páciens tud kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyogírtás, a biológiai kezelés más élőhelyekre ártalmatlan. A ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Amíg északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshol többnyire napos az idő. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel. Északa 6-13, napközben 19-23 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Fantasztikus hazai előadók sorakoztak fel, és így lesznek veled ebben az órában. Kettő elmúlt szél délután, Mák Kata vagyok, számunk 0630303380, itt informálatsz SMS-ben vagy Viberen. A következő duó egyik tagja, képzeld, arachnofóbiás, azaz félik pókoktól. Jön a Valmár!
1: Itt egy újabb óra!
3: Kizárólag.

0: Hírek az utakról.
1: Többen csak félpályán lehet haladni, például a 2-es számú főúton Récsák térségében egy korábbi baleset miatt az 54-es kilométernél a Szendehely felé vezető oldalon, a 7-es számú főúton Diós átkelési szakaszán ott egy műszakhibás autóbusz veszteg el a 14-es kilométernél, a 86-os számú főúton Csorna térségében pedig korábbi baleset miatt a 149-es kilométernél van félpályás útzár. Az 1-esen Biatorbágy térségében az M1-es és M0-ás találkozásának közelében pedig egy kamion rakománya a burkolatra borult, így a 11-es kilométernél lévő körforgalomban sávzárásra és tolódásra kell készülni. Közben az M1-esen Hegyeshalom felé ma is erős a forgalom, Biatorbánynál főleg a külső sávban a kocsisor több kilométeren keresztül visszatolódik az M0-ásra is, itt a külső sávon arra szólnak a járművek. Vigyázz magadra, balesetmentes utat, ha infód van, fennakadást észlelsz, számunk 06 30 30 30 380, SMS-ben és Viberen jelezheted.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.

Nem veszem észre direkt, hogy zavosz a cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét. Az egyedül lét.

Szabó Balázs Bandája után itt a Petőfi, már is érkezik hozzánk Désfalmi Bonca Berta, azaz Csinszka, az erdélyi magyar énekesnő, akinek zenében összefonódik a hagyományőrző népzene és a modern popzene. Művészetében tehát egyaránt jelen van a női finomság és az erős férfias határozottság, dalain keresztül pedig szeretne példát mutatni, de nem azért végez önismereti munkát, hogy másokat motiváljon, hanem azért, hogy ő maga jól legyen. Persze ennek kapcsán örül annak, hogyha az ő jól léte pozitív hatással van másokra is. Pontosan tudja ugyanis, hogy hiába mondja például egy-egy szerettének, hogy meditáljon, vagy menjen pszichológushoz, nem fogja megtenni, hiszen az az ő identitása, és nem az övé, viszont saját identitást ébreszthet benne, és cselekvésre ösztönözheti őt a rajta látott felszabadulás. Szereti az egymástól akár kifejezetten eltérő hangzásokat is kombinálni, hogy ezáltal megmutathassa, hogy a különböző hangulatok vagy stílusok igenis harmóniában állhatnak egymással. Ő tehát Csinszka, most itt a Petőfin, Felsütött a napsugára című dalával.

0: Korábban az egyes számú főúton Biatormány térségében az M1-es és M0-ás találkozásának közelében egy kamion rakománya az útburkolatra borult, így emiatt a 11-es kilométernél lévő körforgalomban sávzárásra és továbbra is torlódásra kell készülni. Az M1-esen Hegyeshalom felé Biatormánynál, főleg a külső sávban erős ma a forgalom, a kocsisor több kilométeren keresztül vissza is torlódik az M0-ás autóútra, ott a külső sávon arra szólnak a járművek. A 7-es számú főúton Diós átkelési szakaszán pedig egy műszaki hibás autó busz veszteg el, a 14-es kilométernél félpályán tudsz csak haladni, a 86-os számú főúton Csorna térségében pedig egy korábbi baleset után a 149-es kilométernél a félútpályát zárták le.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Jön a nyár, közeleg, türelem, már itt van a láthatáron. A hőmérsékleti pluszokat ma úgy néz ki, a Dunántúl nyerte 19-22 fokkal. Friss hírek 3-kor, majd itt lesz a Belmondó is. Ső,
1: akit rám bíz majd az ég, de elhagyják a démonok mellőle.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: A magyar mennyegző film stábját látjuk vendégül. Kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
5: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
4: A dalok alatt úgy érzitek, hogy ki kívánkozik egy-két lépést itt a poron.
6: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy napjárnál.
5: Úgy táncolt, mint én.
7: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám.
3: Micsoda aroma.
7: Olyan, mint Olaszországban.
8: Ez az igazi kávé.
7: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
9: Shell. Go well.
3: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
3: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
3: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
3: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
3: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
12: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
11: De jó neked. Mi a titkod?
12: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
11: Sedacor Forte.
12: És a koncentrációt nem befolyásolja.
13: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
0: Holnap már többnyire napos idő lesz. Nagy a dugó az M1-esen. Idén is megtartják a torockói Duna napokat.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál, főleg a külső sávban. A kocsisor több kilométeren keresztül visszatorlódik az N0-es autóútra. Itt is a külső sávon araszolnak a járművek. Az 1-es főúton Biatorbágynál az M1-es és az M0-es találkozásának közelében egy kamion rakománya borult a burkolatra. Emiatt a 11-es kilométernél lévő körforgalomban torlódásra kell készülni. Aztán a 86-os főúton Csornán egy furgon és egy autó karambolozott. A 149-es kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
0: A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Csőjog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. A döntést bírálták az ellenzéki pártok. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockón. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A nyitónap estején a Csináljuk a Fesztivált koncert idézi meg a generáció kedvenc dalait, Korda György és Balázs Klári, illetve Nagy Feró és Mező Misi fellépésével. A fesztivál záró koncertjét a Tankcsapda adja.
2: Petőfi Rádió. Sport.
14: Köszöntöm Önöket, Nyelgúj Gergelyt hallják. nem hosszabbítja meg június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paks támadója. A 31 éves támadó 2020 nyarán Kaposvárról érkezett először Paksra, ahol a második idényében 31 találattal gólkirály lett a magyar élvonalban. Sajtóhírek szerint a 28-szoros válogatott játékos iránt az NB2-ben szereplő Szeged érdeklődik. Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Alba-Fehérvár csapat kapitánya. A 35 éves bedobó 17 éven át játszott a nemzeti csapatban, melyben 160 alkalommal lépett pályára és két Európa-bajnokságon szerepelt. Bondár Anna megőrizte két héttel ezelőtti 58. helyét, míg Udvardi Panna három helyet előrelépve a 68. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Gálfi Dalma két pozíciót javítva a 117. A férfiaknál továbbra is Marozsán Fábiánt jegyzik a legmagasabban a magyarok közül, három helyet visszacsúszva 52., Fucsovics Márton pedig kettőt rontva az 59. A listát a nőknél a fehér orosz Arina Szabalenka, a férfiaknál az olasz Jannik Sinner vezeti. Köszönöm figyelmüket!
15: Petőfi Rádió. Időjárás.
16: Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshol többnyire napos az idő. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel. Északa 6-13, napközben 19-23 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
15: A hírek után.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
15: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Csodaszép délután 3 elmúlt, azt mondják pontban éjfélkor dél a Viga Ferenc, holnál 4-szer közelebb elhúz majd egy panelház méretű aszteroida. További érdekességek itt a Petőfin és a változatos magyar zenei kínálat, természetesen a folytatásban is. Elsőként jön a Belmondó.
10: Itt egy újabb óra.
15: Kizárólag

Petőfi Rádió minden magyar. A folytatásban már is érkezik hozzánk egy zalaegerszegi születésű fiatalember, akinek első kapcsolata a zenével még 7-8 éves korában lehetett. Akkor énekelt kórusban, később aztán tanult zongorázni és gitározni, és ez utóbbi indított el benne igazán valamit. Majd aztán jött egy másik áttörés 2012-ben a Veszprémi utca zene fesztivál, ahol a szakmai díjat vihette magával. Hangácsi Márton, aki a színpadon egy szál gitáros előadóként mindig nagyon lazán és könnyedén képes magával ragadni a közönséget, úgyhogy közben kicsit mindannyian kapunk abból az örömből és életigenlésből, ami belőle is a muzsikájából fakad. Itt a Petőfin, tehát Hangácsi Márton.

Mindenféle műfaj felsorakozik ma is itt a Petőfin, a Swingers után már is érkezik hozzánk egy olyan zeneszerző, szövegíró, producer, aki bizony szereti a műfaji határokat feszegetni, sőt emellett kreatív vizuális elképzeléseit is megvalósítja. A koncerten mondani életre kelnek a dalai, a fellépések ötletekkel, show elemekkel, teletűzdelt bulik állítása szerint. Nemesin Bakos Kristóf, azaz Morionesz, aki kiskorában egyébként sok nehézségen ment át, ugyanis rengetegen csúfolták, és ezen a zene segített neki túllendülni. Nagyon szerette Avicii, tisztán emlékszik rá, hogy annó feküdt a piros ágyán, őt hallgatta, és már is jobban érezte magát, és akkor döntötte el, hogy bár nem tudja hogyan, de egy nap majd ő is ilyet fog csinálni. Minden kitanult a szakmáról, egyébként egyedi vizuális és elektronikus popzenei univerzumát hamarosan a Villányi Borvidék gasztró falujában a Palkonyai Pünkösd nyitott pincék egyik fellépőjeként láthatod majd, itt a Petőfin pedig most hallatod, jön tehát Morionesz és a Big Te.

0: azt, hogy tényleg nem sok alapja, de akkor abba szűzünk a műfő.
1: Igen.
0: De akkor telibe, persze. Nem csicskál.
1: Bele se vagyok. Egyáltalán egy

Petőfi Rádió minden magyar. Május 18-a van a Múzeumok Nemzetközi Napja, aminek idei elmondata: a múzeumok összekötik a megosztott világot. És bár ugye hétfőként Magyarországon a legtöbb múzeum hagyományosan zárva tart, azért vannak kivételek. Például Nyíregyházán vár a múzeumi Sóstói Múzeum falu a régió legnagyobb szabadtéri néprajzi gyűjteményével. Ez nem csupán egy kiállítóhely, egy élő lélegző időutazás a múltba, ahol testközelből megtapasztalhatod a hagyományos falusi életet, az építészeti remekeket és a népi mesterségeket. A Néprajzi Múzeum is megnyitott kapukkal várja a látogatókat, és arra biztatják az érkezőket, hogy ne csak végignézzék ma a kiállításokat, hanem kapcsolódjanak a tárgyakhoz, történetekhez és egymáshoz is, egyéni felfedezéseken, játékokon és közös élményeken keresztül. Ma először lehet például kipróbálni a vadonatúj múzeumi kék túra analóg pecsétgyűjtő játékot. A különleges útvonal a kék szín jelentéseit követi végig a múzeum terein.

0: utólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar. A legfrissebb hírekkel Marozsi Simonetta érkezik már is, majd Szikora Tomi, aki segít ma is a közlekedésben, hozza a friss híreket. Segíthetsz neki te is a 0630-30-30-380 a számunkon, ide küld a részleteket SMS-ben vagy Viberen. Ha szeretné játszani Petőfi ajándék csomagért, akkor különösen figyeld a részleteket. Én búcsúzom, Tomi pedig mindjárt Király Viktorral indít.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
0: Egy reggel indulhat így is.
2: Meg így is.
0: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
3: 1, 2, 3, let's go!
2: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
0: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
2: Yeah! A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb és küld

családi társasjáték. A tvmacibolt.hu kínálatában a klasszikus mesefigurás plüssök, játékok, kiegészítők, régi és új kedvencek között megtalálod a tökéletes ajándékot minden korosztálynak, minden alkalomra. A mese folytatódik.

0: Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
3: A Sedaqurt Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedaqurt Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Holnap már többnyire napos idő lesz, hamarosan lejár az SZIA bevallás határideje. Megérkezett Hollandiába a járvány sújtotta óceánjáró.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: A 86-os főúton Csornán egy furgon és egy személyautó karambolozott. A 149-es kilométernél a fél útpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Sólyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézy Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala, a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtönudvarán egy biztonsági ellenőrzés során, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A kerítésen átdobott összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. A büntetés végrehajtás szerint a hozzátartozók rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejutatni az intézetekbe különféle módszerekkel. Az ügyben ismeretlen tettes ellen tettek szabálysértési feljelentést. Megérkezett a rotterdami kikötőbe a hantavírus járvány sújtotta óceánjáró. A legénység egy részét karanténba helyezik. Az elmúlt két hétben a tüneteket mutató utasokat és más érintetteket evakuáltak a hajóról. A Hollandiába szállított tünetmentes utasok valamennyi eddigi tesztje negatív lett. A holland hajón kitört járvány eddig 3 halálos áldozatot követelt.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshogy többnyire napos az idő. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz többfelé élénk széllel. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Délután 4 óra van, nem szeretjük a hétfőket, de megpróbálok egy kis életet leállni mindenkibe így a munkanap vége felé, mert hogy hosszú hétvége vár majd ránk, 3 napos pihi, hogyha túléltük ezt a munkahetet. Számíthatsz rám, hello, Szikora Tamás vagyok, maradj velem, mert nem sokára játék következik.
0: Itt egy újabb óra,
4: kizárólag magyar zenét.

0: Munka után elkísérünk, kilométerről kilométerre veled tartok, és hozom az aktuális friss útinfókat. Figyelem, a 86-oson Csorna térségében egy furgon, valamint egy személyautó karambolozott a 149-es kilométernél. Egy sávot lezártak, mindezt át a 86-os főúton, Csorna térségében, ahol baleset miatt van forgalomkorlátozás, a 149-es kilométernél. A 7-es főúton Diósdon egy műszakhibás autóbusz vesztegel a 14-es kilométernél. Itt szintén forgalomkorlátozás van, és most a délutáni csúcsforgalomban lelassul a haladás, mindezt át a 7-es főúton Diósdon. A fővárosban pedig a 14. kerületben történt baleset, az Erzsébet királyné útján, az Öv utcánál. Várom a további közlekedési infokat, dolgozzunk össze, segítsük egymást, adj helyzetjelentést Nyírbátorból, Agárdról, Kaposvárról, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió minden magyar. 16:29 a pontos idő. Nem marad el a játék. Hamarosan indítom. Figyeld a zenék közötti felhívást. És amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor tégy így. Jelentkezz a 06:30:30:30:380-on. Fontos, hogy írd meg az óra előadóját és a szám címét. Ha pedig gyors vagy, első vagy, visszahívlak egy Petőfi Rádió szlogenért cserébe. Tér az ajándékcsomagunk, amely bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is tartalmaz. Minden tiszta? Figyelj, a játék néhány pillanat és indul. Lehet, hogy a Brains dala után?

0: Rádió Minden Magyar, Dezs Dana dobott egy kis pluszt a napunkhoz, ez volt a Pannónia, ráadásul ez a szám valakinek nyereményt ér, szerencsét hoz, Petőfi Rádiós ajándékokat, hiszen játékot indítottunk, akkor van esélyed, hogyha jelentkeztél a 06303030380-on, és hogy ki volt a leggyorsabb, őt mindjárt visszahívom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: 20 percenként jövünk a friss útinfókkal. Figyelem, baleset történt Onga térségében a 37-es főúton, Felső Zsolca felé a 4-es kilométernél. Így csak egy sávjárató, baleset van tehát Onga térségében a 37-es főúton, a 4-es kilométernél Felső Zsolca felé. A 86-oson Csorna térségében egy furgon, valamint egy személyautó karambolozott, a 149-es kilométernél egy sávot lezártak, mindez tehát Csorna térségében a 86-oson, és a 7-es főúton Diósdon egy műszakhibás autóbusz veszteget a 14-es kilométernél, ezért van a környéken a szokásosnál nagyobb dugó, mindez tehát Diósdon, a 7-es főúton. Várom a további információkat, a még frissebb helyzetjelentéseket. Körösszakáról, Egerből, Tiszakécskéről, hívd most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

rajzoló vérem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell, jeleket látok, és nem érdekel.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ha valaki szeretne nyerni egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, akkor full egyszerű a dolga. Figyelje a zenék közötti felhívást minden munkanap délután 4 és 5 között, és amikor meghallod, akkor küldj üzenetet nekünk, ha pedig gyors vagy, első vagy, visszahívlak. Hogy ma ki volt a legszerencsésebb, egyben a legügyesebb, a leggyorsabb, az most fog kiderülni.
1: Igen, tessék.
0: Hello, szia, itt a Petőfi Rádió, Szikora Tamás vagyok.
1: Szia, Roland vagyok.
0: Hello, Roland. Gyors voltál, elsőként küldtél nekünk üzenetet.
1: Szuper, nagyon örülök.
0: Shazam segített?
1: Nem, hál' Isten, egyből tudtam.
0: Akkor mondd kérlek, hogy mi volt az óra nyerő zenéje.
1: Azaria Dash, Young Fly, Pannonia.
0: Tökéletes, és a Petőfi Rádió szlogán megvan?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Oké, felkészültél. Mondtam már neked korábban, hogy gratulálok, nyertél már?
1: Nem, köszönöm.
0: Akkor most azt mondom, hogy gratulálok, mert te nyertél.
1: Nagyon köszönöm.
0: Megvan a Petőfi Rádiós ajándékcsomagod bögrével, kulaccsal, nyakpasszal, Petőfi Rádiós bevásárlótáskával.
1: Szuper, nagyon király, nagyon örülök.
0: Utazol? Utazás közben hallgatsz minket?
1: Igen, megyek hazafele.
0: Az mit jelent? Merre mész?
1: Negyedik kerületbe, de eléggé nagy a forgalom a Váci úton.
0: Aha, akkor a fővárosban kocsikázol.
1: Így van.
0: Mi lesz még a napi programod?
1: Hát, megyünk moziba még, és megnézzük az Ördög Tárdát is L2-t.
0: Na, erre kíváncsi leszek, mert nagyon sokan dicsérik, meg jókat olvastam róla.
1: Igen, én is kíváncsi vagyok nagyon rá.
0: Érezzétek jól magatokat, és a következő dar is a tér lesz a Halott pénztől. Élnünk kellett volna itt a Petőfi Rádióban.
1: Szuper, nagyon köszönöm.
0: Ma tehát Roland volt a leggyorsabb, de holnap te is lehetsz a legszerencsésebb. Figyeld a játékot 4 és 5 között. Petőfi.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Kispár és a Borz, ha az életben, ezt hallottad nálunk. És ez volt ma a kilépő zenéd a melóból? Hiszen 5 óra lesz. Remélem mindenki azt mondja, hogy oké, na majd holnap folytatjuk. Rá munka után is számíthatsz a Petőfi Rádióban. Elsőként Dérheni Dala szól mindjárt az ég veled.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Duna napok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
3: A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
3: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Manner termék 20% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kick. Több, mint gondolnád.
3: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
3: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
3: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
3: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
3: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
5: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
5: Ez a Petőfi Rádió.
10: Holnap már többnyire napos idő lesz. Havasi Bertalan feljelentést tett Magyar Péter ellen. Meghalt a negyedik emeletről kiesett Szent Lőrinci lány.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: A 7-es főúton Diósnál egy műszaki hibás autóbusz vesztegel. A 14-es kilométernél félpályán halad a forgalom. A 37-es főúton Ongán baleset történt. Felső Zsolca felé a 4-es kilométernél csak egy sáv járható. Aztán a 86-os főúton Csordán egy furgon és egy személyautó karambolozott. A 149-es kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
10: A kegyelmi dosszié nyilvánosságra hozataláról, a végrehajtás teljes átalakításáról, a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezéssel kapcsolatos teendőkről és a 2026-os költségvetésről is tárgyalt a kormány mai ülésén, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter jelezte, hogy a meghozott döntésekről és a megtárgyalt témákról 17 órától élőben számolnak be a Facebookon, illetve a kormányfő YouTube csatornáján. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Magyar Péter ellen Havasi Bertalan. A miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára szerint a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás törvényes ok nélkül erővel akar eltávolítatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt fogalmazta meg célként a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, azt szeretné, hogy 2027. január 1-én már ezekkel a változásokkal kezdhessék meg az új évet. Emberölés miatt indított eljárást a rendőrség egy 17 éves Szent Lőrinci lány halála ügyében. A fiatal reggel zuhant ki egy negyedik emeleti lakásból. A mentők életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol később meghalt. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az idegenkezőség lehetőségét egyelőre nem lehet kizárni. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBI kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshol többnyire napos az idő. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 5 óra van, bárhol is vagy, veled van a Petőfi Rádió. Ha még dolgozol, segítek lenyomni a munka utolsó óráit, de remélem már mindenki érzi a munkanap végét. Kitartás, és haza kísérlek útközben. A kezdésben Dérheni dalát játszom, itt az ég veled.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: friss hírek az utakról.
1: Vezetés közben is jó választás a Petőfi Rádió, mert ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként informálunk téged. Figyelem, 4 autó ütközött össze Városföld térségében az 5-ös főúton, a 97-es kilométernél. Itt egy sávon megy a forgalom. Mindez tehát az 5-ös főúton, Városföld térségében, ahol a 97-es kilométernél baleset van. A 37-esen Ongánál Felső Zsolce felé a 4-es kilométernél 2 autó ütközött össze, itt csak egy sávjárató, baleset van tehát a 37-esen Onga térségében Felső Zsolca felé, és a 7-es főúton Diósdon egy műszakhibás autóbusz vesztegelt a legutóbbi hírek szerint a 14-es kilométernél. Ha ez még aktuális, akkor ezért van forgalomkorlátozás, fennakadás, mindez tehát Diósdon a 7-es főúton a 14-es kilométernél. Számítok a további információkra, a még frissebb helyzetjelentésekre. Nyéklátházáról, Dabasról, Vágszentlászlóról, hívj 061

A folytatásban a nyarat, a nyaralásunkat tervezzük, mert ilyenkor előtérbe kerül a kérdés, hogy ki mennyit szeretne, vagy ki mennyit bír egy repülőn. Mert valljuk be, van akinek már egy 2-3 órás út is elég, és azt mondja, hogy már alig várja a leszállást. De mit szólnál egy majdnem teljes napos repüléshez? Ugyanis hamarosan új korszak kezdődhet a légi közlekedésben. 2027-ben indulhat a világ leghosszabb non-stop repülőjárata, amely Sydney-t kötné össze közvetlenül Londonnal és New York-kal. A járatot egy speciális a módosított Airbus A350-1000 ULR gép teljesíteni, és az út nagyjából 22 órás lenne megszakítás nélkül. Összehasonlításképp mondom, hogy jelenleg a leghosszabb menetrend szerinti repülőút körülbelül 18,5 órás. Egyébként az új gép extra hatótávolságát többek között egy plusz 20 000 literes üzemanyag tartály biztosítja majd. A fedélzeten pedig első osztályú lakosztályok, business, prémium turista osztály és turista helyek is lesznek. Na de a kérdés, te bevállalnál egy 22 órás repülést átszállás nélkül, vagy már a gondolattól is elfáradtál? Ki merre tervez idén nyáron? Várom az ötleteket SMS-ben vagy Viberen.

0: hírek az utakról.
1: A legtöbb közlekedési infót tőlünk kapod itt a Petőfi Rádióban, mert a délutáni csúcsban folyamatosan 20 percenként informálunk téged. Négy autó ütközött össze az 5-ös főúton, Városföld térségében a 97-es kilométernél. Egy sávon megy a forgalom. Baleset van tehát az 5-ös főúton, Városföld térségében a 97-es kilométernél. A 37-esen Ongánál a Felső Zsolca felé vezető oldalon a 4-es kilométernél. Baleset miatt csak egy sávjárató, mindez tehát a 37-es főúton Onga térségében a 4-es kilométernél. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Karolina úton, a Villányi útnál, valamint helyszínelnek a Fiumei úton, a Dologház utca közelében. Számítok a további közlekedési infokra, a még frissebb helyzetjelentésekre. Dolgozzunk össze, adj hírt Hajdunánásról, Putnokról, Szegedről, hívj 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Útközben pedig egy másodpercet sem hagyunk téged punyadni.

0: Ez az Well Hello Rockpart, ez diktálta az ütemet. Május 18-án, és ma vidám névnapot kívánhatunk az Alexandráknak, a Hangáknak és az Erikeknek. Köszönsd őket rajtunk keresztül. Egy óra múlva 7-kor indul a kívánságműsor, addig is add le a rendelésed. 0630 30 30 380 a Viber számunk. 6 után mindjárt itt az Imago Mundi és a 20.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánlás.

0: Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek, egyes Lor kávékapszulák, az 1 kg-os 20%-os magyar tejföl és egyes Varta Long Life elemek. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: Micsoda aroma.
5: Olyan, mint Olaszországban.
6: Ez az igazi kávé.
7: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
8: Shell. Go well.
9: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
10: Így sem lehet. Nyugalmunk.
9: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frak és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Holnap már többnyire napos idő lesz. Augusztus végéig lezárulhatnak az uniós forrásokról szóló tárgyalások. Kulturális programok várják a látogatókat Hargita megyében.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: A 37-es főúton Ongán baleset történt, Felső Zsolca felé a 4-es kilométernél csak egy sáv járható. Aztán a 86-os főúton Csornán egy furgon és egy személyautó karambolozott. A 149-es kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
12: Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Európai Bizottság péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását és az uniós pénzek hazahozatalát. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt. Jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu per igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézy Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomjói búcsú idején. A mától pünköst hétfőig tartó pünkösdi ünnepsége keretében több településen tartanak koncerteket, színházi előadásokat, népzenei eseményeket és kézműves vásárokat. A rendezvénysorozat egyik kiemelt eseménye a Hunyadi napok, ahol középkori hagyományőrző programokkal és történelmi előadásokkal várják a látogatókat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Amíg északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshol többnyire napos az idő. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: 6 óra után is számíthatsz ránk, útközben, melóban, melóból hazafelé, a gyerekkel, külön órára igyekezve. Ott vagyok veled, és a háttérben duruzsolnak a legnagyobb magyar kedvencek. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. Itt a kezdés, Imágó Mundi, 20.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: A legtöbb közlekedési infót tőlünk kapod a délutáni csúcsforgalomban a Petőfi Rádióban. Hallgatóink a szemeink. Az M1-es autópályán lassulás tapasztalatú a főváros felé vezető oldalon, főként Tatabánya, Tata, valamint Biatorbágy környékén, éppen ezért plusz menetidővel tervez. Az M3-ason Mogyoród, valamint az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, mindez a 27-es, valamint a 19-es kilométer között. Távolabb pedig Gyöngyös térségében sáverhúzással terelik a forgalmat a 65-ös, valamint a 69-es kilométernél, itt szintén lelassul a haladás. Az M4-esen pedig Monor térségében pihenőhelyet létesítenek a 35-ös, valamint a 40-es kilométer között, mindkét oldalon le van zárva a belső sáv, mindez tehát az M4-esen Monor térségében. Számítok a további infokra, a még frissebb helyzetjelentésekre. Dolgozzunk össze, adj helyzetjelentést Máté Szalkáról, Sárváról, Abáról, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Nézem, ahogy nézek át, látom, hogy nem nézel vissza rá. Reflektor világít, pont barát, és

0: Szaralamba.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Szegeden az FM 104.6-on.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
3: Van az a

Petőfi Rádió minden magyar. A hétvégi lehűlés után végre kezdhetjük azt érezni, hogy közeleg a nyár, mert hogy napról napra melegszik az idő, holnap már bőven 20 fok fölé kúszik a hőmérő. Sőt, mondok jó hírt, a pünkösdi hosszú hétvégére igazi nyárias meleg érkezik majd, akár 28-29 fokkal, de szerintem délkeleten a 30 sem kizárt. Szóval a hétvégére tervezhetünk napozást, grillezést, indulhatnak a teraszprogramok, a bringás programok és a balatoni tervek. Program tervezéshez pedig itt a Follow the Flow és a világom.

0: hírek az utakról.
1: Baleset, útzár, lámpahiba, bármit tapasztalsz, az egész országból várjuk a közlekedési infokat, és mondjuk is ezeket. Az M6-oson a főváros felé a 18-as kilométernél az Ért észak iparterület csomópontot átépítik, éppen ezért a le- és felhajtó ágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd Ért centrum csomópontban, valamint a 6-os főút felé jelölték ki a terelő utat. Az M7-esen a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es, valamint a 60-as kilométer között mindkét oldalon forgalomkorlátozás van érvényben. Az M4-esen pedig Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, éppen ezért a 35-ös, valamint a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Várom a további infokat, ha még frissebb helyzetjelentéseket az egész országból, Tiszavasváriból, Ebesről, Dunaföldváról. Hívd most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Rúzsa Magdi, Mona Lisa, a Petőfi Rádióban minden magyar, és hogy melyik legyen a következő dal, te is megmondhatod, kezdődik a kívánság műsor, válasz dalt és címezd valakinek, 061 759 60 60 a telefonszám. Petra választotta az első dalt Anikónak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Egy reggel indulhat így is.
5: Meg így is.
2: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
6: One, two, three, let's go!
7: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

tudásos játék. A tvmacibolt.hu kínálatában a klasszikus mesefigurás plüssök, játékok, kiegészítők, régi és új kedvencek között megtalálod a tökéletes ajándékot minden korosztálynak, minden alkalomra.

0: Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, szeres bükki parasztkenyér, egyes Coca-Cola termékek és egyes Persil termékek. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Marozsi Simonetta. Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnap már többnyire napos idő lesz. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós pénzek hazahozataláról. Világrekord kísérletre készülnek a magyar citerások.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M4-esen Monornál komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében. Közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Európai Bizottság péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között. A nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány. Jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő. Közölte, a kormány azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztését. A cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. Guinness világrekord felállítására készülnek a magyar citerások május 30-án a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, túlszárnyalva a tavalyi 201 fős hazai rekordot. A program különlegessége, hogy a Bajnokok Ligája himnusza is felcsendül magyar népi hangszerekre hangszerelve. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A svájci jégkorong elit VB tegnapi Ausztria elleni mérkőzésén sérülés szenvedett Bartolis István a magyar csapat csatára, ezzel számára véget ért a világbajnokság. A helyére az utolsó keretszűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A miaink a mai szünnap után holnap este 20 óra 20 perccel a bentmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen a szintén nullpontos Nagy-Britannia ellen lépnek jégre. A világ és Európa bajnok Érdi Mária a hétfői nyitónap után a 9. helyről várja folytatást a Kasztellában zajló Ilka 6-os vitorlázó Európa bajnokságon. A férfiak ugyanígy zajló Ilka 7-es hajóosztályának versenyeiben az ötkarikás és világbajnoki 4. Vadnai Jonatán jelenleg a 22. a kontinens rangsorban. Udvardi Panna és Bondár Anna is bejutott a 8-ad döntőbe a rabati salakpályás női tenisztornán. A 7. helyen kiemelt Udvardi a belga Van den Winkel ellen nyert 6-4-6-2-re, míg az 5.-ként rangsorolt Bondár ellenfele, a szlovén herceg két játék után feladta a mérkőzést. A strasbourgi tornán Stollár Fanni az amerikai Asia Muhammad oldalán pedig 4. döntőbe jutott, miután döntő rövidítésben vertek egy japán-tajvani párost. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshogy többnyire napos az idő. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Magas vegyi Ándor Grant, Anglia. Ezzel indul a Petőfi Rádióban a hétindító kívánság műsor. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, és hogy te mit hallgatnál szívesen, mondd el. Hívja 061-759-6060-on, vagy akár küldj SMS-t, Viber üzenetet.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar zenét.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Azt mondták, létezik a

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És az üzeneteket is 06-30-30-30-380. Közben TikTok Live-ot indítottam Petőfi Rádió stúdió néven. Például Péter Bátaszékről írt nekünk az első között. Itt van Csilla Dégről, Benjamin Sátorhelyről, Péter Paksról, Matyi Gadányból, Timi pedig Martfőről csatlakozott hozzánk. Szóval nézd be hozzánk a stúdióba te is a TikTokon, tehát Petőfi Rádió stúdió néven neveztem el a live-okat, de persze várom az üzeneteket is. Ideért például Zétény is. Szia Tomi, a tesómnak szeretném küldeni a következő számot, és kitartás neki a német házihoz, írja, tehát Zétény. Parnograszt, már nem szédülök, jöhet nektek srácok? Ezt küldjük itt a Petőfi Rádióban. Itt a következő üzenet. Tisztelt műsorvezető úr! Én a következő dalt minden Alexandrának szeretném küldeni, de különösen egynek, Győrbe, tisztelettel Anna küldte nekünk, tehát Anna küldi a következő dalt Alexandrának Győrbe. Rendelés felvéve. És itt egy újabb üzenet. Szia Tomi, drága oroszlánomnak, Mária Nostrára szeretném küldeni a következő dalt. Üzenem, hogy bármi is történjen, örökkön örökké együtt, jóban és rosszban. Küldi a cicókája Niki Komádiból, és üzenem neked, hogy nagyon-nagyon szeretlek. Oké, tehát Niki küldi a következő dalt a kis oroszlányának. Parnograszt, már nem szédülök. Ez következik a Petőfi Rádióban, na is te. Kinek üzenni? Itt a lehetőség ma is 9-ig.
0: Petőfi Rádió kívánság műsor Szikora Tamással.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És az üzeneteket is 06-30-30-30-380. Ezeket is csekkolom, na meg egyébként a TikTok kommenteket, mert hogy TikTok live-ot indítottam Petőfi Rádió stúdió néven. Rengetegen együtt vagyunk, és nagyon sokan benéznek hozzánk a stúdióba. Például Bence Szentesen nem csak hallgat, hanem néz is minket. Csatlakozott Reni Budapestről. Köszöntöm Elzsit és a kislányát Zoét Alsónémediből, Szinti Villányból írt nekünk, Patrik hevesen hallgatja a kívánság műsort, köszöntöm Balkányból Orsolyát, Szombathelyen Jacket, Móron Mihályt, Kárpátaljáról Teodóra írt nekünk, Viktor Balatonedericsről, Gábor pedig Sárosról, úgyhogy köszi mindenkinek, ha van kedved, csatlakozz hozzánk te is a TikTokon. Jönnek az üzenetek, például Kata írt nekünk, szia Tomi, én anyukámnak szeretném küldeni a következő számot, mert kijöttünk az állomásra, éppen a tesómat várjuk hazafelé, aki Pécsről tart haza hozzánk. Anyát szeretném meglepni a kedvencével, Kovaszki meg a Bega, Horváth Tamás Fehérholló. Oké, rendelés felvéve, és már is játszom, de előbb még üzenetek. Például Tibi írt nekünk, aki Zsanetnek szeretné küldeni a következő dalt, üzeni, hogy már nagyon-nagyon szeretlek 10 éve. Hát akkor engedd meg, hogy gratuláljak nektek. Legyen ebből a 10-ből 100, ezt kívánom, és Kinga is csatlakozott hozzánk, aki pedig a párjával, Jancsival kocsikázik hazafelé, és neked szeretne egy autózós dalt. Oké, Kovaszki meg a Horváth Tamás Fehérholló, ez következik most a Petőfi Rádió kívánság műsorában. És hogy neked mennyire tetszik ez a dal, szavazz a TikTok live-unkban te is!
1: Petőfi Rádió kívánság műsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
0: Kérd most!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 19:33 a pontos idő, nagyon sokan vagyunk együtt útközben is. Figyelem, az 1-es főúton Biatorbáj térségében két autó ütközött össze, a 17-es kilométernél van forgalomkorlátozás, ahol egy sávon lehet haladni. Baleset van tehát Biatorbáj térségében az 1-es főúton a 17-es kilométernél. Jó utat mindenkinek, jöhetnek a további infók, én pedig játszom a legnagyobb magyar kedvenceket vezetéshez is. Például Orsi csatlakozott hozzánk, aki Bátony Terenye leghelyesebb tűzoltójának szeretné küldeni a következő dalt. Ez igen! Ez elismerés! Báj Alex és a Slep Priluki, ez lesz most, tehát a tiétek. Rózsa is csatlakozott hozzánk, aki a kislányát Zsófit köszönti ma, ugyanis most van a 6. születésnapja. Téged ünnepelünk a Petőfi Rádióban.
3: Happy birthday!
2: Kedves Zsófi, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig. Ritától is kaptam üzenetet, hogy a barátnője ma jött haza Görögországból, és együtt töltik az estét, így neked szeretné címezni a következő dalt, és Helena is csatlakozott hozzánk, aki a látásérült bátyjának szeretné küldeni a következő számot, mert éjjel-nappal minket hallgat. Szóval Krisztián, örülök, hogy itt vagy velünk. Báj Alex és a Slep Priluki, ez most a tiéd, a tiétek.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
0: Petőfi.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És ezzel jönnek az üzenetek is a 0630303380-on. Például Ancika írt nekünk: szia Tomi, fiamnak, szintén Tominak szeretnék küldeni egy számot, aki talán éppen most vezetés közben hallgat titeket, Pozsonyból Budapestre a kedveséhez, emeséhez tart. Nagyon szeretem őket, és kívánok nekik sok boldogságot. Tehát Anci küldi a következő dalt Tominak, Toméknak, ő ugyanis vezetés közben hallgat minket, úgyhogy megajándékozunk téged a Bagosi Brothers Company-vel, itt a zuhanás. Noémi is csatlakozott hozzám: szia Tomi, szép estét, egy kedves barátomnak szeretném küldeni a következő számot, és üzenem neki, hogy mindig számíthat rám, legyen bárhol is a nagyvilágban. Puszilja az, ki nap mint nap bosszantaná. Jött az üzenet Noémitől. Oké, és hogy még kit lepünk meg, az most fog kiderülni, mert tudod, fordul a kocka, a kíváncsi műsorban bármi megtörténhet. Ha megadod nekem a telefonszámot, a címzett telefonszámát, akkor én rácsörgök, és átadom neki azt az üzenetet, amit te szeretnél elmondani a rádión keresztül.
3: Halló!
2: Halló, Gábor, szia! Meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok, ez pedig a Kívánság műsor, és kaptál egy üzenetet a rádióban. Átadhatom ezt neked? Ne félj, Barbie a megbízom. Jó helyen vagyok?
3: Lehet.
2: Na, akkor nézzük, figyelj! Azt írja nekem: szia Tomi, egy nagyon fontos üzenetet szeretném, hogy átadnál Gábornak. Köszönöm, hogy megismerhettem, és nagyon jó vele beszélgetni, illetve várom, hogy mikor találkozunk. Üdv, Barbika!
3: Aztán, ez aztán a meglepetés.
2: Na, mit szólsz?
3: Hát most hirtelen lesokkolódtam.
2: Kaptál már egyébként hasonló üzenetet?
3: Még nem.
2: Na hát akkor hallom is ezt a megilletődöttséget a hangodban, de szerintem nincs miért, mert hát ebből az üzenetből, ebből a pár sorból tényleg sugárzik az, hogy Barbika nagyon szeret veled lenni, és alig várja, hogy összehozzátok a következő talit, ami nem tudom, hogy csak baráti tali, vagy ez most randi?
3: Hát ez majd még kiderül.
2: Aha. És van már terv, hogy mikor tudjátok ezt összehozni? Valamit tudsz ígérni most így Barbikának?
3: Hát ez elég necces, mert azért elég távol vagyunk egymástól.
2: Az mit jelent?
3: Hát több mint 400 kilométer.
2: Aha, tehát akkor az ország két szegletében vagytok szinte.
3: Igen.
2: Aha, de akkor már volt ezek szerint találkozó, tehát össze tudtátok hozni, meg volt a kémia...
3: Még nem.
2: Aha, értem, akkor innen fúj a szél. Figyelj, én azt mondom, hogy minél hamarabb hozzátok össze, ne húzzátok sokáig a dolgot, mert az élő randi, az élő találkozó nagyon sok mindent el fog dönteni. Szerintem fel fognak majd gyorsulni a dolgok, úgyhogy kívánom, hogy ez minél hamarabb összejöjjön. Én pedig a Bagosi Brothers Campany dalát játszom most nektek, ez a zuhanás itt a Petőfi Rádióban.
3: Köszönjük szépen.
2: Minden jót neked, szép estét. Ciao, szia. Jöhetnek a további üzenetek. Ez az élő kívánságműsor, 9 óráig lepjük meg akár az a névnapos Alexandrákat, Erikeket vagy Hangákat egy dallal. Hogyha kezed van a telefon, akkor nálad a lehetőség, ír vagy hívj.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor.
0: A stúdióban.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 19.57 a pontos idő, 06.30.30.30.380, rengeteg az üzenet. Például néhány másodperce Bence csatlakozott hozzánk Szentlőrincről, aki a tűzoltó bajtársaknak és minden egészségügyi dolgozónak küldi majd a következő dalt a kívánságű sorban. Ivan and the Parasol és a Dancer, ez lesz mindjárt a tiétek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 0630 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúr

0: napot, ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pihenés, na akkor jövök én, és a korlátlan szórakozás a magyarokban.
1: Magyarok.
2: Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban. Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőd ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap már többnyire napos idő lesz, várhatóan jövő kedden ül össze az országgyűlés. Hamarosan bemutatják 14. Leó pápa első enciklikáját.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az egyes főúton Biatorbágynál két autó összeütközött, a 17-es kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Aki bármi rendkívül itt lehet az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Európai Bizottság péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között. Több döntést is hozott mai ülésén a kormány. Az igazságügyi minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtási rendszer átalakítását célzó törvénymódosítást. A Tisza frakciója pedig javasolni fogja a kilakoltatások felfüggesztését is, amíg az új törvény hatályba nem lép. Átalakítják a közjegyzői rendszert is. Magyar Péter miniszterelnök felkérte a pénzügyminisztert a költségvetés valós helyzetének felmérésére. A kormány megvizsgálja a paksi atomerőmű körül munkákat és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Döntöttek arról is, hogy kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottság előtt, szigorítják a kék villogó és a honvédségi repülőgépek használatát is. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, amelyre a kormány oldalnak lesznek jogszabályjavaslatai, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a korábbi vállalásuknak megfelelően módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz többfelé élénk széllel. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 8 után folytatódik az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban, tehát mondd el, hogy melyik dal esne jól egy fárasztó hétkezdés után. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, hív most 061-759-6060, vagy akár küldj SMS-t, Viber-t.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

kisebb figyelmed. Buja gondolat, mi dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet. Például SMS-t kaptam egy masszörtől. Sziasztok, én a következő számot szeretném küldeni barátnőmnek, Kittinek, akivel a mai nap rossz élményeit szeretném jóra cserélni, és köszönöm, hogy engem hívott magával ma. Írja a kedvenc masszőre M. Oké, hát kedves Kitty, remélem, hogy mosolyt csalhatunk az arcodra ezzel az üzenettel, meg majd a következő dallal. Robi is csatlakozott hozzánk, aki az édesanyja emlékére választott egy szívhez szóló dalt. Marci is írt nekünk SMS-t, aki Jázminnak szeretné küldeni a következő számot, azzal az üzenettel, hogy már 3 hónapja nem beszélünk, de sokat gondolok rád, és nagyon hiányzol. Remélem, hogy ez az üzenet eljut hozzád. Tehát Marci küldi Jázminnak. És hogy még kinek játszom a következő dalt, az most fog kiderülni. Szia, hogy szólíthatlak?
3: Bátor.
2: Hello, Bátor. Kinek szeretné a zenét küldeni?
3: Karinának.
2: Karinának. Oké, Bátor küldi Karinának. Üzensz neki valamit?
3: Nem.
2: Nem? Hát akkor...
3: annyit, hogy nagyon örülök neki az, hogy vele táncolhatok.
2: Na, mert hol fogsz vele táncolni?
3: Néptáncolunk mind a ketten.
2: Aha, és lesz valami fellépésetek, vagy csak így összeraktak titeket párba?
3: Hobbi szinten.
2: És mikor lesz a következő néptáncórátok?
3: Holnap.
2: Na, király. Hát akkor én sok közös élményt kívánok nektek, és akkor meglepjük Karinát, jó? Köszi, szia! Yeah. Karamell, használd a szívedet, ez következik most az élő kívánság műsorban a Petőfi Rádióban, de számítok a te üzenetedre is. Este 9-ig ír vagy

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Szia Tomi, én a szerelmemet szeretném rajtatok keresztül meglepni, örömet okozni neki és a két kisfiának a köszöntéssel. Üzenem nekik, hogy mindennél jobban szeretem őket, és hálás vagyok értük, írja Irén, a dalt pedig Lalinak és a két kisfiának küldi. Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, Tobi. Pisti vagyok.
2: Szia, Pisti. Hallgatlak.
3: Valami számot adjatok a főnökömnek. Hát már 18 éve dolgozok nála, olyan, mint hogy apám lenne, adjatok le valami jó pörgős számot.
2: Na, és mit dolgozol nála, azt elárulod?
3: Hát ilyen, hogy mondjam neked, ilyen, most vettünk egy kempinget a Maroson, Nagymaroson, ott dolgozok, tehát. Átalakítsuk az egészet.
2: Akkor ilyen karbantartó, meg nem tudom, ilyen mindenes?
3: Igen, ilyen mindenes vagyok, igen.
2: És szereted a munkát? Szeretsz ott lenni?
3: Szeretek.
2: Na, hát akkor tartson sokáig, én ezt kívánom, és akkor meglepjük a főnöködet, jó?
3: Jó, rendben van.
2: Köszönöm szépen, szia!
3: Szia.
2: Moriones, ez az ára. Ezt indítom most a Petőfi Rádióban, és várom a további üzeneteket. Lepjük meg együtt a névnaposokat. Alexandra, Erik és Hanga névnapja van ma. Vagy köszösd a születésnaposokat. 0630303380. Ez a Petőfi Rádió SMS száma, vagy akár küldj ingyenes üzenetet Viberre.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Az én hívásom viszont most meglepetés lesz, mert hogy valakire rácsörgök.
3: Igen, tessék.
2: Alexandra, szia, meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok. Ez pedig az élő kívánság műsor, amelyben jött egy üzeneted. Átadhatom ezt neked?
3: Persze, figyelek.
2: Egy névnapi köszöntés jött ráadásul a párodtól, valamint a családodtól, akik rajtunk keresztül a rádióban szeretnének neked egy meglepetés üzenettel. Nagyon boldog névnapot kívánni!
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy átadtad.
2: Alexandra, a neved görög eredetű, viszont azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy mit jelent?
3: Nem tudom.
2: Azt jelenti, hogy harcra kész, az embereket oltalmazó.
3: Köszönöm, nem tudtam eddig.
2: Ismersz más Alexandrát?
3: Alexandrát elég sokat, Alexet kevesebbet.
2: Csak arra vagyok kíváncsi, hogy általában az a teória igaz-e szerinted, hogy akiknek hasonló a nevük, ők hasonlítanak is egymással, hasonló tulajdonságaik vannak.
3: Szerintem igen egyébként. Abszolút van benne valami.
2: És te szereted ezt a nevet?
3: Szeretem, igen.
2: Tehát akkor nem cserélnéd le másra?
3: Rövidebb formában. Nem cserélném le másra.
2: Rövidebb formában például?
3: Csak simán Alexaként.
2: Alexaként. Na hát én remélem, hogy fogtok tudni ünnepelni a pároddal, meg a családdal. Egy biztos, hogy a következő dal a tiéd lesz. Kompakt diszkó, te meg én. Ezt játszom most a Petőfi Rádióban.
3: Köszönöm szépen.
2: Legyen szép estéd.
3: Neked is.
2: Szia.
3: Szia.
2: Mást is szívesen meglepünk. Erről szól a kívánságműsor a Petőfin.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Lili például SMS-t küldött nekünk. Szia Tomi, már lassan 16 órája utazok, és saját magunknak szeretném küldeni a következő számot. Nagy Bogi, jól lesz a kújra. Hú, hát átutazátok a félvilágot? Elkísérünk titeket. Ágota is csatlakozott hozzánk, aki rajtunk keresztül szeretne az ő Erikének nagyon boldog névnapot kívánni. Isten éltessen téged. És Beatrix-től pedig Viber üzenetet kaptam, ő pedig az anyukájával hallgat minket, vacsi közben. Bolonyai készül. Jó étvágyat, jó vacsit! És becsekolt hozzánk a születésnapos Kata Siófokról.
0: Ez a legújabb.

0: Hungaroringszi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Manna üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort, aki az anyukájának, Tinának kíván rajtunk keresztül nagyon boldog születésnapot. Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. Remélem, hogy ünnepeltek. Néhány perc és kezdődik a Kultúrfitness Szani Rolanddal. Kívánságműsor pedig legközelebb holnap este lesz a Petőfi Rádióban. Akkor is számítok majd rád. Legyen szép estét. Én most léptem. Szikora Tamás vagyok. Hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Visszatér a Csináljuk a Fesztivált kulissza, olyan podcast adásokkal készülünk, amiben a műsorhoz kapcsolódó zenészek, zeneszerzők, dalszövegírók érkeznek hozzánk. Olyan történeteket hallhatunk tőlük, amiket eddig még sosem. Itt lesz velünk például a Kártagó zenekar három tagja, Ferenc Karesz, Horváth Csárli, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal, történetekkel készülünk. Nézzenek minket!
0: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Mediaklikken és az MTVA YouTube csatornáján. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Morozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap már többnyire napos idő lesz, hamarosan lejár az SZIA bevallás határideje. Megkezdődött a Közösségek Hete programsorozat.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. A 60-as és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. A külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a tárgyaló felek mindent elkövetnek, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását és az uniós pénzek hazahozatalát. A köztársasági elnök nem mond le magától május 31-éig, akkor alaptörvény módosítással fogják eltávolítani, közölte Magyar Péter a kormányülés után. Súlyog Tamás ugyanis az Indexnek adott interjúban azt mondta, szerinte nincs olyan jogi vagy alkotmányos indok, ami megalapozhatná a lemondását. Mint fogalmazott, őt az eskü az egész politikai nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez. A KDNP frakció vezetője videóüzenetben szólította fel Magyar Pétert, hogy május 31-éig kérjen bocsánatot Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence hangsúlyozta, az alaptörvény szerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Magyar Péter azonban az elmúlt hetekben folyamatosan sértegette és fenyegette az államfőt. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Az adóhivatal hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket. 9:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala, a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Megkezdődött a jubileumi 10. Közösségek Hete programsorozat. A vasárnapig tartó eseménysorozat 67 településen mintegy 170 programot kínál az érdeklődőknek. Az idei év mottója a kortársas, a rendezvény fókuszában pedig a közösségek összetartó ereje áll. A szervezők célja a társadalmi együttműködés és a közös értékek fontosságának hangsúlyozása.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Amíg északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a néptánc, egy regatta és a Nemzetébresztő című előadás is. Széchenyi Krisztián táncművész, koreográfus és producerrel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színpad világában, a tánc világában és a legnagyobb magyar világában fogunk kalandozni. Kossuth mondta Széchenyiről, hogy a legnagyobb magyar, és az egyik egyenesági leszármazott már itt ül velem szemben a stúdióban, Széchenyi Krisztián. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Kezdjük azzal, ami most nagyon aktuális az életedben, az életetekben. Eleddig táncművészként, illetve színpadi emberként vettél részt a különböző színpadi produkciókban, a művészeti világban, és akkor most producerré váltatok a kedves feleségeddel. Kitaláltátok, hogy mi lenne, ha születne Gróf Széchenyi Istvánról egy darab, és akkor megkerestétek a megfelelő embereket. Így született a Nemzetébresztő.
2: Így van, ez számunkra egy teljesen új, ugye mi eddig mindig csak a színpadról voltunk jelen, mint alkotók, úgyhogy ez nekünk egy teljesen új feladatkör, és egy nagyon felelősségteljes feladatkör egyébként. Valóban, ahogy mondtad, 2017-ben született meg bennem a gondolat, akkor írtam egy szinapszist egy darabról, ami aztán most a Nemzetébresztő címet kapta. Ez Széchenyi István életét dolgozza föl, és úgy gondoltam, hogy ugye sokféle mű született már Széchenyi életéről, született róla film, született róla monodráma, de ilyen jellegű nagyszínpadi produkció még nem született, és ilyen így módon még nem tisztelegtünk az ő személy előtt. Ugye alapvetően most Széchenyi István személyhez nyújtunk, nyilván sok ember a családból megérdemelte volna azt, hogy gondolkozzunk abban, hogy az ő életével foglalkozunk, de nyilvánvalóan ez elvitathatatlan, hogy azért Széchenyi István a legismertebb Széchenyi ős, akit talán a legtöbben ismernek, és hát nagyon-nagyon örülök, hogy eljuthattunk aztán odáig, hogy végül is ténylegesen megszületett egy ilyen mű az ő élete kapcsán.
1: Szállazzuk szét azokat a mondatokat, amiket az imént említettél. 2017-ben jött a gondolat, ezt említetted. Vagyis, hogy effektíve majdnem 10 évet kellett rá várni, hogy akkor ez a darab megszülethessen. Tehát, hogy 2017 óta gondolkodsz, írod a kis szinopszisodat, és akkor utána most pedig lett belőle valami.
2: Így van. Gyakorlatilag akkor megírtam a szinopszist, egy egészen más típusú felfogásban igyekeztem hozzányúlni az ő személyéhez, és ez a szinopszisnak az előszavában benne is van egyébként, úgy, mint a család sarja, úgy gondoltam, hogy Széchenyi István személy ugye egy egészen megosztó volt a saját korában, a reformkorban, nyilván nem emberileg, hanem az újítások kapcsán, amiket ő ugye szeretett volna, és aztán be is hozott a társadalmunkba, a kultúránkba, de mindenképpen én úgy fogalmaztam, hogy ez nyilván jó értelembe véve, de ő egy hippi volt a saját korában, hiszen a saját kortársai bírálták amiatt, hogy miért van szükség erre, miért van szükség ezekre az újításokra. Nagyon jól megvagyunk annélkül is, hogy ezeket a pluszokat Angliából, az utazásai, ugye körbeutazta egész Európát gyakorlatilag, keresve, hogy mi az, ami fölébreszti a nemzetet, amitől újra lendül a nemzet, és a nemzet sorsa, és a fejlődés. És hát ezáltal gyakorlatilag darab is úgy született meg akkor bennem, hogy egy modernebb köntösben foglalkozzunk az ő személyével, nem pedig egy autentikus rock operaként akár, és abban a formában.
1: És pont ez lett volna a kérdés, hogy szeretnétek bemutatni Széchenyi Istvánt? Mindazt szeretnétek föltenni a színpadra, amit egyébként minden egyes általános iskolásnak vagy középiskolásnak tudnia kell, hogy akkor hitelvilág stádium és az összes többi, ami hozzá kapcsolódik, vagy az emberi oldalát szeretnétek bemutatni? Mert amögött, hogy ő egy csomó mindent csinált, a reformkorban létrehozta azokat a máig látható és használható intézményeket, tárgyakat, hidakat, stb. Ezt szeretnétek, vagy magát az embert bemutatni?
2: Nyilván én úgy gondolom, hogy ez kéz a kézben jár. Szóval, hogy nem tudjuk az egyiket a másik nélkül bemutatni, kár is volna egyébként. Alapvetően fontos szerintem az ember. Minden mögött úgy gondolom, hogy az ember az, aki a legfontosabb, alapvetően így Széchenyi személyénél is az identitás, az eszmeiség, az értékrendszer, amit ugye a családtól évszázadokon keresztül úgymond plántálódott belé, amit az édesapjától kapott, amiatt lett ő olyan ember, és amiatt alkotott akkorákat, mint amekkorákat mi is látunk, ugye akár merre járunk Magyarországon. Hogyha nem ezt az értékrendet kapta volna, hogyha nem lett volna benne az a elképesztően nagy istenhit, az istentisztelet, hogyha nem a Széchenyi eszmeiséget szívta volna magába gyerekkorától fogva, én úgy gondolom, hogy akkor nem tudta volna ezeket a hatalmas dolgokat létrehozni. Úgyhogy ezáltal gyakorlatilag együtt tudjuk ezt a kettőt megjeleníteni a színpadon. Úgyhogy megjelenik az ember is, ugye a kételyeivel, a vívódásaival, de megjelenik benne természetesen az a fajta munkásság, ami viszont az övé, ami elvitathatatlan tőle. Mindezt pedig úgy szeretnénk bemutatni, hogy egy modernebb köntösbe bújtatva, gyakorlatilag azért mondtam, hogy egy kicsit más talán, mint egy autentikus rockopera, hogy ugye ahol belehelyezkedünk abba a történelmi korszakba, és abban éljük meg a történetet. Itt maga a darab az egy modern korban indul, gyakorlatilag egy budapesti jelenkori romkocsmában, ahol fiatalok gyűlnek össze, egyetemisták, és beszélgetnek arról, hogy ki volt Széchenyi, miért volt ő az, aki, mi lehetett benne, és mi hajthatta annak az irányába, hogy ilyen nagy tetteket hozzon létre, és hát gyakorlatilag innen indulunk, és azok a szereplők, akik a romkocsmában vannak, fiatalok, a kocsmáros, az ott létező emberek, személyesítik meg aztán a reformkorban élő embereket is. Szóval ez egy ív, gyakorlatilag egy híd már itt, ami kor és kor között, jelenkor és múlt között, ember és ember között megjelenik, és ezen a hídon kelünk át oda és vissza gyakorlatilag a történet folyása alatt, és így jelenítjük meg Széchenyi István életét, hogy egy picit adoptáljuk talán a modern korba is, kicsit a fiataloknak is kézzelfoghatóbb legyen, de megtartva természetesen az ő személye iránti tiszteletet, és mindazt, ami elvitathatatlan tőle.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Széchenyi Krisztián, táncművész, koreográfus, illetve producer. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Széchenyi Krisztián, táncművész, koreográfus, producer ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Krisztián.
3: Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Már beszéltünk róla az elmúlt szűk negyed órában, hogy majdnem 10 évvel ezelőtt született meg az alapötlet benned, hogy akkor a Széchenyi Istvánról, a fölmenődről, az egyik fölmenődről kellene írni egy darabot. Olybá tűnik, hogy a folyamat végén jártok, mert hogy júliusban kerül majd föl a színpadra. Alkotókról még nem beszéltünk, csak a történetről. Kiket találtál meg ezzel az ötlettel, és hogyan jön létre a darab?
3: Így van, hát gyakorlatilag nem én találtam meg őket, hanem megtaláltuk egymást. Gyakorlatilag ez ilyen sorsszerű volt az egész. A darabnak az írója és rendezője Moravec Levente lesz, aki számomra már korábban voltak közös munkáink, és már akkor feltűnt, hogy az írásában, a rendezésében egy olyan mélység van, ami gyakorlatilag mint egy hagyma rétegenként gyakorlatilag az ember fejtegetheti, de minden réteg után egy újabb és újabb gondolati sík jelenik meg, és ez nekem annyira szimpatikus volt, hogy mikor eljutottam odáig, hogy sikerült végre elindulni, akkor nem volt kérdése számomra, hogy a Leventét szeretném megkérni arról, hogy ezt a szövegkönyvet, illetve a szövegezését megírja, valamint a dal szövegeket is nagy részében ő jegyzi egyébként, és ténylegesen nem csalódtam, mert olyan fantasztikus, olyan aktuális, olyan mély, mind érzelmileg, mind mondandójában olyan gyönyörű szövegek születtek, hogy szerintem ez egy éke lesz a darabnak, már maga a szövegkörnyezet is. És hát a zeneiségét pedig Nagy Zoltán jegyzi, ő az Egri Gárdonyi Géza színháznak a zenei vezetője, és egy fantasztikus zeneiség született az egyébként fantasztikus szövegek mentén. Úgyhogy összességében én úgy gondolom, hogy ez egy olyan unikum lesz, egy olyan kuriózum lesz a zenés színház világában, ami nagyon bízom benne, hogy minden korú és nemű embernek nagyon nagy örömet fog okozni.
2: Mennyire vettél részt a szövegek megírásában, illetve a dalszövegekben? Te, mint ötletgazda, producer, átadtad a szinopszist Leventének, és aztán rábíztál mindent, vagy esetleg voltak olyan délutánok, hogy kettesben üldögéltetek egy kapucsinó mellett valahol a Balaton partján, és akkor te is mondtál mondatokat, ő is mondott mondatokat, majd aztán kijött belőle valamilyen, nem tudom, dialóg.
3: Alapvetően Levente volt az, aki ezt egy kézben úgymond összefogta. Természetesen folyamatosan egyeztettünk, és minden egyes, ugye itt általában úgy van, egy szövegkönyv megszületik az írónak a fejében, leír egy alap szövegkönyvet, és utána folyamatosan egyeztetünk. Én nem szóltam bele úgymond a munkájában így módon, pont abból adódóan, hogy nagyon tisztelem és bíztam az ő kreatív munkásságában. Hál' Istennek, hogy nem is kellett egyébként, mert ténylegesen már az elején olyan csodálatos dalok, szövegek születtek, hogy ahogy átküldte, átolvastam, egyből éreztem azt, amit szerintem az embernek ilyenkor éreznie kell, hogy a helyén van, hogy arról szól, hogy úgy szólal meg, hogy azt közvetíti, amit annak közvetítenie kell, de természetesen folyamatosan egyeztettünk minden egyes állomásnál, gyakorlatilag megkaptam tőle a szövegkönyvet, és mindig megbeszéltük, átbeszéltük, de nem kellett benne semmilyen olyan változtatást eszközölni általam, ami arra engedett volna következtetni, hogy nem jó felé halad, és a zeneiségéről ugyanazt lehet elmondani, hogy Zoli az egyszerűen egy fantasztikus zeneszerző, mérhetetlen tempót diktál, mind a mellett, hogy rengeteg munkája van, és az elképesztő benne az, hogy ez a tempó, ez a minőség róvására egy másodpercig nem ment, hanem ahogy esténként, ugye, amikor le tudott ülni dolgozni vele, és átküldte a zenéket, könyvbe lábadt szemmel hallgattuk Petrával, hogy milyen csodák születnek.
2: Petra, tudniillik a feleséged, aki ráadásul producer társad is, és majd beszélünk a későbbiekben Zánkáról is, amit szintén együtt csináltok. Viszont még vissza a szövegkönyvhez oly módon, hogy említetted, hogy romkocsmában indul, azt a szöveget nyilván értjük, amit a mai fiatalok beszélnek. Széchenyiék azért,

0: a 19. század második felében nagyon másképp beszéltek, mint a mai szöveg. Visszanyúltok ahhoz a kicsit archaikusabb beszéd stílushoz, vagy maradunk annál, amit mi is ma beszélünk?
1: Nem, abszolút. Szóval magában a dalok szövegében egy nagyon szépen szól. A Levente alapvetően tényleg úgy ír, hogy az beleilleszkedik a korban. Aha. Teljesen érthető és közérthető. Nyilván nem használ olyan jellegű kifejezéseket, ami mondjuk már kikopott a magyar nyelvből, de dallamosságában, most itt a szöveg dallamosságáról beszélek, és kifejezésvilágában teljes mértékben használja ezt a reformkori illendő, szóval mind illendőségében, mind fennköntségében szerintem abszolút jól fogja meg azt a kort. És akkor természetesen, amikor áthelyeződünk a romkocsmába, akkor pedig vannak ezek a fajta szlengek ízléses keretek között, amit meg a mai fiatalok beszélnek, ahogy egymáshoz fordul egy haverhez. Szóval, hogy abszolút egy ilyen, ebben is egy nagyon szép és mégis egyensúlyban lévő egység született meg.
0: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Széchenyi Krisztián, táncművész, producer, koreográfus. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Széchenyi Krisztián, táncművész, koreográfus, producer ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, szia Krisztián.
3: Szerusztok.
2: Júliusban kerül föl a színpadra a Nemzetébresztő című darab, ami a te ötletedből kifolyólag született meg. Moravec Levente írta a szövegkönyvet, illetve a dalok szövegét is ő jegyzi. Beszéltünk már a zenékről, arról viszont még nem beszéltünk, hogy egy ilyen tipikus színpadi, vagy nem összművészeti produkcióról van szó, mert hogy tánc is lesz a színpadon. Nem egyszer, nem kétszer említettem, hogy táncművész és koreográfus vagy. Ezt a szeletét a tortának, ezt meghagytad magadnak.
3: Így van, én szeretném, hogyha ez hozzánk fűződne, nem azért, mint hogyha arra gondolnék, hogy nálam nélkül nem készülne el a koreográfia, viszont ugye én úgy gondolom, hogy itt az érzelmek az én esetemben azért nagyon erősen közre játszanak. Az a gondolatiság, ahogy én látom Széchenyi Istvánt, ahogy én látom a Széchenyi családot, az értékrendszert, azt az eszmeiséget, ami a család mögött van, azt nagyon szeretném, hogyha ezek valamilyen módon megjelennének a koreográfiában. Nyilván ez nem úgy mutatkozik meg, hogy ténylegesen mondjuk azt a szerénységet, ami a családot úgy gondol, hogy képviselt az évszázadok alatt, és Széchenyi Istvánt is, azt egy az egybe színpadra tudom vinni, viszont elvitathatatlan, hogy ugye a tánc is egy nagyon erős érzelmekkel átszőtt művészeti egység, és úgy gondolom, hogyha bele sikerül azt rejtenem ezekbe a koreográfiákba, amiket ahogy én szeretném, hogy megjelenjen a színpadon az az érzelem, az a kép, amit az a korszaknak az a pillanata, amiben megélte Széchenyi István egy adott körülötte formálódó helyzetet, az szerintem tán nálamnál jobban lehet, hogy ebben az esetben nem tudná más úgy átadni. Én legalábbis ebben bízom.
2: Táncművész vagy, a néptánc nagyon közel áll hozzád, mindenféle kortárs műfajokba is belekóstoltál. Nagyon sok társulatban táncoltál. Most esetünkben a Nemzetébresztő az milyen tánc stílusra épül? Széchenyit vesszük alapul, akkor nekem az jön, hogy akkor ez most néptánc lesz.
3: Alapvetően mikor elkezdtem rajta gondolkodni, még tényleg majd 10 évvel ezelőtt, akkor nekem is ez jött, de aztán zeneiségéből adódóan gyakorlatilag nem tudunk csak néptánccal és néptáncos koreográfiákon keresztül dolgozni, vagy foglalkozni ezzel a darabbal, hanem ez egy egészen eklektikus táncvilággal fog bírni ez a darab, úgy gondolom. Nagyon sokféle stílus fogunk használni, pont abból adódóan is, ugye, hogy a képi világa, illetve a történet is korok közt ingázik. Ezáltal nyilván, hogyha éppen a romkocsmában játszódik egy jelenet, akkor azt nem néptánccal fogjuk, hanem egy modernebb stílussal fogjuk megfogni. Úgyhogy több stílus fog megjelenni.
2: És hogyha már arról beszélünk, hogy több tánc stílus, a zenében is több stílus lesz. És most arra gondolok, hogy nyilván megszülettek ezek a dalok, ezek a nagyívű dalok, amelyeket majd el fognak énekelni a színpadon, de hogyha 2025-re, 26-ra gondolunk, vannak méltán népszerű fiatalok körében népszerű együttesek, amelyekből legalább egy részt vesz majd a produkcióban, és most kifejezetten a 4-es Streetre gondolok.
3: Így van. A 4-es Street, ugye én nagyon szeretem az ő zeneiségüket, valamint azt a szövegkörnyezet és azt a stílust, amit ők képviselnek, közel áll hozzám, és úgy gondolom, hogy nagyon szépen össze lehetett fűzni a mi történetünkkel, és ezért én megkerestem az együttest, és nagyon nagy örömömre egyébként nemhogy nem zárkóztak el, hanem az irányukból is egy megtiszteltetés sugárzott. Ők mondták, nagyon, nagyon köszönik, hogy ők így módon részt vehetnek benne. Úgyhogy hanem igazából egy az egyben átemeltük a darabban, ami szövegében is illik az adott jelenethez, illetve zeneiségében is bele tudtuk helyezni, és hát nyilván a mi színészeinkkel, de ugyanazzal a zeneiséggel kerül majd be a darabba ez a néhány dal.
2: Maradjunk egyelőre a darabnak a zeneiségénél. Én már említettem, hogy Széchenyinek azért vannak maradandó, mindenki által ismert alkotásai, Hitel, Világ, Stádium, Könyvtár, stb. És említettem egy ilyet, hogy híd. Nyilván a Széchenyi Lánchídra gondolok, hogyha már híd, ilyen jellegű vagy című dal is született.
3: Így van. Hát mondhatom, hogy talán a ugye mondtam már az előzőleg, hogy mindegyik zene és mindegyik szöveg, hál' Istennek, nagyon, nagyon komolyan ragadja meg azt, amit neki meg kell ragadni, azt az epizódot a gróf életéből. A híd maga az gyakorlatilag az egyik finálénk lesz, a második felvonás fináléja, hiszen itt ugye a híd az egy nagyon szimbolikus dolog gyakorlatilag, és ebben az esetben is egy nagyon nagy szimbóluma van, hiszen mint már beszéltem róla, ez emberek között városokat köthet össze, embereket köthet össze, és jelen esetben is gyakorlatilag erről szól, hogy a nemzetet, hogy kösse össze a nemzetet, hogy ez a nemzet, és most itt a reformkorra lefordítva, egységes nemzetként létezzen és gondolkodjon, hiszen akkor van jövünk, hogyha egységként állunk a világban.
2: Beszéltünk nagyon sokat a darab zeneiségéről, most legutóbb már arról a bizonyos egyik finálé dalról, aminek a címe az, hogy Híd, és júliusban kerül majd föl a színpadra, tehát a gróf Széchenyi István életét bemutató darab, aminek a címe az, hogy Nemzetébresztő, és akkor ideje, hogy meg is hallgassuk ezt a dalt, úgyhogy hölgyeim és uraim, következik most itt a Petőfi Rádióban, a Kultúrfitnessben, tehát a Nemzetébresztő egyik finálé dala, a címe az, hogy Híd.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Széchenyi Krisztián, vagy Gróf Széchenyi Krisztián, táncművész, koreográfus, illetve producer ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szervusztok.
1: Hogyha már ezt így említettem, hogy gróf, írtál valaha így alá bármilyen papírt, hogy Gróf Széchenyi Krisztián?
2: Hát ez egy jó kérdés. Én magam nem írtam így alá papírt, viszont volt már olyan rendezvény, ahol megtiszteltek azzal, hogy ezt kiírták a nevem elé. Ténylegesen nagyon megtisztelve éreztem magam. Nyilván én nem így vagyok anyakönyvezve, hiszen a 47-ben jött egy törvény, ami ugye ezt eltörölte, és ezáltal nem használhatom. Ellenben vannak olyan körök, ahol megtisztelnek azzal, hogy ezt az előjelet megkapom.
1: Nem sokára fölkerül a színpadra ez a bizonyos darab, a Széchenyi István életéről szóló darab, a Nemzetébresztő. A Timi mit szól hozzá egyébként?
2: Nagyon örül neki, nagyon büszke arra, hogy ez a darab megszületett, úgyhogy nagyon nagy örömmel hívott, mikor küldtem neki az üzenetet, hogy végre odáig jutott ez a történet, hogy színpadra tudjuk vinni, úgyhogy nagyon boldog.
1: És akkor térjünk vissza még gyorsan a darabhoz, oly módon, hogy beszéltünk a szöveg megszületéséről, a dalok megszületéséről, a dalok zeneiségéről, viszont arra még nem beszéltünk, hogy kik azok, akik fölmennek majd a színpadra és eljátsszák a megfelelő szerepeket. Ki lesz Széchenyi István például?
2: Törökújhelyi Tamás fogja megszemélyesíteni Széchenyi Istvánt. Tomi egy fiatal, dinamikus színész, egyébként az Egri Gárdonyi Géza Színházban színművésze, és nagyon, mikor meghallottam az ő hangját, közösen gondolkodtunk azon Leventével, hogy illetve Zolival, hogy ki lehetne az, aki mind színészi karakterben, mind pedig hangilag meg tudja személyesíteni a színpadon, és mutatták nekem Tomi hangját, és tényleg így lecsúsztam a székről konkrétan. Tényleg egy fiatal emberben olyan tapasztalattal, és olyan, nem is tudom, biztos te is éreztél már ilyet, hogy valaki egy olyan ember, egy olyan szellemiség, egy olyan mint hogyha már sokkal idősebb lenne, mint tapasztalatában, mind lelkiségében, mint ami, és Tamás nekem hangilag teljesen ilyen, hogy egyszerűen ennyire fiatalon, ilyen képzett, ilyen szép ívű a hang, nagyon ritka, úgy gondolom, úgyhogy Tamás lesz az Istvánunk. De benne lesz Sasvári Sándor, aki az István édesapját fogja, Ferencet, benne lesz Barabás Kis Zoltán, Sípos Imre, Bács Péter, Krajnok Balogh Gabi, Gázsófi, Bács Péter, szóval, hogy...
1: Színes a szereplőgárda. Kérdeztem, hogy ki lesz Széchenyi István, hogyha Széchenyi életéről szóló darab kerül fel a színpadra, akkor Kossuth megjelenik egyébként a színpadon?
2: Természetesen. És bocsánat, még szeretném elmondani, mert egy nagyon, nagyon kedves és szívemhez közel álló színésznőt elfelejtettem említeni, ugye pont azért talán, mert két női szerep van az egész darabban, de Nádasi Veronika, akit már nagyon régóta ismerek, és egy fantasztikus színésznek és énekesnőnek tartom, ő fogja Széchenyi édesanyját játszani a darabban, és hát elképesztően örülök, hogy ő is benne van.
1: Ha Széchenyi István életéről szóló darab kerül föl a színpadra, akkor az egyenesági leszármazott Széchenyi Krisztián fönt lesz a színpadon a darabban, mint táncos például.
2: Hát gondolkodtam ezen, és nagyon a feleségemmel erről egy nem vitánk, de folyamatosan beszélünk róla, ugye, hogy nagyon fontos az, hogy az ember egységében lásson egy darabot, miközben születik, és hogyha az ember művészként a színpadon van, akkor nehéz úgy, hogy fölszalad, eltáncolja, leszalad és nézi az összképet. Én nagyon szeretnék legalább egy koreográfiát eltáncolni benne, meglátjuk.
1: Ez az egyik fontos dolog, ami történik az életedben, az életetekben, és ezen kívül azért számtalan dolgot, feladatot gründoltok még magatok előtt. Nem tudom, hogy Széchenyi mennyire volt jó hajós, ha egyáltalán hajózott vagy vitorlázott, de hogy van egy ilyen ötletetek is, hogy akkor az ő emlékére csináltok egy regattát valamikor.
2: Így van, így van. Illetve ezt nem feltétlen Széchenyi István emlékére, ez is már egy pár évvel ezelőtt megfogalmazódott bennem ez a gondolat, hogy szeretnék a balatoni vitorlás sport mentén egy olyan tradicionális vitorlás versenyt, egy regattát megszervezni, amely ténylegesen a balatoni vitorlázásnak az aranykorát igyekszik, és annak szellemiségét igyekszik az előtérbe helyezni, és természetesen ezek a hajóosztályok is jelennének meg, amik már több mint 100 éve szelik a Balaton habjait. Az hozzátartozik, hogy a Balaton jelenleg legidősebb vitorlás hajója a Kishamis, azt az én dédapám Széchenyi Emil építette. A Kishamis egyébként idén 130 éves születésnapját ünnepli, és ennek tiszteletére, illetve ennek a tradicionális, gyönyörű szép korszaknak, amikor még ezek a hajók szelték a Balaton habjait, tiszteletére, valamint édesapám, aki 2003-ban elhunyt, és szintén vitorlás ember volt, és én őtőle tanultam meg a vitorlás sport minden csínyát, bínyát, és szívtam magamba azt a fajta tiszteletet mind a Balaton, mind a hajózás, mind a vitorlás aranykora iránt, amit összességében szeretnék megjeleníteni ebben a regattában, és természetesen művészként egy olyan, hogyha lehet így fogalmi, körítést köré tenni, ami pedig még emeli ennek a fényét és az értékét, de mindenképpen törekedve a tradicionális balatoni hajózás bemutatására.
1: Ez egy terv még, ebből majd 2027-ben lesz egy tényleges regatta, egy tényleges vitorlás verseny, viszont ezen kívül számtalan dolog van még az életedben, az életetekben. Ugye ti itt hagytátok a nagyvárosi nyüzsgést pár évvel ezelőtt, és akkor most Zánkán csináljátok a kulturális életet. Idén lesz valami nagy durranás ott nálatok, Krisztián?
2: Hát idén már nem folytatjuk tovább ezt a fajta munkát, ugyanis döntenünk kellett sajnos, hogy az ember elér az életében olyan választási pontokra, hogy el kell döntse, hogy mi az, ami prioritást élvez az életében, és sajnos arra az elhatározásra kellett jussunk, hogy ugyan nem válunk meg Zánkától, hiszen párommal alapítottunk ott egy néptánc együttest, ami hál' Istennek 18 fővel, 9 párral működik, és olyan elképesztő értéket ad az embereknek, az ott táncoló embereknek az életéhez, amit én vagyok érte hálás, én köszönök, hogy ott vannak velünk. Ezt mindenképpen szeretnénk továbbvinni, de hál' Istennek olyan lehetőségek jönnek az életünkben, akár színházi munkák, akár koreográfusi munkák, akár művészi munkák, amik arra visznek bennünket, hogy döntenünk kellett, hogy tovább visszük a Zánka kulturális életének a vezetését, és úgy kellett sajnos döntsünk, hogy inkább a saját magunk által szervezett és ezeket a munkákat tartjuk prioritásban.
1: És egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, szóval júliusban fölkerül a színpadra a Nemzetébresztő, arról még nem beszéltünk egyébként, hogy hol. Számtalan színpadhoz volt már közöd az elmúlt években, a Nemzetébresztőt hol teszitek fel a színpadra?
2: Igen, első ízben Orfűn lesz bemutatva július 9-én a Orfői Történelmi Musical Fesztiválon, és aztán tervezzük, hogy július végén pedig a Tiszatavi, a Magyar Tavak Fesztiválján Tiszafüreden lesz a gála esten szintén egy bemutató, és ezek után pedig még keressük az útját a darabnak. Nagyon szeretnénk egyébként Budapestre felhozni, ugye Széchenyi Istvánnak a születésnapjának a 235. évfordulója lesz szeptember 21-én, és nagyon szeretném, hogyha a budapesti közönségnek is ezt be tudnánk mutatni valahol Pesten, valamint hát ugye a hosszú távú tervek között szerepel, hogy mindenképpen egy országos turnéra, hogyha van módunk, majd akkor el szeretnénk vinni. Nyilván ezeknek még keressük a lehetőségeit, keressük, hogy mi módon tudjuk ezt megtenni, de úgy gondolom, hogy egy olyan csoda fog születni, amit minél több embernek látnia kell.
1: Legeslegutolsó kérdés most már a végére. Koreografáljátok éppen ezt a bizonyos darabot? Vagy már készen van, már nem kell hozzá nyúlni? Júliusban kerül fel a színpadra, addig még van azért másfél-két hónap.
2: Így van. Hát folyamatosan dolgozunk rajta, ugye mi is úgy vagyunk, mint ahogy a szövegkönyv is készült, hogy van egy gondolatmenet, azon elindulunk, utána átveszi a vezérszálat a mozdulat, de mindig van rajta mit csiszolni, úgyhogy folyamatosan dolgozunk rajta.
1: És akkor az utolsó kérdés, szóval Nemzetébresztő júliusban fölkerül a színpadra. Ezen kívül milyen feladatok vannak még előtted? Különböző táncos feladatok, különböző színházi feladatok, mi az, amire most még készülsz ezen kívül?
2: Hát alapvetően most a legközelebbi munka, amit a magaménak tudok már, az a Magyar Olimpiai Bizottságnak lesz egy gálája, és ebben a néptáncos résznek a megkoreografálását megkaptam én a feladatát. Ez egy nagyon megtisztelő felkérés. Volt már módom egyébként a Magyar Olimpiai Bizottság rendezvényén szintén néptáncos koreográfiát készíteni, és hál' Istennek nagyon nagy sikerülvezte. Ez is egy nem autentikus formában, de az értékeit megtartva kicsit tematikusan nyúlunk a magyar néptánchoz, úgyhogy ez lesz a következő, amin dolgozom, és hát gyakorlatilag folyamatosan, hál' Istennek, vannak ilyen jellegű megkeresések, koprodukciók, amikkel tudunk tovább és tovább lépni.
1: Krisztián, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem. Szép estét.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Széchenyi Krisztián táncművész, koreográfus és producerrel beszélgettem, a következő órában pedig ifjabb harangozó Gyula táncművésszel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Azon az éjszakán, hűvös éjszakán, könycsordul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
2: A garázsból indult.
3: Zenéjén generációk nőttek fel.
2: Mára pedig az ország

0: dobot. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pihenés, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
1: Magyarok.
2: Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után.
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnap már többnyire napos idő lesz, várhatóan jövő kedden ül össze az országgyűlés. Vándorló utcatárlatot indít a Nébi maradék nélkül programja.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtó ág járható, a lehajtó ág zárva van. A Rőszke felé vezető oldalon a le- és felhajtó ág sem használható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Európai Bizottság péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között. Több döntést is hozott mai ülésén a kormány. Az igazságügyi minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtási rendszer átalakítását célzó törvénymódosítást. A TISZA frakciója pedig javasolni fogja a kilakoltatások felfüggesztését is, amíg az új törvény hatályba nem lép. Átalakítják a közjegyzői rendszert is. Magyar Péter miniszterelnök felkérte a pénzügyminisztert a költségvetés valós helyzetének felmérésére. A kormány megvizsgálja a paksi atomerőmű körüli munkákat és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, amelyre a kormányoldalnak lesznek jogszabályjavaslatai, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, korábbi vállalásoknak megfelelően módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvény módosítások is. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszer pazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébi kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel. Északa 6-13, napközben 19-23 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a klasszikus balett, az Operett Színház és a Hófehérke című előadás is. Ifjabb Harangozó Gyula táncművésszel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Soul Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, egy musical világában fogunk kalandozni, amelyben szöveg nincs, de mindenki így apostrofálja, hogy egy musicalről van szó, és hát pár évvel ezelőtt megszületett, tavaly volt belőle egy újabb bemutató az Operett Színházban, jöttek a Törpék, és jött Hófehérke, meg a Banya, meg a Mérgezett Alma, minden is ott volt a színpadon, és a darab koreográfusa, ötletgazdája, rendezője, ifjabb harangozó Gyula már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szóval, hogy beszélgettünk már róla tavaly, de most újdonság van a darabbal kapcsolatban, és nem az, hogy akkor viszitek mindenféle egzotikus helyekre, és bemutatjátok, nem tudom, Santiago de Chile-ben, vagy valahol az északi sarkon, hanem hogy jó magad. Fogod magad, és a sok éves színpadi tapasztalatodat újra elővéve fölállsz a színpadra ebben a darabban.
2: Igen, ez valóban így van, hát elég őrület a dolog, mert 35 éve, pontosan 35 éve, áprilisban volt 35 éve, hogy utoljára színpadon álltam, a Bécsi Staatsoperben Rómeót táncoltam, aztán azóta ugye mindenfelé vetett a sors, tehát voltam impresszárió, aztán igazgató Budapesten, igazgató Bécsben, Szegedi Szabadtér igazgatója, szóval igazán változatos háttér. De most a Hófehérkében elvállaltam a 70. születésnapomra Simon István biztatására, aki kitűnően a Táncolja a vadászt, a darabba, ő az Operett Színházban a balettigazgató helyettes, és ugye tavaly tanítottam be a darabot, és az a betanítás az úgy működik, hogy azért meg kell mutatni sok mindent, hát nem 100%-ba, de ritmusba, mozgásba, kifejezésbe, tehát sok mindent. És akkor az ő ötlete volt, hogy hát figyelj, hát 70 leszel, de néztük a próbán, hát ebben benne van, csináld már meg egyszer, az egy jó buli lesz. Hát mondom, de Jézus Mária, mondom, ezt a szó nincs róla. Aztán úgy azért dolgozott bennem az ötlet, és aztán fogtam magam, bementem a terembe, egyszerűen félgőzzel lepróbáltam, és aztán úgy éreztem, hogyha ezt egy picit ráfekszem, azért ez még működik, ha a Jóisten is úgy akarja. Tekintettel arra, hogy volt csak mozgásszervi, tehát ilyen, hogy orrsövény vagy bandula nem számolom, 11 operációm, szóval azért nem egyszerű ebben visszajönni. De mondom, hogyha a Jóisten is úgy akarja, akkor úgy gondolom, hogy ezt össze tudom szedni egy előadásra. És hát nagyon klassz volt a próbaidőszak, nagyon nagy örömmel dolgoztam az Operett Színház művészeivel, és ez egy nagyon szép ajándék lenne nekem is velük együtt a színpadon állni egyszer.
1: Nehogy újra ráérez, így 35 év után a színpadi ízére is azt mutatja, hogy akkor jó, innentől a Banyát most már minden előadásban én csinálom.
2: Nem, szó nem lesz erről, hiszen azért az a tánc, ez a fiatalok sportja, ez egy karakterszerep, ez még belefér, de én egyébként nagyon szerencsés voltam az egész karrierem során, mert gyakorlatilag válogathattam a felkérések közt, és ez egy nagyon nagy előny az életben, és egy nagyon nagy ajándék, és sose voltam olyan, hogy mindent én szeretnék csinálni. Tehát nagyon meg voltam elégedve avval, amit választottam, mert általában olyan széles palettát ajánlottak a világ minden táján, mert mint klasszikus táncos abban az időben, a 70-es évek végén és a 80-as évek elején, mert abban volt a legnagyobb hiány, aki precízen és szépen tudja a klasszikus dolgokat megoldani, mert azért ott nagyon kell tudni az iskolai formáját a mozdulatoknak, és kivitelezni is tudni kell. És hát Moszkvába végeztem, mint évfolyam első a Nagyszínház Akadémiáján, és ugye jó voltam képezve, úgyhogy a nyugati világban ezt nagyon jól lehetett kamatoztatni, de ide tartozik egy érdekesség, hogy a 70-es évek végén, 80-es évek elején a világ elitjébe, akik általában Európában gálákon fölléptek, több magyar volt, mint francia.
1: És ők is ott végeztek veled, vagy mindenfelé végeztek, akár Franciaországban, akár Magyarországon? És
2: mint a magyarok?
1: Igen.
2: Nem, hát van, aki itt végzett, például a Németi Sándor, Barbai Ferenc, vagy Markó Iván, ők Magyarországon végeztek, sőt egy év folyam is voltak. Viszont a Kereházi Gábor, Pongor Ildikó posztgraduálisan a Pétervári Kirovnak az iskolájába, a Vaganova Akadémián plusz még egy évet ráhúztak a diploma után. Tehát volt ilyen, volt olyan.
1: Ez majd egy későbbi topik lesz, hogy akkor kicsit belenyúrunk majd a moszkvai életedbe, meg a világ egyéb részén töltött időszakba, amit te vagy táncolással, vagy koreográfiák készítésével, vagy impresszárióként, vagy különböző társulatok igazgatójaként töltöttél. Egy-két mondat még ez a bizonyos előadáshoz. Hófehérke, tehát csütörtökön fölállsz a színpadra. Amikor a darab ötletgazdája, rendezője, koreográfusa föláll a színpadra, akkor szimplán egyszerűen belehelyezkedik a szerepbe, és eljátsza, hogyha lehet ezt szimplán is egyszerűen, vagy közben a színpadon figyeli egyébként a szereplőket, és mint rendező koreográfus, akkor majd utána szól nekik, hogy hát amikor ezt betanítottam nektek, láttam a színpadon, itt voltál mellettem egy méterre, akkor nem ezt beszéltük még.
2: Hát nem erről van szó az egész biztos.
1: Ez egy jutalomjáték.
2: Ez egy jutalomjáték, és ilyenkor az ember magával van elfoglalva, mert azért 70 év, 70 év, legyünk őszinték, és ugye figyelni kell rá, hogy az ember bírja is, tehát ma lepróbáltam, úgyhogy nagyon pozitívan néz ki, úgyhogy direkt előről végig, mert ugye megvan nekünk az a jó szokásunk, hogy ezt sokszor egymás után előadás előtt előről végig szuflára le kell próbálni. Itt ez volt a legnagyobb kérdés, de mondom, ha a Jóisten is úgy akarja, akkor ez működik. Főleg amikor színpadon van, akkor az ember akkor magával foglalkozik, hogyha nem egy durva hibát követel valaki más, aki a színpadon van, és akadályozza például valamilyen módon a darabnak a folyását. Azt észreveszi az ember, de egyébként saját magára koncentrál. Ez főleg 35 év után ugye újra a színpadon, ez egy nagy élmény lesz, ha, mint mondtam, a Jóisten is úgy akarja, de nagyon remélem, és ez nekem azért is ünnep, mert tényleg együtt izzadtunk, mert a betanítás egy páramentes dolog, és a táncosokkal, meg a ensembléval, és jó érzés lesz velük együtt egyszer ezt megcsinálni.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb harangozó Gyula, táncművész, koreográfus, Kossuth-díjas táncművész és koreográfus. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig ifjabb harangozó Gyula táncművész, koreográfus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz Gyula.
3: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
2: Még mielőtt visszatérünk a Hófehérkéhez, amiben nem sokára, pár nap múlva te táncolod a banya szerepét, vagy játszod el a banya szerepét. Melyik a helyes egyébként esetünkben? Eljátszod, vagy eltáncolod? Melyiket használjátok szakmai verkekben?
3: Táncoljuk, mert ebben van tánc, tehát van sok olyan, tehát ez egy feladat, amikor a másik két szereposztás, aki normálisan, sőt három is csinálják, azért az nekik is egy kihívás, mert igen, csak lihegnek, mert azért nagy a feladat. Tehát ez egy olyan feladat, ami feltétlenül azt lehet mondani, hogy táncolom.
2: Na és akkor vissza a kérdéshez, amit szerettem volna föltenni, ez pedig az, hogy 35 év után fölállsz újra a színpadra, magamból indulok ki, és nyilván nagyon sok ilyen típusú beállítottságú ember vagy, szerintem te is olyan vagy, hogy fölállsz a színpadra, és szeretnéd magadból előhozni mindazt, ami nem tudom, lehet, hogy 20 évvel, 35 évvel ezelőtt volt. Viszont az ember, hogy öregszik, nyilván a teste már más tud produkálni. Szóval, hogy nyilván ezt bölcsességből, okosságból, testből kell megoldani, mert nyilván szeretnéd föltenni mindazt, amit 35 évvel ezelőtt legutóbb eltáncoltál a színpadra, de hogy a teste nyilván már másképp gondolkodik erről.
3: Az egyértelmű, hogy a teste az embernek másképp gondolkodik. Az az igazság, hogy ugye én egy klasszikus szólista voltam, tehát klasszikus balettnek a hercegei és a Coppeliában a Ferenc.
2: Mindent is eltáncoltál.
3: Hát a legnagyobbakat. Igen, eltáncoltam. Ez meg egy teljesen egy karakterszerep, ami szintén egy táncos kihívás, de nagyon sok színészi játék is van benne. Természetesen az ember tisztában van a korával, avval is tisztában vagyok, hogy mennyit tudok nyomni a dolgon, tehát olyan értelemben, hogy nem a csillagok

0: vagy nem jó, amit csinálok. Itt azért megvan az, hogy egy kicsit viccesen fejezzem ki magam, mindig az az eredeti, amit én találok ki, mert ugye az én koreográfiám, de természetesen az ember nagyon nagy színpadi tapasztalattal, meg ugye folyamatosan ugye én próbálok a világon több helyen is a darabjaimat, azokat tudom, hogy hol lehet spórolni, egy kicsit hol lehet beleadni. Ez ugyanolyan tapasztalat, hogy például, hogyha egy sporteseményen megnézek valamit, és mindig csak puffogtatnak, hogy a legjobb, a legjobb, a legjobb, akkor elámul az ember, és utána megszokja. Mm. Tehát nagyon tudni kell adagolni, hogy hol teszek bele, hol veszek vissza, hogy megint a hű érzés legyen, amikor valami nagyobb dolog jön. Tehát itt is én tudom nagyon jól, hogy hol tudok egy kicsit spórolni, inkább játszani, hol viszont azért a testemet egy kicsit megkínozva valami nagyobb dolgot csinálni. Tehát ezek a színpadi rutinnal megjönnek.
1: Kicsit nézzünk rá felülről erre a bizonyos előadásra. Úgy kezdtük egy jó 20 perccel ezelőtt, 25 perccel ezelőtt a beszélgetést, hogy egy musicalről fogunk beszélni, ezt mondtam. Na most a Hófehérkéről beszélünk, amiben szöveg nem sok van. Sőt, szinte semmi, mégis úgy apostrofálják ezt a bizonyos előadást, hogy ez egy musical, és a musicalhez hozzá tartoznának, ugye, a műfai sajátosságukból kiindulva, az, hogy néha beszélgetnek, néha énekelgetnek benne, és ez most egy olyan különleges musical.
0: Hát igazából a Kocsák Tibor barátommal, amikor csináltuk a darabot, akkor hát először is az volt a lényeg ebben, hogy úgy szerettem volna megcsinálni a darabot, hogy musicales legyen. Tehát ez a musical feeling, a musicalnek a zenei hangzása, a musicalnek a látványvilága legyen, tehát egy előadást csináljunk, ami vonza az a közönséget, és nem csak a balett közönséget, aki tánc vagy tánc közönséget, hanem tényleg, aki szeret színházba menni, elejétől végig érthető legyen a cselekmény, és egy olyan előadással legyenek élménnyel gazdagabb, amit haza tudnak vinni. És hát Kocsák Tibor barátom az musical zeneszerző, nem is akármilyen, és azt kértem, hogy valami musicales zenét csináljál, és akkor amikor megcsináltuk, akkor tényleg a hangzásban, meg a motivumokban, meg a táncában, meg mindenben nagyon musicales volt, és akkor abban maradtunk, hát ez igazából egy dance-ikel, hogy olyan, mint a musical, csak nem énekelnek. De hát ugyanolyan vicces volt, hogy mindig bementünk a kis terembe, én elmondtam, hogy mi fog történni, hány perc, körülbelül mit szeretnék, milyen hangulatban, akkor elkezdtem táncolni a ritmust, azt ő átvette, akkor elkezdett improvizálni, arra én táncost improvizáltam, és akkor utána hazavittük, egy hét múlva találkoztunk, ő kipucolta az ő részét, én az enyémet, utána összetettük, javítottunk rajta, és akkor mentünk tovább. És akkor egy ilyen próba után mentünk ki, és ugye hát az együttes nagyon kíváncsi volt, hogy na, mi van, hogy álltok, hogy át, kész a darab, már csak a zene és a tánc hiányzik. De nagyon jó hangulatban és nagyon lelkesen csináltuk, és ez rányomta a pecsétjét a darabra minden szempontból.
1: Legutóbb tavaly, 2025 év elején, tehát lassan egy évvel ezelőtt volt a bemutatója az Operettszínházban, előtte azért volt egy-két bemutató. A darab sikere töretlen, akárhány bemutatót játszottatok a világ akármelyik pontján, volt Európában, Ázsiában, Ausztráliában, mindenhol is. Olyan darabról van szó, a Hófehérkéből magából kiindulva, ami gyerekeknek szól, de a felnőtteket is elvarázsolja. Mi a titok, Gyula? Mi az, ami miatt ez ilyen sikeres és népszerű tud lenni?
0: Hát először is a darab nem infantilis, tehát érthető a cselekménye, nagyon zenei, hiszen együtt csináltuk a zenét és a koreográfiát, aminek minden egyes mozdulatnak megvan a zenei háttere, és olyan íve van a darabnak, a humorának, hogy egy felnőtt teljesen más ívben követi a darabot, és élvezi, mint egy kisgyerek. És mind a kettőnek egy nagyon nagy élményt ad. Az nagyon rizikós egy olyan darab, amelyikben sok humor van, hogy különböző helyén a világnak hogy veszik ezt a humor. De nagyon megnyugtató számomra, hogy Ausztráliától Kazaksztánig, vagy Tallintól Moszkváig ugyanúgy mosolyogtak, és nevettek, és jól érezték magukat. És azt hiszem, hogy az, ami borzasztóan fontos, hogy például, amit Tallinnban a premier után a kritikában volt, ezt szoktam ismételni, hogy ez a darab olyan, mint egy boldogság injekció, hogy az ember egy két-két és fél órára elfelejti búját, baját, újra gyerek lesz, és újra boldogan átéli ezt az előadást, és azt hiszem, ha valaki ilyet tud adni a közönségnek, akkor már nem hiába élt.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdió.

0: Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig ifjabb harangozó Gyula táncművész koreográfus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Gyula.
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Még mielőtt rátérünk arra, hogy a nagy generáció egyik tagja vagy, hogyha a tánc életről van szó, azelőtt a gimit állítólag ez neked a becenevet szakmai berkeken belül, az kitől és hogyan kaptad?
2: Saját magamtól kaptam, mert amikor még nem tudtam beszélni, akkor a szüleim mondták, hogy mondd szépen Gyuszika. Mondom, gimi. És akkor mondd szépen Gyuszika, gimi, és akkor egy idő után feladták. És így maradtam a gimi, és tekintettel arra, hogy édesapám volt a Magyar Nemzeti Balett alapítója ilyen formában, édesanyám az első balettmesternője az együttesnek. Gyerek kicsi korom óta jártam be a színházba, és akkor mindenki úgy ismert, hogy gimi. Amikor az iskolába kerültem, és azt mondták, hogy Gyuszi, azt se tudtam, kiről van szó. És aztán utána vissza, amikor végeztem már, tehát diplomáztam, visszakerültem a színházba, akkor ugye mind a osztálytársaim is, meg a, ugye, mert sokan kerültünk a színházba, például Szakály György, Lőcsei Jenő, ugyanabból az évfolyamból, hát ők is gimisztek, és aztán így rajtam maradt a gimi, akikkel jobba vagyok, vagy úgy vagyunk, akkor a gimi az maradt.
1: Az imént említettem egy ilyet, hogy a nagy generáció egyik tagja vagy. Akkor, amikor te belekezdtél ebbe, és akkor a 60-as, 70-es évekről beszélgetünk, szóval, hogy akkor még nagyon másképp működött ez a szakma, akkor még nagyon a klasszikus világhoz tartozott, és javíts ki, hogyha tévedek, de szerintem az elmúlt 15-20 évben, 25 évben, talán 2000 után azért ebben a szakmában is, ami egyébként, tehát hogy ismerve látva azt, hogy milyen oktatás, milyen képzés volt, milyen volt a balettművészek élete, szóval hogy ebben a szakmában is volt némi változás.
2: Igen, és nem a javára változott a dolog, ugyanúgy, mint a magyar fociban, hogy valamikor mi nagy hatalom voltunk ebben és abban is, most ez nem így van. Ez részben talán a képzés hibája is, de részben annak is, hogy milyen hangsúlyt fektet rá a sajtó, a média erre a művészeti ágra. Az is egy nagyon fontos dolog, hogy ott változott sokat, hogy a technikai szintjük a ma átlagban a balettművészeknek nagyon megemelkedett, tehát tényleg nagyszerű technikai tudásuk vannak, tehát kivitelezik a dolgokat nagyon jól, viszont futószalagon mennek mindenhol a világban időre, valahogy ez a gyors világ, futószalagon tanulják be a koreográfiákat, technikailag jól kivitelezik, viszont művészileg nagyon nagy a hiány. Tehát az, hogy személyiségek alakuljanak ki, tehát hogyha azt mondom a múltból, hogy akár Fülöp Viktor, Kun Zsuzsa, Róna Viktor, Havas Ferenc, Orosz Adél, Keveházi Gábor, Szakály György, tehát itt teljesen más felkészülési módszerek voltak, sokszor hónapokig, vagy általában hónapokig készültünk egy-egy szerepre, és utána el kell szöszmötölni idézőjelbe a művészi interpretációval, mert nem mindegy, hogy milyen arckifejezés, milyen testtartás, milyen a testbeszéled, milyen a mozdulatod, és ez idő. Tehát ez nagyon nehéz, hogyha valakibe egy rossz beidegződés van, vagy úgy gondolja azt átalakítani egy jóba. Ehhez idő kell és türelem, és ez most sajnos a mai világban se idő, nincs semmire, se türelem, úgyhogy a nagy művészegyéniségek azok hiányoznak. Tehát ha megnézek egy előadást, akkor elcsodálkozom sokszor a technikai képességeiken, és tényleg csodálom, amit láttok, viszont 2 perc múlva elfelejtem, hogy kit láttam, mert nem ad át olyat, amit el tudok vinni haza, és tényleg ami úgy megmarad, és amitől több lesz az ember, ha megnéz egy előadást.
1: Maradjunk még kicsit a szakmánál magánál. 60-as, 70-es évek nagy generáció, említettél egy csomó nevet, akik egyébként letették a kézjegyüket, és a mai napig is ott van a klasszikus balettvilágában, a táncvilágában a kézjegyük is. Akkor nyugodtan mondhatom, javíts ki, ha tévedek, nagy hatalom voltunk Magyarországon. Mi itt ebben a művészeti világban, vagy ebben a tánc stílusban, tánc szakákban. Hogyha elmegyünk keletre, akkor az oroszok. Ha elmegyünk nyugatra, akkor a franciák voltak azok, akik meghatározták egyébként ezt a világot. Manapság hogy állunk ezzel?
2: Mind a ketten megvannak ugyanúgy, tehát a dominánsak, az oroszok, a moszkvai Balsoj, meg a leningrádi Kirov, vagy pétervári Kirov, a Párizsi Opera, vagy a londoni Royal Ballet, tehát ezek mind olyan meghatározói a balettvilágnak továbbra is. Itt eltolódott a dolog, mert ugye egyrészt több pénz kellett hozzá, elszipkázták a jobb balettmestereket, nagyon sok ösztöndíjat tudnak adni versenyeken, zsűribe, látják, hogy ki tehetséges, kiből lesz valami, és akkor a utolsó egy-két évre elhozzák teljes ösztöndíjjal, amivel nem tud részben a presztízsük miatt, részben pedig az anyagi hátterük miatt az ember konkurálni. Tehát nagyon megváltozott a világ, ilyen nagyon farkas törvények vannak idézőjelben, és hát ennek isszuk a levét. Tehát másik nagyon érdekes dolog, tehát az, hogy most technikailag képeznek valakit, vagy művészileg borzasztóan fontos az, hogy a generációk egymásnak átadják a stafétabotot. És hát mondok egy példát, hogy 21 éves voltam, amikor a Coppelia főszerepét megkaptam a Ferencet, édesapám darabjában, anyámmal próbáltam. Hát kitűnő diplomával jöttem haza Moszkvába, nagyon nagyot ugrottam, forogtam, magasra ment a lábam, fiatal voltam, csinos voltam, szóval minden pozitívum az én oldalamon volt, és a paralel szereposztásom volt Havas Ferenc, akkor 40 pluszos, aki hát kevesebb, de aki nem ugyanezt produkálta, mégis nagyobb sikere volt, mint nekem. És akkor úgy ilyenkor elgondolkozik az ember, mondom, hogy miért, hogy? Hát, mert amit az előbb is említettem, de az ember elkezd pufogtatni, és teljes erőből mindent csinálni, lehozni a csillagokat, akkor egy idő után megszokják. Ő viszont tudta, hol tud kevesebbet, többet, hol ad, hol milyen gesztusokat használ, és akkor elkezdi nézni az ember az, hogy ő mivel kompenzál. Tehát mi az, amit én hozzá tudok adni a saját interpretációmhoz. Itt viszont sajnos az utóbbi 15 évben ez ki lett írtva. Hát hogyha most megkérdezlek, hogy mondjál három nevet vezető szólistát a Magyar Állami Operaházban, balettost, na ugye, csóválod
1: már a fejed. Már rázom a fejemet.
2: Na, ez a probléma, tehát ez is egy hatalmas probléma.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb harangozó Gyula, táncművész, koreográfus. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk. Hello.

0: Mi legyen velem?
1: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig ifjabb harangozó Gyula táncművész, koreográfus, Kossuth Díjas táncművész és koreográfus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
3: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk háromnegyed órában, arról viszont még nem, hogy végeztél az Állami Balettintézetben, aztán kelet felé vetted az irányt, és a moszkvai tudományokat próbáltad magadba szívni, már ami a táncot jelenti. Te miért nem Franciaország felé indultál el? A rendszer miatt? Könnyebben engedte az akkori rendszer az, hogy kelet felé menj?
3: Apró javítást, nem végeztem a Balettintézetbe.
2: De jártál oda?
3: Jártam oda. És tekintettel arra, hogy ugye édesapám nem volt a akkori rendszernek a kegyeltje, viszont nagyon értékelték nemzetközileg, eléggé patt helyzet volt közte és a rendszer között. És amikor én jelentkeztem a Balettintézetbe, akkor nagyon ellene volt, mert mondta, hogy érezte két dolog miatt. Egyik, hogy nagyon jól tanultam, kitűnőre érettségiztem, általában kitűnő voltam, mondta, hogy 2×2=4, és a 40 éves korodra mérnökből főmérnök lehetsz, orvosból főorvos lehetsz, balettnál ott vége szakad a karrierednek, akkor el kell gondolkozni, hogy koreografál valaki, ha van tehetsége hozzá, vagy igazgató lesz, a szerencséje van, és esetleg tehetsége van hozzá, vagy balettmester, tehát az egy nagyon nehéz dolog, de a másik az, hogy én voltam az eszköz, amivel tudtak rajta ütni. És amikor fölvettek a Balettintézetbe, amiről ő nem tudott, mert édesanyámmal mentem a felvételékhez, amikor mondtam neki, hogy hát fölvettek. Hát ez az én döntésem, ő nem néz meg, ez teljesen rám bízza a dolgot, ő nem támogatja, de ha eljutok addig, hogy diplomát kapok, akkor eljön a diplomakoncertre. Hát sajnos addig meghalt. Viszont később értettem meg, hogy volt igaza, mert a negyedik évfolyam 14 éves koromban, mint tehetségtelen vagy elég nem elégséges, megbuktam balettból, néptáncból, történelmi társas táncból, tehát ismételnem kellett az évfolyamot. És a hatodik évfolyam után már nem lehet eltanácsolni senkit, hanem az utolsó három művészképzőt azt már lejárja az ember, és táncos lesz, és akkor már látta, hogy baj van, hogy már belőlem táncos lesz, mert átmentem a hatodikon, és ő volt kétszer a moszkvai nemzetközi balettverseny zsűri elnök helyettese, 69-ben és 73-ban, és 73-ban a Furceva asszony, aki a kultuszminiszter volt, ő is a zsűribe volt, és akkor megkérte őt, hogy esetleg átmehetnék-e Pétervel Leningrádba akkor, úgy, mint Keveházi Pongor, de Leningrád visszautasított, mert ők csak posztgraduális oktatást vállaltak, és akkor Moszkvába, hát akkor próbáljuk meg Moszkvát. Úgyhogy egy turista útlevéllel mentem ki Moszkvába, úgyhogy hát, ha fölvesznek, nem, hogy fölvettek, egy ilyen bizottság előtt kellett bizonyítani, hanem ugrattak, visszakaptam azt az itt elvesztett egy évemet, úgyhogy végül is ebben jól jártam, sajnos ugyanebben az évben édesapám meghalt, akkor hazajöttem október végén a temetésre, és nem akartak visszaengedni, mert hogy turista útlevéllel voltam, és nem áll nemzetközi egyezmény alapján, és akkor Olga Vasiliszilievna Lepesinszkaja, egy kitűnő szovjet balettmesternő, orosz balettmesternő, itt volt nálunk, aki jól ismerte a szüleimet, mert többször is itt tanított, és följött gondolálni, és hát a kitűnő orosz tudásommal, amit két hónap alatt megszereztem, elpanaszoltam neki, hogy hát nem kapom meg az útlevelet, mert nem kapok ablakot, mert most már meg se tudják, mi az az ablak, és azt mondtam, micsoda, adjam oda az útlevelét, ő november 7-én meg van hívva a parlamentbe, és olyan botrányt csinál, úgyhogy végül ő csinált egy botrányt, akkor visszakaptam, és akkor nagy kegyesen megengedték édesanyámnak, hogy az özvegyi nyugdíjából fizesse a moszkvai tanulmányaimat, úgyhogy én vagyok az egyetlen, aki saját költségen Szovjetunióban tanultam a szocializmus alatt, és akkor ott végeztem, miután itt hagytam a Balettintézetet, és ott le kellett diplomáznom, és mert diploma nélkül viszont nem táncolhattam volna az operába, és hát nagyon sikeres volt a dolog végül is, mert ugye osztályelsőként kitűnő diplomával végeztem, és hát ott államvizsgázni kellett balettból, akkor padödőből, ami páros tánc, és hát a legfontosabb politikai gazdaságtanból, mert anélkül nem ugrik a táncos nagyot, úgyhogy mindezt oroszul csináltam, de hát végül is, tehát nem itt végeztem, viszont hazajöttem, és a saját évfolyamommal lekoncertvizsgáztam, akkor már így a diploma után, ahol nagyon érdekes volt, mert több fiú volt abban az évfolyamban, mint lány.
2: Kettő utolsó kérdés a végére, Gyula. Az egyik az az, hogy számtalan dolgot csináltál az elmúlt 7 évtizedben, és nemrég volt, május 4-én, ha minden jól megy a születésnapod, Isten éltessen így utóra.
3: Köszönöm.
2: Szóval, hogy számtalan dolgot csináltál, a legnagyobb főszerepeket eltáncoltad bárhol a világban. Romeo és Julia, fából faragott királyfi kupén, egy csomó mindent említettél. Voltál impresszárió, vezettél különböző társulatokat, alapítottál különböző társulatokat. Hogyha visszatekintesz az elmúlt 7 évtizedre, volt olyan pont, amikor azt mondtad, hogy most vagyok ott, ahol szerettem volna lenni, vagy ami a sok közül, a sok feladat, a sok szerepkör közül a legmeghatározóbb volt az életedben, akár szerepek, akár igazgatás, akár alapítás tekintetében?
3: Az az igazság, hogy mindig az, amit csináltam, az volt éppen a legfontosabb, mert amikor táncoltam, akkor erre koncentráltam, tehát ez volt akkor a legfontosabb, mindent ennek rendeltem alá. Ugye mondtam, hogy sok operációm volt, akkor abba hagytam, akkor elkezdtem mással foglalkozni, nagyon furcsa volt, egy export-import kereskedelmi vállalatom először, mert annyira fájt mindenem akkor, hogy ránéztem egy balettrudra, és már fájt. Aha. És akkor inkább azt mondtam, el szeretnék menni a színházból, és más csinálni, és akkor ezt csináltam, de adtam autóalkatrészt Szomorából, adtam el Jamaikába, mert tudok oroszul és spanyolul is, vagy Panamába, a raklapot Jugoszláviába, akkor még Jugoszlávia volt, vagy Tungsra még öt, tényleg sok mindent. És akkor egy idő után viszont megkértek, éppen Sárdi Mihály volt akkor, aki Operettszínházban is nagyon sokáig volt vezető pozícióban, ő volt a Szabadtérének a menedzsere, és akkor fölhívott, hogy eltűnt egy orosz együttes, akivet akartak hozni, és hogy nem tudok-e hozni egyet. És mondtam, jó, akkor a Sztenyiszlászki Nyemirovics Dancsenko színházat hoztam a Zsizellel, 90-es évek elején, és itt kezdődött tulajdonképpen az impresszárió pályafutásom, és utána fölhívtak az évfolyam társaim, hogy hát mit tudom én, Moldáviába első szólista, és annyit nem keres, hogy húst vegyen a spagettire. Akkor Dózsa Imre éppen Csillébe volt balettigazgató, panaszkodott, nincs szólistája, akkor mondtam, hogy itt Pesten találkozzatok, nézd meg, azóta is ez a Volodya évfolyamtársam ott van, és már professzor és egyetemi tanár. Tehát, és akkor így lassan elindult, mert tudok öt nyelven, és kapcsolataim voltak, a táncból még megvoltak, és akkor egy idő után már honvágyam volt a színház iránt, mert végül is csak ezt tanultam, úgyhogy el kellett dönteni, hogy most vagy kereskedés, vagy impresszálás, akkor az impresszálás mellett maradtam. Akkor nyitottunk egy irodát Ausztriába, egy a Rieder Promotion-t, akivel a Kirov operát egy hónapra Grazba, a Balsoi operát is egy hónapra Grazba, Innsbruckba, szóval sok minden, sok fele komoly, nagyon komoly dolgokat csináltunk, és utána lettem igazgató Budapesten, balettigazgató, akkor ezt le kellett erről mondani, mert egy érdek ellentét állt fel, akkor az igazgatás volt a legfontosabb, és ugyanolyan megelégedéssel álltam, úgy hívjuk, hogy viszérpár, ahol bejönnek a földszintre a nézők, és akkor mint igazgató odálltam, néztem az előadás után a sikert, és ugyanolyan jó érzés volt, mint amikor nekem táncoltak, nekem tapsoltak a színpadon. Utána meg, amikor koreográfáltam, akkor mondom, véletlenül csúsztam ebbe is bele, akkor is, hogyha a darabomnak sikere volt, és akárhol a világban vagyok, most is tegnap előtt jöttem vissza Szerbiából, ott a Don Quixote-on megy, és mennek görög turnéra, és ott is néztem az előadást, és ugyanolyan megelégedéssel tölt el, vagy boldogsággal, amikor nekem tapsoltak a színpadon. Én úgy gondolom, hogy nagyon kerek volt így szakmailag az életem, nincsen hiányérzetem, és szeretem ezt mondani, két dolgot. Egyik, hogy az utánam jövő generációnak, ugye hát ezért csak megbuktam háromból, mint tehetségtelen, és mégis karriert csináltam. Hogyha az ember hisz valamibe és tesz érte, akkor nagyon nagy eséllyel ez meg is lehet. A másik dolog viszont, hogy borzasztóan szerencsésnek tartom magam az életben, mert azt csináltam egész életemben, amit szerettem, és még ráadásul jól is éltem belőle.
2: Legeslegutolsó kérdés a végére, említetted, hogy Szerbiából jöttél vissza, koreografáltál, Don Quixote, ugye azt említetted, illetve nem sokára fölállsz a színpadra, és a Hófehérkében a saját darabodban a Banyát fogod eltáncolni. Mi az, ami előtted van, mi az, amire most készülsz, ami most nem tudom már éppen, benn vagytok a kis teremben, és mutogatod nekik a gyakorlatokat itt az Operettszínházban, vagy bárhol a világban?
3: Nem, most az az igazság, hogy ez, amit mindent elmondtam, és amiről beszéltünk, ez azért nagyon igénybe vett, és most a család a legfontosabb. Az az igazság, hogy megkeresnek a lehetőségek, tehát nem kell utána futnom. Nem szeretnék már mókuskerékbe lenni, mint igazgató, vagy egy kötelező koreográfus, akinek meg kell csinálni bizonyos számú darabot. Hihetetlenül nagy dolog, hogy én választhatom meg, amit csinálni szeretnék, és mindig most már látja az ember az a fényt az alagút végén, és ez nagyon fontos, hogy nem mókuskerékként csinálja a dolgokat, mert egy igazgatónak lement a premier, rögtön már kezdődik a következőre a felkészülés, vagy a koreográfus, hogyha muszáj, akkor a következőről. Szóval megkímért az élet azért ettől. És én úgy gondolom, hogy ha Jóisten egészséget ad, és a családdal, és a munkával ilyen arányban, ahogy most vagyok, el tudom tölteni az életemet, akkor nagyon boldog leszek.
2: Gyula, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
3: Köszönöm szépen. Lassan járok, gyorsan érzek.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, amiben ma még nem volt programajánló. Hétfő van, hogy mi a mai menü, a hét elejé menü, ez most kiderül. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Szia Laci, már amit hoztál.
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Hát a Média Klikken is visszanézhető a Viharban című 1966-ban bemutatott fekete-fehér magyar film. A filmben egyébként egy szerelmi történetet láthatunk kibontakozni, aminek középpontjában Sándor, egy vitorlás kapitány áll. Ki játssza őt? A legenda, legendás színész, Bud Spencer, magyar hangja?
0: Bújtor István.
1: Ő alakítja, úgyhogy már ezért megéri megnézni, ezt ajánlanám mindenkinek.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci.
1: Köszönöm.
2: Miért hagysz időt, hogy gondolkodjak, a szavak nélkül rég kimondtad, sújtad.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában Széchenyi Krisztián, táncművész, koreográfus és producerrel, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig ifjabb harangozó Gyula táncművész és koreográfussal beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Nagy Feróé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szép jó esét, hölgyeim és uraim! A V-motorok dalával kezdtünk, igen, az volt a dal címe, hogy moziklip. És ha belegondolok, Demjén Rózsi iszonyatos karriert futott be, mai napig az egyik legnépszerűbb énekes, mondjuk a Csárli mellett, meg a Mezőmisi mellett, vannak itt bőven, és ezek nem is fiatalok. Akkor nem is beszéltem még a mindegy, azokról nem beszélek az újakról. Majd ha játsszuk őket, akkor majd beszélek róla, jó? Jöjjön az élet újrakezdi a Transzilvániumtól. Gyerekek, Transzilvánium nem azt jelenti, hogy valami kis piás cucc is van benne? Ne jó, ezt nem szabad, mert akkor ti elkezdtek piázni, akkor csak baj lesz belőle. Az élet újrakezdi, Transzilvánium. Transzilvánium.

0: mit mondok?
1: A legjobb rockzenekart hallottuk Magyarországról, a Mennyország Turisz volt a Tankcsaudától, nagyon el van találva a dal. Új napra ébredsz, következik a Zanzibar.

Ez volt a Sunday Rock Band. Érdekes a dal címe, mert azt jelenti, hogy kitörök a múltból. Abból nem lehet kitörni. Azért nem lehet, mert nem lehet, mert az ott volt, az már megmaradt, az interneten is fönn van, mindenki tudja, nem lehet átírni, hogy az nem úgy volt, meg nem így volt, dehogy nem. Következik egy szinte, azt mondhatnám, hogy saját szerzeményem, a Pokolgép, az egyik legjobb heavy metal zenekar. A dal címe a Tűz.

0: 8 óra munka,
1: 8 óra pihenés,
0: meg 1 óra tömény hazai rockzene Nagy Feróval. Magyarok a Petőfi Rádióban.

Ez volt a vágtázó halott kémek, és hogyha el szeretném mondani nektek, hogy mit tudok róluk, akkor az, hogy 1978-ban megjelentek, hogy ők szeretnének előttünk játszani, és te csillagász az vezette ezt a zenekart, és a dal címe is érdekes, mert az volt, hogy aláírhatatlan történelem. Ezek komolyan mindig a politikával foglalkoztak, hihetetlen. Na mindegy, ez van, visszátjár, következik az AVS.

0: Egy ezer éves kedvencemet hallgattuk a Sirius-tól, a Szép az élet. Ja, Istenem, még játszottunk is együtt. Ez azt jelenti, hogy öregszem mi? Hát, na mindegy, ez van. Kamikaze! Hát tiszteletbeli tagja voltam az Albert Einstein bizottságnak. Kamikaze meg egy nagyon jó kis dal. Na figyeljetek!
1: Nézem a fel.

0: 8 óra munka,
1: 8 óra pihenés,
0: meg 1 óra tömény hazai rockzene Nagy Feróval. Magyarok a Petőfi Rádióban.

is kemény, meg a rockzene is. Magyarok nagy feróval a Petőfi Rádióban.

Egy kitűnő Csillag Endre csuka szerzeményt hallottunk, amelyet szerintelen személyem énekelt és írt is. A Gyere haver majd lesz valahogy, mert úgy még nem volt, hogy ne lett volna valahogy. Következzen Szonya, azt remélem,

0: Egy kitűnő rockabilly dallal búcsúzunk tőletek, a Red Rockets volt a valósággal. Egyet ne felejtsetek el, jó? Jövő héten, hétfőn, este 11-kor, itt lesz a Gerda is. Ha bejöttök a stúdióba, majd meglátjátok, hogy itt van. Nagyon baba, nagyon. Csak azért vegyetek vissza, jó? Nem szemtelenkedünk, jó? Sziasztok, jövő héten este 11 hétfőn.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: a Szakcsi Jazz Zóra.
1: A Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

Figyeltem oda, pedig a belső hangom mondta, hogy véget érhet bármikor, majd nekünk ez a csoda. Mi lassan értünk oda, és nem felejtem soha, remélem a szívetekben ott lesz még a nyoma.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a sportvilágában fogunk kalandozni, hogyha egy mondatban kellene megfogalmaznom a velem szemközt ülő kosárlabda edző pályafutását, akkor talán mondhatnám azt, hogy Nyíregyházáról Új-Zélandra, és aztán a 3x3-ba. És már itt ül velem szemben a stúdióban Jakab Máté kosárlabda edző. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél el, Máté.
2: Köszönöm szépen, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
1: Ez azért így helyes volt, nem? Tehát, hogy Nyíregyházáról elmentél a földbolygó legtávolabbi pontjára, majdnem legtávolabbi pontjára, aztán meg a 3x3-osok nálat kötöttek ki.
2: Távolabbi pontot nem is választhattam volna Magyarországról, szerintem, mint Új-Zéland.
1: Hogy jött neked? És akkor kicsit tekergessük vissza az időkerekét, ismerjük egymást már egy pár éve, beszélgettünk mindenféle helyeken, itt még nem, a Petőfi Rádióban, a Kultúr Fitnessben. Szóval, hogy a nyíregyházi srác egyszer csak, nem tudom, talált egy kosárlabdát, és akkor lement a szemközti pályára dobálgatni egy kicsit, azt mondta, hogy hát én center nem akarok lenni, én nem akarok itt ugrálgatni, majd inkább irányítom a csapatot.
2: Valahogy így, én azt gondolom, inkább úgy definiálnám ezt a lépést, hogy középszerű játékos voltam, és ezért adtam az edzői pályára a fejemet, és amikor ide kerültem Budapestre az egyetemre, akkor már edzősködtem, és a játékos pályafutásommal felhagytam, és teljes mértékben erre a pályára kezdtem el koncentrálni, úgyhogy természetesen bele a tanulmányait is folytattam, de ez került a prioritásba az életembe.
1: Vagyis a kosárlabda közel került hozzá, de arról nem beszéltél, hogy hogy. Tehát, hogy ott volt egy, nem tudom, 12 éves rác, 15 éves rác, tök mindegy, nézte a tévében a Eurosportom, az NBA-t, és azt mondta, hogy olyan akarok lenni, mint Michael Jordan, aztán próbálgatta, vagy nem tudom, hogy jött a kosárlabda amúgy az életedben?
2: Szerintem mindenki így indult, tehát mindenki NBA-s játékos akar lenni, amikor gyerekként először kezébe veszi a kosárlabdát. Nekem volt egy nagyon meghatározó nevelőedző az életemben, Nyíregyházán, Gombkötő Norbert, aki annó még testnevelés órán kiválasztott, hogy te az ügyesebbek közé tartozol, és gyerek kosárlabdázni délután. Ez volt az a momentum, amikor kicsit én is így megfertőzöttem, és azóta is a sportág mellett maradtam, most már ugye azért más státuszban, más szerepkörben, nem játékosként, hanem edzőként, de először nekem is az első 10 évem ugye azzal telt, hogy kosaraztam, minden egyes korosztályban megfordultam, és nyilván én is profi játékos álmokat dédelgettem.
1: Azt említetted, hogy a tesi tanár kiválasztott, hogy akkor gyere, és akkor kosárlabdáz. Ez azt jelenti, hogy akkor neked ez ilyen iskolai ráhatás volt. Nem az volt, hogy otthon a tévében láttad akárkit, aki az NBA-ben játszik, az akármelyik csapatban, vagy a srácok mutogatták lent a ház mellett a kosárlabdapályán, hanem hogy az edző, pontosabban a tesi tanár mondta, hogy akkor kosárlabdázat kellene.
2: A kosárlabda edző jött, és ő tartott az egyik ilyen testnevelés óránkat, és igen, először jött a kiválasztás, és utána pedig én is elkezdtem figyelni közvetítéseket, mert akkor, amikor elkezdtem kosárlabdázni, akkor ugye a Magyarországon már az NBA-t közvetítették.
1: Igen, de szerintem egy 10-essel fiatalabb vagy, mint én, úgyhogy neked Michael Jordan már sokkal később jött, vagy te már nem tudom, az utolsó 1-2 évét láttad. Amikor te elkezdted nézni az NBA-t, akkor kik voltak? Akkor ment még a Chicago Bulls?
2: Pontosan, az nem, a Chicago Bulls már nem. Tehát a Michael Jordant én, amikor a Washington Wizardsba visszatért, akkor láttam úgymond élőben. A 2001-es bajnoki döntő volt az, amikor a Los Angeles Lakers játszott a Philadelphia 76ers-el, ami nekem az első ilyen maradandó kosárlabda élményem volt. És akkor a Philadelphiában ugye Allen Iverson volt a kedvenc játékosom, és ami a kicsi a sztori pikantériája, hogy ugye jelenleg voltam most az Egyesült Államokban, edzősködtem decembertől márciusig az Unrivaled nevű ligában, ahol játszottunk egy mérkőzést Philadelphiában is, és ugye abban a csarnokban játszottuk a mérkőzést az Xfinity Mobile Arénában, ahol annó az első NBA mérkőzés közvetítést láttam élőben a televízióban.
1: Nagyok közül találkoztál valakivel az előző érából? Dennis Rodman, Michael Jordant már említettem, akár úgy, hogy nem tudom, ott ültek az első-második sorban, és láttad őket, vagy lepacsisztál velük, vagy bármi.
2: Most a mérkőzésünkön az Andre Drummond volt ott, aki jelenleg még ugye a Philadelphia-nak a játékosa, illetve a mérkőzéseinken itt az amerikai ligában, a mérkőzéseinken megfordult Kevin Durant.
1: Azért ezek nagy nevek.
2: Igen.
1: És hát Amerikában nyilván nem csak így megy a kosárlabda, ami az egyik legnépszerűbb, hanem hogy ott van az a bizonyos varázs bemutató csapat is, akiket mindenfelé visznek a világban, hogy akkor mutassátok meg, hogy miből lesz a cserebogár.
2: A Harlem Globe-tól teszegondolsz, ugye igen, és hát igen, ők szerintem itt a kosárlabdának az entertainment, vagy a szórakoztatási oldalával turnézták végig a világot, és nagyon nagy kulturális hatása volt, vagy kulturális hatásuk volt arra, hogy a kosárlabda sarkáslabda népszerűsítésére, úgyhogy nagyon nagy hatásuk volt szerintem.
1: Na, kicsit vissza hozzád, meg a nyíregyházi kosárlabdás éveit, ez azt mutat, hogy a tesi tanár azt mondta, pontosabban a kosárlabda edző, hogy kellene neked kosárlabdázni. Más egyébként téged nem mozdult, amikor fiatal voltál, tehát hogy egyszer csak belekeveredtél a kosárlabda világába, és akkor nem volt az, hogy hú, de a többiek fociznak, és én azt szeretném, vagy hú, az egyik kis barátom magasépítő mérnök akar lenni, és akkor én is azt szeretnék lenni.
2: Kosárlabda előtt szerintem én is fociztam, és a focitól csábítottak el a kosárlabdához. Még az elején működött egy picit ez így párhuzamosan, aztán annyira átvette a kosárlabda az életembe a térhódítást, hogy a labdarúgás abban maradt, és a kosárlabda maradt.
1: És semmi más nem volt? Tehát, hogy tudtad, hogy én Jakab Máté vagyok, és engem csak a kosárlabda érdekel? Tehát, hogyha jó játékos, pontosabban kiváló játékos, akire esetleg bármelyik amerikai csapat felfigyelhet, nem lehetek, akkor is maradok a kosárlabda berkeim belül, és akkor edző leszek, és nem megyek el tök mást csinálni.
2: Én úgy nőttem fel igazából, hogy a szüleim nagyon, nagyon jó alapot adtak így mindenben, és a sport, kultúra, tanulás, ez a három, ez a mi családunkban ez egy ilyen alapelvárás volt, úgyhogy testvéreim is sportoltak, szüleim is sportoltak, kultúrát azt fogyasztani kellett, és a tanulás az pedig nagyon-nagyon fontos volt, úgyhogy erre a háromra igazából úgymond korlátlan időt és energiát és pénzt is voltak hajlandóak áldozni, és például amikor a kultúrát említem, akkor ki kellett próbálnom valamilyen hangszeren magamat, és hangszeren is játszottam.
1: Milyen hangszer? Ezt, mint ahogy említettem, beszéltünk már egyszer-kétszer, de ezt egyszer sem említetted, hogy neked a kosárlabdán kívül, vagy a sípon kívül más is volt a kezedben, effektív egy hangszer.
2: Igen, mondom, ez egy kicsit ilyen szülői kényszerítés volt, hogy egy kis kultúrával is találkozunk itt a sportok mellett, de azt gondolom, ez is egy fontos szakasza volt az életemnek. Én oboán játszottam 3 évig, tesóm pedig gitározott, de ez is egy nagyon, nagyon érdekes része volt. Aztán utána sikerült meggyőznöm a szüleimet, hogy
1: ez nekem nem jó.
2: Hogy ez nekem nem jó, és a hangszertanulás inkább maradjon abba, és a kosárlabdára fókuszáljunk.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Jakab Máté kosárlabda edző. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk. Arcom.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Jakab Máté kosárlabda edző ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Hello,
3: szia, Máté. Szia. Köszönöm.
2: Amikor legutóbb beszéltünk, hát szerintem egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt, akkor még arról beszéltünk, hogy te milyen fontos szerepet töltesz be a Bamberg életében. Az körülbelül igen. Akkor volt, nem egy 3-4
3: abszolút,
2: évvel ezelőtt.
3: Igen.
2: Most hogy állunk? Neked most mi az, ami első helyen van az életedben az edzősködés szempontjából?
3: Jelenleg, hogyha az edzősködésben és a kosárban kéne magamat definiálni, akkor természetesen a válogatott, a 3x3-as válogatott az, ami magyar női 3x3-as kosárlabda válogatott, ami a legfontosabb, hiszen ez egy olyan hosszú távú projekt, amivel azt gondolom, hogy tudjuk magunkat kvalifikálni az olimpiára, a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Ez a nagy cél, ez a végcél, ezért is kezdtünk el dolgozni ilyen szemléletben, itt 2025 nyarán, amikor vezetőedzőként megkaptam ezt a felkérést, hogy a válogatottat edzem, akkor is már a 2028-as olimpia lebegett a szemünk előtt, és azóta is ilyen szellemiségben dolgozunk.
2: Hogy kaptad meg ezt a titulust, feladatot? Megőresedett egy hely, és akkor jelentkeztél, vagy egyszer csak valaki szólt, hogy akkor figyelj, Máté, ismerjük az eddigi munkásságodat, és akkor mi lenne, ha jönnél segédedzőnek, és aztán utána meg egyszer csak edző lett belőled?
3: Korábban tevékenykedtem már itt a 3x3-as válogatott mellett, akkor még másodedzőként. Utána ugye külföldre sodort az élet, és akkor 4 évet töltöttem külföldön. Majd amikor visszatértem Magyarországra, akkor érkezett ez a felkérés, hogy sajnos a 2021-es és a 2024-es olimpiai selejtezőn nem sikerült kiharcolni a válogatottnak a kvalifikációt, és ezen szeretett volna változtatni ugye a szövetség, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, akitől érkezett a felkérés. Ezen a tényálláson szerettek volna változtatni, hogy 28-ban sikeresen abszolváljuk a kvalifikációt, ezzel a feladattal bíztak meg, úgyhogy én ezt egy nagyon, nagyon prominens feladatnak éreztem, és nagyon, nagyon rangos feladatnak, úgyhogy ezért belevágtunk.
2: Hogy álltok a felkészüléssel, vagy az odáig vezető úton? 2028-ig még van 2 év, ami azt jelenti, hogy egyébként szerintem célegyenesben vagytok, tehát hogy a következő fél évben, egy évben itt most már azért mindent is meg kell csinálni ahhoz, hogy akkor 2028-ban Los Angelesben ott legyetek.
3: Irgalmatlan gyorsan telik az idő, ugye 2026 van már 2 év.
2: Ugye, mintha tavaly lett volna
3: az olimpia. Igen, úgyhogy nagyon gyorsan telik az idő. Ugye amikor 2 év van át az olimpiai évig, akkor általában már úgy szokták apostrofálni a sportvezetők, hogy ráfordultunk ugye az olimpiai ciklusra, és ez a 3x3-as szakákban is megtörtént, hiszen 2025 novemberében elkezdődött a hivatalos pontszerzés, ami azt jelenti, hogy minden egyes ilyen tornán megszerzett pontokkal a Magyarországnak, illetve Magyarországnak tudjuk gyarapítani a pontokat, és ezzel a ranglistán feljebb és feljebb tudjuk magunkat küzdeni. Ez nagyon fontos lesz, amikor 2027-ben lezárják ezt a ranglistát, mivel az első 3 válogatott automatikusan kvalifikál a 2028-as olimpiára. Szóval az összes nyári ilyen állomásunk, tornák, ezeket úgy kell elképzelni, mint mondjuk a férfi teniszben az ATP tornákat, vannak különböző állomások, és ezekért pontokat kapnak a csapatok, itt most a válogatottak, és ezzel az egyes ilyen országos vagy világ rankingben, sorrendben egyre magasabbra tudod magadat felküzdeni.
2: Megvan a bővített keret, vagy vannak még változások? Azért kérdezem, mert ugye a 3x3 az egy tök más cucc sportág, mint hogyha az ember kosárlabdázna, és hát nem tudom, van-e átmenet a kettő között, vagy esetleg figyeled azt, hogy akkor ki hol mit csinál, hogy akkor esetleg elcsábítanád még, mert hogy egyébként nyilván csapatban mentek majd oda 3x3, de hogy pontosan tudod már, hogy kikkel szeretnél, és akkor nincs semmiféle változás, ebben az időszakban már nem engedheted meg magadnak, vagy még előfordulhat?
3: De még előfordul változás, és szeretném is megteremteni ezt a kompetitív környezetet akár az edzéseken is, hogy mindenkinek van lehetősége bekerülni a csapatba, a végső válogatottba, az egyes világversenyekre, európai tornákra, úgyhogy garantált helyek nincsenek szerintem. Ugye itt látni kell a női szakákban ezek a tendenciák, hogy ezért valamivel kisebb a kínálat, mint a férfi kosárlabdában. A férfi kosárlabdában ez teljesen ketté vált, ez a szakág. Vannak ugye 5-5-ös játékosok és 3x3-os játékosok. itt jelenleg a női kosárlabdában, aki 3x3-as kosárlabdával foglalkozik, vagy válogatott gerincét alkotja, mindenki ugye valamilyen 5-5-ös klubban foglalkoztatva van.
2: Ez egy későbbi topik lett volna egyébként, de hogyha már említed, akkor foglalkozzunk pár mondat erejéig ezzel a topikkal, hogy a kosárlabda, hogyha globálisan nézzük, Amerikában a legnépszerűbb, ugye felszippattanak mindenkit. Itt Európában vannak nagyon jó játékosok, vannak nagyon jó csapatok, nyilván, ha valaki kimagasló, akkor azt Amerikában egyből úgy is elviszik, és mi Magyarországon is elég jók vagyunk.
3: Magyarországon szerintem nagyon népszerű a férfi kosárlabda, vagy a női kosárlabda, bocsánat, jelenleg is nagyon szép eredményeket tudunk felmutatni. Jelenleg most rögtön négy dolog is eszembe jut, amire nagyon büszke lehet a magyar női kosárlabda. Az egyik ugye az 5-5-ös válogatottunk is kvalifikált a világbajnokságra. Nekik szeptemberben lesz Németországban a világbajnokság. Most a 3x3-as válogatott mi is kvalifikáltunk a világbajnokságra. És a másik kettő ilyen egyéni díj, vagy enyéni kvalitás, ugye Juhász Dorka,

0: nem tudom, kicsi még a gyerkőc, 8 éves, 4 éves, 12 éves, vagy ott van, hogy akkor nem tudom, középiskolába megy, és sporton gondolkodnak a szülők, vagy ő gondolkodik sporton, akkor nem biztos, hogy elsősorban a kosárlabda jut bárkinek eszébe itt Magyarországon, hogy a sportról van szó.
1: Igen, azt gondolom, ez így van, szerintem ez helyes, ez a megállapítás. Ezt nekünk szerintem akár egyéni felelősségvállalás szempontjából is sokkal többet kell dolgoznunk a kosárlabda népszerűsítésén. A 3-3 erre egy nagyon-nagyon jó példa, vagy egy nagyon jó eszköz, hiszen ez az utcai kosárlabdára épülő műfaj. És azt szoktam mondani, hogy azért kompatibilis a 3-3 a mostani fiatal generációval, mert nagyon akciódús. Tehát ezt nagyon-nagyon szereti a Gen Z. Akciódús, rövidebb, és a szabályrendszere is valamivel egyszerűbb, mint az 5-5-ös kosárlabdának. Tehát teljes mértékben a mostani következő generációnak a figyelmét, és a mostani generációnak a érdeklődését meg tudja fogni.
0: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Jakab Máté, kosárlabdaedző. Itt szépici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Jakab Máté kosárlabda edző ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Szia.
2: A magyar női 3x3-ban te kaptad meg azt a feladatot, ugye, hogy felkészítsd őket, és el is juttasd őket, ugye, a Los Angeles-i olimpiára. Említetted, hogy haladtok az úton, célegyenesbe fordultatok, és arról beszéltünk az imént, vagy ott fejeztük be az imént, hogy akkor ez sokkal akciódúsabb, és a fiataloknak a figyelmét talán ezzel föl lehet tartani, mert az 5x5-ös az ugye hát szépen megcsináljátok, elviszitek, nagyokat ugratok, aztán még zsákolás is van, stb., de az mégiscsak 4x4. Itt meg ugye az, hogy akkor menni kell, hajtani kell és nyerni kell, és hogyha visszagondolok az én fiatalságomra, mint hogy említettem, hogy 10-essel vagyok kb. Idősebb nálad, hogy az a 90-es években kezdett el szárba szökkenni, amikor mindenféle streetball fesztiválokat szerveztek, és akkor jöttek a fiatalok, az amatőr kosárlabdázók az akármilyen, nem tudom, játszóterekről, és akkor részoros ilyen bőruhákban ott nyomták azt, hogy akkor mi majd megverünk mindenkit körmérkőzésekben.
3: A 3-3 gyakorlatilag ennek a professzionális változata. Jó, úgyhogy jól leírtad, ennek a professzionális változata, és az utcai kosárlabdára épít, és az egyes ilyen világeseményeken, Európa-bajnokságokon is próbálják visszahozni ezeket a feelinget, ezeket a vibe-okat. Ugye általában ez nyárra, tavaszra, azokra az időszakokra koncentrálódik a versenyszezon, amikor jó idő van, azokat a helyszíneket is választják. Többnyire 90%-ban mindig szabadtéren, kültéren zajlanak ezek az események, és nagyon sokszor láttuk, hogy ezek össze vannak kötve valamilyen ilyen városi, urban, city fesztiválokkal, városi fesztiválokkal, és egy ilyen igazi jó vibe-ot teremtve, nem találok most jobb szót erre, jó vibe-ot teremtve rendezik meg ezeket az eseményeket.
2: Még mielőtt foglalkozunk tovább azzal, hogy akkor hogy álltok ezzel a bizonyos felkészüléssel, vagy az olimpiához vezető úton hol álltok éppen azelőtt, beszéltük róla valamikor a beszélgetésünk kezdetén, hogy akkor Új-Zélandot lehet veled kapcsolatban említeni, meg lehet Ausztráliát is említeni veled kapcsolatban, meg én említettem már egy Bamberget is. Uh-huh. Szóval, hogy Ausztráliába, Új-Zélandra például, az két külön hely nyilván. Hogy kerültél? Tehát, hogy megpályáztál valamit, és akkor fölvettek, vagy ott is szóltak?
3: Ugye először a német bajnokságban dolgoztam ugye 2 évet, a Brose Bamberg csapatánál, és utána ott annál a klubnál a szerződésem lejárt. Ilyenkor az edző is kikerül ugyanúgy a piacra, mint a játékosok. Neki is új
2: ledraftoltak
3: munka. Igen,
2: is.
3: Új munkahely után kell néznie. Ebben nyilván segítenek az addig felépített kapcsolataid, esetleg az ügynökök, esetleg az elért eredmények, hogy új munkahelyet vagy új csapatot találj magadnak. Ezek az információk általában, hogy hol van üresedés, ezek azért eléggé ilyen belterjes információk, tehát ezek nincsenek az egyes ilyen fejvadász hírportálokon meghirdetve ezek az állások, és ugye a német bajnokság után, a Brose Bamberg csapata után a New Zealand Breakershöz igazoltam, vagy ott kaptam munkát, ami ugye az Ausztrál bajnokságban szereplő egyesület.
2: Új-Zéland. Nyíregyháza alól Új-Zélandra. Ott azért nem jártál haza minden hétvégén.
3: Igen, talán ez volt az egyik legnehezebb része, hogy még Németországban szerintem ott 2 hetente, 3 hetente barátok, családtagok folyamatosan látogattak, kijöttek a mérkőzésemre. Azért Új-Zélandon eléggé izolált életet éltem.
2: De akkor te úgy voltál Ausztráliában, hogy akkor az ausztrál bajnokságban játszottatok a New Zealand Breakers csapatával. Tehát nem az volt, hogy akkor utána átmentél Brisbane-be vagy valahová, és akkor ott folytattad.
3: Ugye az ausztrál bajnokságot úgy kell elképzelni, mint nagyjából az NBA-t. Aha. Ott is ugye 29 amerikai csapat van, és egy kanadai, ez ugye a Toronto Raptors. Az ausztrál bajnokságnak a felépítése ugyanez. 9 ausztrál csapat van, és egy új-zélandi. És én ugye az új-zélandi csapatnak az alkalmazásában voltam, ami azt jelentette, hogy mi minden héten ugye Ausztráliába repültünk mérkőzésekre, idegenbeli mérkőzésekre. Tehát eljött a hétvége, vagy hazai pályán játszottunk ugye Aucklandben, vagy pedig felültünk a repülőre, és mentünk Sydneybe, Brisbanebe, Melbournebe, Perthbe.
2: Nehéz életed lehetett, hallod.
3: Hát igen.
2: Pokokkal, kígyókkal, valamikkel találkoztál, állítólag Ausztráliában ilyen előfordul.
3: Hát ott igen, ott Cairnsben felhívták a figyelmünket arra, hogy ott a cipőt ne nagyon hagyjuk kint a hotelszoba előtt, mert belemászhat egy-két dolog.
2: És onnan azért jöttél el, mert hogy ugyanúgy vége lett a szezonnak, és akkor utána megint kellett keresni valamit, vagy azért, mert akkor már megjött ez a bizonyos felkérés, hogy akkor a magyar női 3x3-mal kellene valamit csinálni.
3: Volt lehetőségem, lett volna lehetőségem még egy évet maradni, vagy akár több évet is maradni. A felkérés megérkezett a csapat részéről. Ellenben a vezetőedző, akivel dolgoztam, ő egy más csapathoz ment, és én is úgy döntöttem, hogy egy picit picit talán közelebb akarok lenni itt a családhoz, kicsit hiányzott is amúgy Magyarország, plusz ezt egy nagyon-nagyon szép feladatnak apostrofáltam, ezt a válogatott mellett
2: tevékenykedést, igen. Meg hát nyilván azért, hogyha valaki ki tud jutni az olimpiára edzőként, a csapattal, ott azért az azt jelenti, hogy az ő kis önéletrajza, pedigréje, az a legtetejére kerül minden egyes papírstócnak.
3: És főleg ugye a kosárlabdában, ahol nagyon-nagyon rég voltunk olimpián.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Jakab Máté kosárlabdaedző. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Jakab Máté kosárlabda edző ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Sziasztok. Máté, hello. Beszéltünk Nyíregyházáról, beszéltünk a tesi tanárodról, vagy kosárlabda edzőről, akit tesi órán helyettesített, és akkor ő mondta, hogy kellene kosárlabdáznod, aztán utána edző lett belőle. Új-Zélandot, Ausztráliát említettük, a Bamberget említettük, és akkor most a legújabb feladat pedig a magyar női 3x3. Még mielőtt azzal folytatjuk, hogy mi van most előttetek, mire készültök, milyen versenyek lesznek a közeljövőben, akár a nyáron, akár az ősz folyamán. Azelőtt Amerikáról kevesebbet beszéltünk még, említettük már Magic Johnson, Michael Jordan, stb. A nagyok nevét említetted, hogy kivel találkoztál, de hogy Amerikában is dolgoztál. Amerikában kosárlabda edzőként dolgozni az, hát szerintem elég nagy dolog.
2: Abszolút nagyon nagy megtiszteltetés. Kétszer volt lehetőségem dolgozni az NBA-nek a nyári ligájában, ez az NBA Summer League-ben, a Sacramento Kings csapatánál voltam 2024-ben és 2025-ben is. Ez ilyen meghívásos lehetőség. Ez pont ugye az Ausztráliában eltöltött szezonom utáni nyáron volt. És ilyenkor általában az NBA-s csapatok megadják a lehetőséget akár európai szakembereknek, vagy más szakembereknek, hogy itt a nyári ligában ebben a 2-3 hétben így a csapatnak a tevékenységébe minimális módon mondjuk belelássanak ezek az edzők, és egy picit így részesei lehessenek ennek az NBA milliónek. Ez nekem kétszer megadatott itt 2024-ben és 2025-ben, ami óriási élmény volt, akár tényleg itt egy NBA csapatnak a hétköznapjába vérkeringésében részt venni.
1: Azon gondolkodom közben, ugye, hogyha valaki, nem tudom, akár középiskolai, akár egyetemi szinten kosárlabda edző Amerikában, azért az nagyon nagy megtiszteltetés, és onnan tud ugrálogatni szépen fölfelé, és elmehet a legmagasabb szintekig. Európából például Jakab Máténak lenne lehetősége ilyet, hogy nem tudom, most akármelyik kosárlabda csapatot említhetném, hogy neked oda bekerülni, és akkor ott edzősködni, vagy európai szintről oda bekerülni, az olyan, mint hogyha nem tudom, tűnt találnál a szének az alban.
2: Egyértelműen nehezített pálya. Abszolút sokkal nehezebb, tehát ott ezért is számít.
1: A tudás ugyanaz az igen. Öt ember, ugyanazokkal a szabályokkal kell, hogy játszon.
2: Abszolút. Ezért számít egy kicsit az, hogy hova is születik az ember. Nyilván vannak olyan országok Amerikában is, azért nagyon előszeretettel alkalmaznak inkább helyi edzőket, nagyon nagy a kínálat is, tehát rengeteg amerikai edző van, ahogy említetted is, Amerikában a kosárlabda szinte vallás, tehát jó szakemberekkel is rendelkeznek, ezért nincsenek is mindig rászorulva ezekre a humán erőforrás importra.
1: A külföldiekre,
2: igen. És ezért nagyon nehéz azért oda kerülni. De nem lehetetlen, ahogy mondjuk az én esetem is bebizonyította, hogy vannak olyan lehetőségek, amiket meg lehet ragadni és élni vele.
1: Említetted, hogy Amerikában a kosárlabda az olyan, mint hogy a vallás lenne. Igen, hogyha nézzük a különböző ilyen legnagyobb közvetítéseket, akkor a legnagyobb sztárok ülnek a legelső sorban a kispadon, ahogy szokták mondani, és akkor ott pacsiznak a mindenféle legnagyobb sztárokkal, és elég, hogyha a Justin Timberlake-et, vagy a Jack Nicholson-t, vagy az akárkit említek, és hát oda nyilván nem az van, hogy akkor befizetek 10 000 forintot, és leülhetek az első sorba, úgyhogy lehet, hogy engem találnak fejjel a labdával.
2: Talán New York, meg Los Angeles ennek a meleg ágya, tehát a Madison Square Garden New Yorkba, és ugye a Staples Center, leánykori nevén bocsánat, már Crypto Arena, ahol rengeteg hollywoodi sztárral, színésszel lehet ugye találkozni, és ők is reprezentálják ennek a kosárlabdának a nagyon népszerűségét.
1: Mibe kerül oda egyébként egy körülbelül? Az tisztában vagy azzal, hogyha valaki az első sorban a körülni, akkor hány amerikai zöld hasút kell lepakolnia?
2: Attól is függ szerintem, hogy ki az adott napi ellenfél, tehát hogy milyen szintű csapattal játszanak, mondjuk a Los Angeles Lakers vagy a New York Knicks, de azért szerintem ott több ezer dollár, ahonnan egyáltalán indul ez a kategória.
1: Hát én inkább megnézem a tévében, és akkor még a popcornt, meg a nem tudom, hot dogot is megcsinálom saját magamnak. Térjünk vissza hozzád, meg térjünk vissza arra, hogy akkor 2028, Los Angeles, magyar női 3x3. I'll keep my fingers crossed for you, Boys. Ahogy szokták mondani. Na de hogy álltok most? Mi az, ami előttetek van? Elkezdődött ugye tavaly novemberben, mint ahogy említetted. És akkor most mi az, ami előttetek van? Hova viszed a lányokat?
2: Sikerült kiharcolnunk, ugye említettem a világbajnoki szereplést, ez egy szingapúri világbajnoki selejtezőn történt meg. Meg is említeném azt a négy hölgyet, aki itt kiharcolta a világbajnoki részvételt, ugye Böröndi Vivien, Tóth Franka, Szerencsés Tamara és Dávid Mia, ez volt az utazó négyesünk, ők harcolták ki ezt a világbajnoki részvételt, 6 csapat közül sikerült kvalifikálnunk, és június első hétvégén lesz a világbajnokság, ez Varsóban lesz, és ez lesz itt a nyáron az első hivatalos versenysorozatunk, ezelőtt pedig a játékosok majd kőkemény edzőtáborban fognak részt venni.
1: Hol lesz az edzőtábor?
2: Általában egy Budapesten szoktunk edzőtáborozni, mert minden feltétel adott, akár kinti pálya.
1: Kivettek a ligetbe, és akkor ott egy kicsit a Magyar Zeneháza tévében dobálgattok?
2: Régen még így lett volna, most már igyekszünk azért professzionális körülményeket teremteni a játékosoknak, de a kinti pálya az nagyon fontos, mert azért itt az időjárás és az egyéb más befolyásoló tényezőkkel is meg kell küzdeni egy 3x3-os mérkőzésen.
1: Szóval, hogy mentek Varsóba, és akkor ott bízunk benne, hogy a dobogó legmagasabb fokán fogtok majd végezni, hajrá, minden bele. Egy ilyen felkészülés az milyen intenzitást igényel? Hetente 3x edzés, az összes többi napon azt csináltok, amit akartok, vagy hétfőtől szombatig délelőtt, délután edzés, és akkor figyeljetek oda az étkezésre, az alvásra, az egészséges életmódra, stb.
2: Inkább azért a B opció áll ehhez közelebb. Próbálunk ilyenkor tényleg úgy funkcionálni, mint egy hivatalos edzőtábor. Általában napi edzések vannak, egy ilyen hosszabb edzés, amiben próbálunk belesűríteni mindent. Ilyenkor a csapat együtt érkezik edzésre, együtt megy el, ugyanabban a szállodában van mindenki elszállásolva, tehát egy ilyen igazi ilyen edzőtábor feelinget felvenni, hogy ott azért ki tudjon alakulni a csapatkémia is, és általában egy ilyen világbajnokság előtt azért tudunk készülni 7-10 napot.
1: Ti a Kosárlabda Szövetséghez tartoztok?
2: Abszolút.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Máté, mert hogy sajnos közeledünk a beszélgetés végéhez. Nagyon sokáig kosárlabdáztál, azt mutat, hogy nem érted el azt a szintet, amit szerettél volna, és akkor éppen ezért kosárlabda edző lett belőled, bejártad a világot. Amióta az eszedet tudod, te kosárlabdával foglalkozó. Nem elég még belőle? Nincsenek olyan napjaid, hogy most már hagyjatok engem a kosárlabdával, szeretnék golfot nézni inkább, vagy golffal akármi mással?
2: Azt gondolom, hogy itt a válogatott mellett ez a munka azért időszakos, inkább nyáron vannak ezek az intenzív időszakok, tehát itt májustól mondjuk szeptember elejéig, amikor a válogatottra tudok koncentrálni. Az ezen kívüli időkben pedig szerencsére nekem is vannak úgymond üres járatok, amikor monitorozom a játékosokat, nézem a teljesítményüket, kapcsolatot tartok velük, de akkor effektíve edzést nem tartok, és edzőtábort nem vezényelek a játékosnak, úgyhogy én is tudok ezekben az időszakokban másokra fókuszálni, magamra fókuszálni, más projektekre fókuszálni.
1: Van még valami az életedben egyébként a kosárlabdán kívül?
2: Nagyon sok minden. Azért nagyon sok minden más van. Most hirtelen nem jut eszembe semmi.
1: 2028 Los Angeles-t megcéloztátok, az olimpiát, hogy a magyar női 3x3, hogyha minden úgy alakul, és alakuljon minden úgy, akkor viszed a hölgyeket, a lányokat, és akkor ott majd bemutatkozik a magyar női 3x3 az olimpián. Nem tudom, hogy tetoválásokkal hogy vagy eleresztve, de hogyha valaki kijut az olimpiára, akkor egy ilyen 5 karika föl szokott kerülni, vagy nem tudom, Los Angeles, vagy Athén, vagy valami, ami feliratják magukra. Szóval, hogy edző csinál ilyet, hogyha esetleg kijut élet első olimpiájára?
2: Nem akarok itt fogadalmakat tenni, mert nem vagyok annyira nincs túl sok, nincs tetoválásom abszolút, nem, és nem is terveztem egyet se.
1: Ez egy olimpia azért?
2: Igen, az olimpia az elgondolkodható.
1: Máté, akkor mindent bele, hajrá, jussatok ki az olimpiára 2028. Mondanám, hogy van időtök, de nincs, úgyhogy mindent bele. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Május 19-e van, kedd, elindítjuk a hajnalunkat itt a Petőfin, ahol minden magyar. Üdv a fedélzeten, én Megyesi Gábor vagyok. Találkozhatsz nem sokára Derepszel és egy Bájlándó sláger feldolgozásával. Na de a kezdés most Hárs Barnáéhez, a felnőttnek lenni. Tarts velem!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.